Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 13-án, hétfőn, az Ágnus Rádió homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gobbi Hilda színésznő tollából származik, és így hangzik. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában a tegnapi istentiszteletet hallgathatják meg. A második órában áhítatot hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük, ezt követően pedig a múlt pénteki lélekhangolót hallgathatják meg, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. Adásunk 3. órájában irodalmi kincsek rovatunk, múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben az istentiszteletet hallgathatják meg, amit tegnap rögzítettünk a Tóközi Református gyülekezetben. Az igét Ador Jáni László lelkipásztor hirdeti. A felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

A mi segítségünk, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek. Teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Dicsérjük Istent! A 16. Zsoltárt énekelve annak az első és a második versét. A 16. Zsoltár így kezdődik. Tarts meg engemet, ó én Istenem!

Hallgassátok, testvérek, Isten igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangélium 19. részéből a 16-tól 30-ig terjedő verseket. Egyszer odament hozzá egy ember, és azt mondta neki: Mester, mi jót cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig így felelt: Miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. De ő tovább kérdezett: Melyeket? Mondta neki Jézus: Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mondta neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még én bennem? Mondta neki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és gyere, kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet hallva elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak: Bizony, mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Ismét mondom pedig nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallva felettébb álmélkodtak, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintve mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor felelt Péter is, mondta: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Jézus pedig mondta nekik: Bizony, mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az emberfia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítéltek Izrael 12 nemzetsége felett. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, nőtestvéreit, atyát, anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mind az 100 annyit vesz, és örökséget nyer, örökség szerint örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Válaszoljunk az igére, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. Károsztatjuk magunkat és bűneinket.
igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld, és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részesei lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása után halljuk Isten kegyelmes válaszát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. 246. énekünknek első, második versét énekeljük. A 246. ének: Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét.

Imádkozzunk. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy szent lelkeddel itt vagy velünk. Folyamatosan. És nem csak most az Isten tiszteleten, hanem amikor hétköznapi dolgainkba bele vagyunk, temetkezve akkor is ott vagy mellettünk, velünk. Segíts most bennünket, hogy a te jelenlétedbe jobban bele tudjon kapcsolódni a lelkünk, és maradjunk is jobban a te közeledben, ezt ennek a hiányát érezzük folyamatosan, és segíts bennünket arra, amit csak egyedül te tehetsz meg, hogy tényleg jobban hozzád kötődjünk, mind testestől, mind lelkestől. Köszönjük neked, hogy ma szólsz hozzánk, és segíts arra, hogy szent lelked lefordítsa számunkra az üzenetet. Értsük, és akarjuk azt, amit te nekünk tanácsolsz. Szeretnénk neked megköszönni hozzánk való végtelen türelmedet, hiszen nagyon sokszor makacságunkkal magunkat is akadályoztuk, de téged sokat bosszantottunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mégis itt vagy, és türelmesen segítesz bennünket tovább lépni, és kérünk téged, hogy add, hogy ez az alkalom tényleg tovább, feljebb hozzád vezethessen minket. Imádkozunk azokért, akik most itt nincsenek közöttünk, de téged keresnek ezen a délelőttön. Gyülekezet többi tagjaiért, az otthon maradottakért, akik kényszeredetten otthonról kell kövessék az alkalmainkat, és azokért is, akik a rádión keresztül próbálnak veled találkozni. Áldjad meg ezt a közösséget, úgy, hogy azt egyedül te tudod megtenni, bennünk és velünk. Amen. Isten igének a hallgatására 397. énekünk éneklésével készüljünk. A 397. éneknek az első, a 6. és 7. verseit énekeljük. 397. ének: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.

Hallgassátok az igét Mózes 4. könyve 18. részének 20. verséből. Így szól hozzánk Isten igéje. Mózes 4. könyve 18. részének 20. verséből. Ezután ezt mondta az Úr Áronnak. Nem lesz osztályrészed, sem örökséged az ő földjükből. Én vagyok a te osztályrészed és örökséged Izrael fiai között. Ez Isten igéje. Azt tanítja az ige a római levélben, hogy a földi események példaként okulásunkra irattak meg nekünk, mert túlmutatnak mindnyájunkon, önmagunkon. És ilyen ez a kiragadott részlet is Izrael pusztai vándorlásának az útján, ami előtt az ígéret földjére belépnének. Azelőtt idegenek között éltek, és ez volt a nagy kérdés, hogy Istennel vagy nélküle akarnak-e élni. Akkor az egyiptomiak között lakó közösségnek hitük miatt is nehéz sorsa volt, mert egyre ellenségesebben kezelték őket. És amikor már nagyon szorongatták, akkor Isten nekik saját föld területről gondoskodott. Csak hogy oda el kellett menni, és azt el is kellett foglalni, nem csak úgy besétáltak. De mielőtt megkapnák az örökséget, mit mond Isten? Lévi törzse, te nem kapsz itt földet. Hogy néz neki ez a mondat például egy családi örökség elosztásakor? Mert ez erről szól. Te nem kapsz semmit, mondaná a szülő egyik gyermekének. Rögtön ugye rohannánk valamiféle ügyvédhez, vagy pedig mélységesen csalódottak lennénk. Ugye ismerős ez a csalódás? Én nem azt kaptam. És akkor itt jön egy fajta megindoklás, amit a másik, vagy amit úgy vártam volna, és így tovább. Emlékszem, hogy gyermekekként persze mindig valami finomra vágytunk, amikor szüleink jöttek haza, mindig így futottunk eléjük. Mit hoztál? Egyszer azzal vicceltek meg, hogy azt válaszolták, ugye nem jött elő semmi se a táskából, hanem hogy magamat. És pontosan ezt mondja most Isten Lévi nemzetségének, hogy én neked magamat adom. Nyilván, hogy ez az igevers tovább mutat a földi létnél. Én úgy mondanám, hogy olyan ez, mint egy lépcső ebből a létből a másikba, az Istennel való együtt létbe. Vezető lépcső ez. És ezért is álljunk most meg egy pillanatra. Itt ugye ebben a mi mostani világunkban mi nagyon földhöz ragadtak vagyunk, és ezért jó, hogyha egy kicsit úgy ma reggel felébresztjük önmagunkat, hogy meddig látok? Lefele, ugye csak ide a földig, vagy pedig felfele is tudok nézni, és messzebbre látok Istenig. Mert ezt mondja ez az ige, hogy Isten, én vagyok a te örökséged. Tehát csak földi terveim vannak, és itteni céljaim, amit szeretnék elérni, vagy pedig, ahogy énekeltük, az utam a mennybe vezet. A cél ugye Egyiptomból, az ígéret földje fele, ugye ez is egy jelképes mondat, vagyis megnevezés, mert nem csupán a földet jelképezte, hanem tulajdonképpen Istent magát.
A földön is, most is, az ígéret földjén is, majd akkor is együtt lenni Istennel. Ez a Szentírásnak az alaptémája. Együtt Istennel. Ugye ezzel indul az Édenkert, ezzel fejeződik be a Jelenések könyve is. És végig mi a téma? Isten országa, vagyis Istennel együtt. Teremtéskor is mit látunk? Együtt van a család. Ez az alaphelyzet. Együtt a család. Bárhonnan nézzük. Ha a földről nézzük, akkor azt mondjuk, igen, a család az igazi fészeg. Itt indul el az élet, és ott jó az élet, a családban, nem pedig árván. És az összes ugye idealizált fotót, amit meg szoktunk osztani, a családról vagy az állatainkról, pontosan ez a kedves otthon érzés és a csibe kotlóképek és hasonlók. Ha pedig a mennyből nézzük, akkor mit látunk, hogy az Atya Isten együtt van az ember gyermekével itt, a Földön. És persze nem csak a Földön akar együtt lenni. Mi volt ez a lakás? Az Édenkert, a legszebb kertje. Az Édenkert egyébként a perzsa hagyományból vagy gyakorlatból van ide beemelve, ahol a királynak volt egy külön fantasztikus kertje, ahova csak azok léphettek be, akiket ő meghívott. Én, mint gyermeke a királynak, ebben a kertben járhatok, kelhetek együtt az én király Istenemmel az ő fantasztikus, gyönyörű kertjében. És ide vár, ide hív most bennünket is vissza, mindenkit, ahogy egyébként mi ezt gyakoroljuk itt a Földön, hiszen mi a szülőnek a vágya, hogy legyen már megint itthon a gyermekem. Aki ugye elköltözött messzi távolba, és jaj, de jó, hogy hazajön. Ezt mondjuk ki, amikor imádkozunk, hogy miként a mennyben, együtt, aként a földön is. És Jézus ezzel világossá teszi, hogy ami mennyi atyánk nem mondott le rólunk a tőle elkódorgott és ellene kamasz módon fellázott gyermekeiről. Nem ezt mondja Mózesnek is, hogy mindent úgy kell elkészíteni itt a földön is, berendezni az Isten idéglenes otthonát, a szent sátort, mert az tulajdonképpen az Édenkertnek a kicsinyített mása, a szent sátor, majd a templom, ahol ki lakik? Isten. Kivel lakik együtt Isten? Az ő gyermekeivel, az ő szolgáival. És itt érkezünk vissza a Lévihez, kik szolgálhattak, járhattak, kelhettek, mint bennfentesek Istennek a házában, a szent sátorban vagy a templomban. Csak a léviták, a lévi törzsének a fiai. Ők voltak a családtagoknak a jelképei az akkori Izrael számára. Míg a másik csoport, akik föld területet kaptak, ők egy kicsivel távolabb laktak a sátortól, és mindig fel kellett zarándokolni, gyalogolni hosszú úton keresztül, mint amikor ugye hazautazik a gyermek és találkozik a szülővel. Ezért mondja Isten Mózesnek, hogy minden pontosan arra mintára készíts el, amit én neked mutattam a hegyen. Vagyis odafönt az isteni minta elképzelés kell a földön is megvalósuljon. Érthető tehát most már gondolom, hogy ezért nem kap Lévi törzse földi örökséget, mert őket Isten példaként, jelképként akarja felmutatni az örök emberiségnek, hogy az, aki a házban lakik, nem ment el itthonról, együtt van a szüleivel, azért a házban mindent használhat, amit az apja, az anyja is használ. Együtt laknak, együtt használják azt az épületet, azt a területet. Az a gyermek viszont, aki
kikérte a részét, vagy még nem kapta meg, de elment távol ebbi vidékre, az nem használja minden nap a szülői háznak az összes felszerelését és darabját. Na most, egy kicsit térjünk vissza ahhoz a szóhoz, hogy örökség. Örökség, a magyar szavunk milyen szépen mondja, valami, ami örökre megmarad. Ezért tanít bennünket Jézus testvérünk így, Máté 6:19, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket itt a földön, hanem ugye ott, ahol nem eszi meg a rozsda, a mó és a tolvaj nem tudja elvenni tőlünk. Vagy Máté 19:21, még tovább lép Jézus, mondja a gazdagnak, add el minden vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, kincsed lesz a mennyben, és gyere, kövess engem, mert Jézus hova megy? Oda, a mennybe. Vagy a másik földhöz ragadnak, mit mond? Lukás 12:20. Bolond, éjjel elkérik a te lelkedet tőled, és amiket készítettél, kié lesznek. És Pál apostol testvérünk 1 Korintus 15-ben milyen világosan magyarázza, állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Természetes, tehát így ebben a felszerelésben, és azzal, amit itt a földön gyűjtöttünk, nyilvánvaló, hogy oda át nem lehet átmenni, átvinni semmit. Viszont a lelkemben van az, ami tovább megy, és az öltözik újra mennyei ünneplő ruhába a feltámadott testbe. Ezért mondja Isten, hogy szabadulj meg, amitől csak lehet. És persze a legelső, amit el akar venni, kér tőlünk, ami drága, megváltunk. Az a legpiszkosabb tulajdonunk, ami hibáink és bűneink. A legelső, amitől gyorsan meg kell szabadulnunk, a legsürgősebb, és ugye ezért van az, hogy amikor ide belépünk a templomba, belenézünk az Isten ige tükrébe, mi az első dolgunk, hogy megvalljuk a bűnénket, letakarítjuk, leseperjük magunkról azt, ami piszkos. Más templomban ugye van az a bizonyos szentelt víz jelképe annak, hogy meg kell mosdani. Ahogy belépek a házba, igyekszem nem sáros cipővel betrappolni, hanem tisztán belépni. Aztán így tovább tisztulok. Ezért van az, hogy annyira fontos, hogy én készüljek arra, hogy majd lesz egy nagy átöltözés, és itt minden hátra kell maradjon. Ezért gondolkodjunk el egy pillanatra, és én azért is hoztam ezt az igét nektek, mert az elmúlt időben ezek a kérdések foglalkoztattak. Isten elém hozta, és gondoltam, hogy megosztom veletek, mert én is megtorpantam, és feltettem a kérdést magamba, mert hát persze, hogy hajtunk a földi dolgokért, és nagyon meghatározzák az életünket. Lévi törzsének ugye nem volt föld öröksége, de házakat kaphattak, azokat birtokolhatták, de többet nem. És Isten tartotta el őket a tizedből, vagyis Isten tenyerén éltek. De hogy élek én tehát? Hogy készülök arra, hogy egy lépcsővel majd feljebb léphessek? Vagy egyáltalán készülök? Érdekel, foglalkoztat engem a tovább? Vagy ugye, ahogy mondja Pál apostol, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, csak azt kérem tőlem, Jézusom, segíts meg, hogy ma is nem tudom, mit csináljak, és azt oldjam meg, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha csak nekünk arra kell Krisztus, hogy itt jól menjenek a dolgaink. És ha nem mennek jól. Ezért gondolkodtam el azon, hogy vagyok én ezekkel a dolgokkal. Biztos vagyok-e abban, hogy van-e nekem örökségem?
Nem csak az, amire itt számítok a Földön, hanem az, ami tényleg örök, amit Istentől kapok. Hogy mondta ezt Jézus? Isten országa benned van, és te Isten országában vagy. Ugye ez úgy egyszerűbb elképzelni, hogyha a gyermeket a házban, a szülei mellett látjuk. A léviták, ugye mondtam, ott járhattak, ahol már senki, a templom belsejében, mint a családtagok, minden úgymond számukra nyitva volt. Míg a többiek, ők voltak az úton levők, akiknek utat kellett megtenni ahhoz, hogy megérkezzenek Istenhez. Lévi nemzetsége a megérkezetteket, az Istenhez hazaérkezetteket jelképezte, míg a másik 11 törzs az úton levő testvéreknek a közösségét jelképezte. És ezért kérdezem én magamat, és téged is, mert ebben a kettősségben élünk, hogy egyrészt otthon érzed magad Istennél, otthon tudod magad, vagy csak idegenként nézelődsz az ő világában, vagy a Bibliát is úgy olvasod, hogy úgy kívülről, nem, hogy kívülről tudom, hanem, hogy kívülről látom. Jó lenne kívülről tudni. Vagy magadat távolinak érzed Istentől. Jaj, én olyan vagyok, mint egy messzi vándor, aki azt se tudom, ugye, folytatjuk, hogy örök életem lesz-e. Hogy lesz-e örökséged? Hát kérdezi ezt egy gyermek a szüleitől? Hiszen jár neki az örökség, nem? Mikor veszítjük el az örökséget? Hát amikor kitagad a szülőnk belőle. Lehet ilyet, Isten megtesz, ilyet nem. Hanem a másik az, amikor én mondom azt, hogy amit a tékozló fiú is, hogy apa, már nem bírom kivárni, hogy meghalljál, add ide az én részemet, és viszlát. Mennyire érzem magam tényleg, és tudom magam, mert itt az érzésen lépjünk túl, sokszor nem érezzük magunkat, de tudom-e magamról azt, hogy Isten családtagja vagyok? Segít néhány bizonyságtétel. Dávid, 16. Zsoltár. Az Úr az én osztályos részem és poharam. Vagy a 72. Zsoltárban ugyancsak ő mondja, irigykedve nézi a jól menőknek a sorsát itt a földön, és ezzel fejezi be, ha elfogyatkozik testem és szívem, szívem kősziklája, és örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Vagy Máté 19.27 felelt Péter, mondta neki, mi elhagytunk mindent, mi lesz nekünk, és mit válaszol Jézus? Aki elhagyta házát, fitestvéreit, nőtestvéreit, atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, szántóföldeit, az én nevemért, ezt pirossal kell aláhúzni, mint az száz annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Világos beszéd? Na most az a kérdés, tehát, hogy számít ez nekem, neked most? Foglalkoztat-e ez a fajta örökség? Készülsz-e rá, és valóságként kezeled-e? Mert milyen is, hogy a gyermek idősödik a szülője, és gondolkodik, ha meghal, akkor majd én öröklöm ezt, vagy azt. Vagy ugye vannak ilyen édes gyermek elszólások, a kicsik szokták megtenni, biztos ti is hallottatok ilyet a tieitektől, hogy ugye nagymama, hogyha meghalsz, akkor ugye ez az enyém lesz. Már is ugye kinézi magának, hogy mi kell, és el is mondja. Szabad ilyen szemtelenül Istennel beszélni, és mondani, hogy ugye ez az enyém lesz. Vagyis ez már az enyém. Csak még ki kell várni, ameddig hozzám juthat, jog szerint is. Na most a tékozló fiú, mint mondtam, nem bírta kivárni neki, most kellett minden, most minden, ugye, magunkra ismerünk. És elment a tékozló fiú, de benne maradt egy pici magja a lelkében Isten otthonának. És ez a magocska irányította haza. A mag tudja az irányt, tudjuk jól, hogy merre van fel és le.
És nőtt benne ez a mag naggyá, hogy olvasok az igéből, Isten országa olyan, mint egy mag, amelyik naggyá nő abban, akiben elvetik és gyökeret ver. De meg kell várnom, míg Isten szinte erőszakkal levetkőztet és elveszi az egészségemet úgy darabonként, ameddig ezt-azt el kell engedjek, és ugye akkor legvégén van az a pillanat, amikor Isten levetkőztet mindentől, és ahogy mondjuk is, hogy semmit sem viszünk innen ebből a világból el, hanem tényleg mezítelenül megyünk tovább. Vagy pedig már most tudom hittel azt énekelni, nem várom meg a halálom óráját, hogy kezdem magamat erre tanítani, hogy jövök semmit sem hozva, keresztet befogozva. Mondtam az előbb, hogy az elengedést kell gyakorolnunk. Az első, ugye, amit a bűneinkkel teszünk meg, és utána pedig egy csomó minden, ami minket ide köt. Nagyon sok minden köt ide. Érdemes egy kicsit gondolatban végigfutni és leltározni, hogy mi mindent nem szívesen adnék tovább. Jézus mondja, hogy szabadulj meg minden kötöttségettől, és gyere, kövess engem. Ezért ne várjuk meg, ameddig Isten levetkőztet. Ott van a Jeremiás síralmai könyvében az a döbbenetes, de igaz felismerés, amikor ugye mindent elpusztítottak a templomot, az országot kiürítették, akkor így sír és vall a prófétán keresztül a hívő ember. Síralmak 3.24, az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, ezért benne bízom. Valamikor Isten tényleg erőszakkal eltép valamit, és azt tudom, hogy nagyon fáj, mert néha leckék kemények. Miért? Azért, hogy készítsen az igazi nagy elszakadásra, ami örvendetes. Pál apostol ezt leckeként adja fel nekünk, 1 Korintus 7, akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak az ábrázata is. Érdemes ezt a részt megkeresni, 1 Korintus 7, 30. vers környékén, mikor ezt olvastuk a szőkebb testvéri közösségünkben, így neveztük el, hogy ez a mintha elmélete, hogy úgy élni itt, mintha nem volna már semmi. Semmim. Se házam, se családom, sem egészségem, semmi. Mintha semmi sem volna az enyém. Tényleg így van, semmi sem az enyém. Tudok-e így élni, mint Lévi törzse, akinek mit mond Isten, ilyen durva ez a mondod? Magamat hoztam neked. Elég ez? Tényleg, hogyha semmi nem lenne. Ugye nézem néha csodálkozva az utcán lakó embereket. Hogy lehet így élni? Jézus ezt csinálta nagyjából. Nem volt saját otthona. Kiderül, hogy pénze sem igazán, hiszen a hal szájából kellett kihalászni a kötelező adót a templomhoz. Állandóan vándorként élt, járt, és teljesen Istenre bízta magát. Ezzel is csúfolják ott a keresztül, na Istenre bízta magát, na lássuk. Tehát nyilvánvaló volt az akkori közösség előtt, hogy Isten függő élete van Jézusnak. Azt, amit elmondtam itt Lévi törzséről, azt Jézus élte meg a legtökéletesebben. És Jézus
tanítványa én és te kellene legyél. A, mondhatnám így is a családban a kisgyerek, aki ugye utánozza a nagyokat. Én vagyok a legkisebb a mi családunkban, én már csak tudom, hogy mennyit próbáltam utánozni a nagyokat. Néha rá is fizettem, mert hát túl sokat akartam. De nekünk Jézus utánzóivá kell formálódnunk itt ezen a földön, és ne várjuk meg azt, ameddig Isten erőszakos módon belenyúl az életünkbe, és elveszi ezt is, azt is, hogy na szokjad és tanuljad, hanem kezdjük el mi magunk azt, hogy ezt is elengedem, azt is. Aztán itt is említettem már, de ha nem, annyi baj legyen, ha igen, úgyis jó. Édesanyám egyszer egy adott pillanatban, amikor ugye megnyíltak ezek az új gazdag üzletek, a korábbi nincs semmi a polcokon korszak után, akkor bement az üzletbe, és kijött boldogan. Azt mondja, hogy bementem, körülnéztem, ez se kell nekem, az se kell nekem. Igen, így is lehet járni ebben a világban, hogy boldogan körülnézünk a világ nagy polcain, és azt mondjuk, hogy nekem ez sem kell, az sem kell. Erre akar Isten elvezetni, hogy a lényeg maradjon meg, hogy nekem Isten kell igaziból. Isten atyánk erre hívott, haza minket magához, hogy ilyen legyek, mint a lévita, Isten házának a lakójaként, ahol járhatok, kelhetek, semmi se az enyém, és mindent használhatok, akkor lett a baj, amikor kiszakította magának az atyai vagyomból a külön részt, ugye az a bizonyos tékozló fiúnak nevezett mindenkori ember. Az az igazi, amikor együtt használjuk az atyával. És ha Jézusé vagyok, ugye ezt vallottuk, hogy Heidelbergi Káti első kérdésével, hogy akár élek, akár halok, Jézusé vagyok, akkor lévita vagy, akkor Istené vagy, akkor Jézusnak az úgymond kisebbik testvére vagy, Isten otthona a te otthonod, Isten dolgaival foglalkozol, úgy beszélsz te is, mint a te atyád, a te beszéded is elárul téged, ismerős ugye ez a mondat. És hogyha nincs semmid, akkor sem vagy szegény, mert minden, ami az atyáé, atyádé, a tied is. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igéjére, és a 406. énekünknek első és második versét énekeljük. 406. énekünk, te benned bízni, ó áldott Istenség!

Mennyi édesatyánk, beismerjük, hogy nehéz nekünk a mennyben félretett örökséget valóságosnak látnunk. Segíts, hogy jobban megragadjuk ezt hittel, és jobban merjünk szabadban bízni, hogy a mostanihoz képest, amit te nekünk elkészítettél, azt elképzelni sem lehet földi értelmünkkel. De köszönjük neked azt, aki a legbiztosabb, Krisztust, akiben belekapaszkodhatunk, akiben nekünk mindent becsomagoltál, és olyan, mint egy horgony, amelyik biztosan tart. Segíts minden nap jobban megváltónkba kapaszkodnunk, és köszönjük, hogy ő jobban tart minket, mint hogy mi az ő kezét fogjuk. Áldott légy ezért a segítségért is, kérünk téged, növeld bennünk az irántad való ragaszkodást, a bizalmat, és azt, hogy jobb példái legyünk itt a földön mások számára is annak, hogy mi a mennyei örökségre számítunk, azért küzdünk, azért tartunk ki, és azért szenvedünk is inkább, azért mondunk le, és engedünk el sok mindent örömmel, mert tudjuk, hogy sokkal jobb vár reánk. Kérünk, hogy vedd ki a szívünkből a sunyi számítgatást, hanem segíts arra, hogy bennünk az igazi hozzád való ragaszkodás maradjon. Akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy itt, mint a megváltó a kereszten, mindent elveszített. Köszönjük neked, hogy így hozhatjuk eléd bajban levő testvéreinket, hogy segíts nekik. Imádkozunk azokért is, akik a reménységüket elveszítették, vagy veszítgetik. Könyörgünk betegeinkért. A te hatalmad legyen velük. És taníts mindnyájunkat, hogy megpróbáltatásaink között is ne le, hanem fel is tudjunk nézni. Köszönjük neked, hogy mindenben és abban is, amit nem tudunk kérni és rosszul kérünk, segítségünkre vagy szüntelenül a lélek által is. Köszönjük neked, szent lelkedet, akit nekünk adtál, és megnyitjuk ma is szívünket előtted, Urunk. Jöjj, hogy beteljesedjünk veled. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a múlt vasárnapi istentisztelet perselyes adománya 796 lej volt, az Agnus Rádió támogatására 133 lej érkezett. Emlékezzünk Isten jó
téteményére, hogy gazdag lévén szegény élet érettünk, és bízunk abban, hogy ahány olajos korsót kiteszünk elé, neki gondja van arra, hogy megtöltse. Egyúttal a testvéreknek figyelmébe ajánlom, és kérem is, hogy a most is jelenlevő, ugyan a mikrofonjaink keresztül jelenlevő Agnus Rádiót másoknak is ajánlják mindennapi kenyérként, különösen azoknak, akik otthonról nem tudnak már kimozdulni, de természetesen másoknak is. Most pedig visszatekintve, gondolva a hallott igére, a 422. énekünket énekeljük, annak mindenik versét, 422. ének: boldogok, akik lelki szegények.

Valljuk meg hitünket a Heidelbergi K.T. első válaszával. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. 313. énekünket énekeljük az Úristen az én reménységem. 313. ének.

Isten be fogja tölteni minden szükségeteket gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Amen.

Az elmúlt egy órában Isten tiszteletet hallhattak, amit tegnap délelőtt rögzítettünk a Tóközi Református gyülekezetben. Az igét Adorjáni László lelkipásztor hirdette. A felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

0: homokóra, csak pereg-pereg.
1: Homokóra.
2: Köszöntöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat július 13-án, hétfőn, az Ágnusz Rádió homokóra műsorának második órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gobbi Hilda színésznő tollából származik, és így hangzik. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket ebben az órában. A következő percekben áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. A maradék időnkben pedig meghallgathatják a múlt pénteki lélekhangolót, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. Ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunknak címe: Ő soha nem felejt el. Íme a tenyerembe véstelekbe, szüntelenül előttem vannak falaid. Ézsaiás próféta 49. fejezetének 16. verse. A következő percekben Jamie Jean, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Azok a gyerekek, akiket szüleik elhagytak, életkoruktól függetlenül úgy érzik, nem szeretik őket. Csodálkoznak, hogy az a személy, akinek a leginkább kellene őket szeretnie, elhagyja őket. Válás miatt én is egyszülős családban nőttem fel, és én sem értettem. Bár az az egyszülő feltétel nélkül szeretett és gondoskodott rólam, de kérdés jelentett, a másik miért nem tette ezt. A magány és az értéktelenség érzése töltött be, egyedül éreztem magam a szomorúságomban. De a mai ézsaiási idézet megváltoztatta a perspektívámat és életemet. Megmutatta, hogy nem én vagyok az egyetlen, akiben ezek az érzések rejtőznek. Arra is emlékeztetett, hogy Isten soha nem fog elfeledni. Be vagyok vésve Isten tenyerébe. Ez az igazság kimondhatatlan békét ad. Ma már inkább hálás akarok lenni Isten el nem múló szeretetéért, és azokért az emberekért, akik igazán törődnek velem. Az élet lehet igazságtalan, de ha felismerjük, hogy Isten szeretete felénk igazi és nem ér véget, életünk elképzelhetetlen módon megváltozik. Isten annyira jóságos.

Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük szeretetedet és az ígéreted, hogy soha nem hagysz el minket, és hálásak vagyunk azokért is, akik megmutatják nekünk szeretetedet. Amen!

Békét ad az, hogy tudom, Isten mindig szeret, mondja ezt Jamie Jean, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért a gyerekekért, akik nélkülözik egyik szüleiket.

Július 13-a az év 194. szökévben a 195. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 171 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során ezen a napon Hajnaú táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg. 1923. július 13-án elkészült a Hollywood felirat a Los Angeles Hollywood városrész feletti dombon. A szöveg eredetileg Hollywoodland volt, de az utolsó négy betűt az 1949-es felújítás alkalmával eltávolították, mivel Hollywood az amerikai filmipar központjaként ismert. 1930. július 13-án rendezték az első FIFA labdarúgó világbajnokság döntőjét Uruguayban. Európából csak négy nemzeti csapat merészkedett az óceánon túlra: Belgium, Franciaország, Románia és Jugoszlávia. A döntőt két dél-amerikai csapat vívta, Uruguay legyőzte Argentinát. A világbajnoki kupát azóta is minden negyedik évben átadták, kivéve 1942-t és 1946-ot, amikor a II. Világháború miatt nem rendeztek labdarúgó világbajnokságot. 1985. július 13-án megszervezték a Live Aid monumentális szuperkoncertet, melynek célja az afrikai, etiópiai éhezők megsegítése volt. A televíziós közvetítésnek köszönhetően több mint 1,5 milliárd ember látta egyenes adásban, így ez lett az emberiség egyik legnagyobb kollektív eseménye.

Kalendáriumunk folytatásában lapozzuk föl azoknak a névsorát, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. Időszámításunk előtt 100-ban ezen a napon született Caius Julius Caesar, római politikus, hadvezér. 1527-ben ezen a napon látta meg a napvilágot John Dee, angol matematikus, csillagász, asztrológus, geográfus, okkultista és első Erzsébet királynő tanácsadója. 1590-ben ezen a napon született 10. Kelemen pápa. 1841. július 13-án született Otto Wagner, osztrák építész, a századforduló bécsi akadémikus építőművészetének egyik kiemelkedő jelentőségű bírálója és megújítója. A bécsi iskola vezető egyénisége. Az építőművészet megújulásának szükségességét, a modern élethez való idomítását hirdette, elvei szerint beilleszkednek a későbbi Bauhaus célkitűzéseibe is. 1915-ben Nagyszebenben ezen a napon született Gálfi Mózes, romániai magyar nyelvész. Élénken foglalkoztatta a romániai magyar nyelvművelés. Mint a mai magyar nyelv egyetemi előadója, 1948-ban lényeges szerepet vállalt az anyanyelvi oktatás korszerű megalapozásában. 1918-ban ezen a napon született Abodi Nagy Béla, magyar festőművész. 1934. július 13-án született Kolozsváron ifjabb Cseh Gusztáv, romániai-magyar grafikus művész. 1961-től kiállító művész, valamint több mint 200 hazai kiadású kötet művészi tervezője és illusztrátora. A forrássorozat tervét az 1971-es bukaresti könyvszalon díjazta. Ő jegyezte a tanulókönyvtára a zsebkönyvsorozat grafikáját is. Nevéhez fűződnek a Bajor Andor kötetek borítói és illusztrációi, és az Utunk szilveszteri Ütünk külön kiadásának karikatúrái. Részkarc sorozatot készített az erdélyi magyar művelődés jeleseiről és erdélyi műemlékeiről. Korai halála után részkarc sorozatai albumba foglalva jelentek meg.

1939. július 13-án született Szabados György, Kossuth díjas magyar zeneszerző. 1942-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Harrison Ford, amerikai színész. 1944. július 13-án született Rubik Ernő, magyar feltaláló, a bűvös kocka feltalálója. 1968-ban ezen a napon született Melát Andrea, Liszt Ferenc díjas magyar opera énekesnő. 1981. július 13-án született Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó.

Július 13-ai kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 939. július 13-án távozott az élők sorából 7. Leó pápa. 1024-ben ezen a napon hunyt el II. Szent Henrik német-római császár. 1399-ben ezen a napon távozott az élők sorából Peter Parler, német származású cseh építész és szobrász, a Parler építész család legnevesebb képviselője. Egyebek közt a Szent Vitus székesegyház arculatának kialakítója és a Káró híd építője, az úgynevezett német külön gótikát továbbfejlesztő közép-európai gótika vezéregyénisége. 1951-ben ezen a napon hunyt el Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, a dodekafónia és a szerializmus technikájának megalkotója. Tanárként is a század legnagyobb hatású egyéniségei közé tartozott. 1954. július 13-án hunyt el Frida Kahlo, egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1972-ben ezen a napon távozott az élők sorából Kónya Lajos, Kossuth díjas magyar író, költő. 1973. július 13-án hunyt el Marcián Negrea zeneszerző, aki elsőként adta ki a Kájoni Kódex 10 román jellegű darabját. 1921 és 41 között a kolozsvári konzervatóriumban tanított formatant, hangszerelméletet, ellenpontot és kamarazenét, majd a bukaresti konzervatórium tanára lett 1941 és 1963 között. Minden műfajban komponált, filmzenét is írt. 1996-ban Marcián Negrea nevével a zeneszerző fia kulturális alapítványt hozott létre, amelynek a célja a román előadók, a zeneszerzők és karmesterek népszerűsítése. 1982-ben ezen a napon hunyt el Kolozsváron Nagy Lajos, erdélyi magyar geológus, geológiai szakíró, egyetemi oktató. Főkutatási területe az Erdélyi medence keleti részén levő Sóvidék volt, de foglalkozott a Hargita keleti oldalának vulkáni képződményeivel is. 1988. július 13-án hunyt el Gobbi Hilda, Kossuth díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész. A magyar színház és filmtörténet egyik legérdekesebb, legeredetibb és legközkedveltebb alakja. 2014-ben ezen a napon hunyt el Loran Mazel, amerikai karmester, hegedűs, zeneszerző. 2015. július 13-án hunyt el Tordasi Ildikó, magyar olimpiai és világbajnok vívó. Ezek a fontosabb események kapcsolódtak a mai naphoz. Július 13-a kalendáriumát hallották.

0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Szegedi Csabával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Július 13-án Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarulta, Henrik és Eugén névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Az Ernő magyar nyelvújítási alkotás, ő kicsinyítő képzővel az Ernest névből, amely ófelnémet eredetű, jelentése komoly, határozott. A Sára héber eredetű bibliai név, jelentése fejedelemnő, hercegnő, uralkodó asszony. A Sarolta névhez nincs köze. A Henrietta magyar, angol, szláv eredetű, a Henrik férfi név francia kicsinyítőképzős női formája. Jelentése körülkerített birtokán uralkodó. Más magyarázat szerint a német Hermina változata, jelentése hadinő. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. A Sarolta török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint Charlotte név magyarosítása. Jelentése fehér menyét. A Henrik germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó. Az Eugén görög-német eredetű név, jelentése jó születésű, előkelő, nemes nemzetségből való. A név magyar alakváltozata az Ödön Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19. században. Köszöntünk tehát július 13-án minden Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarolta, Henrik és Eugén nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünnepik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

Énket Dániel Figergely Azt mondtad című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következő percekben a múlt pénteki lélek hangolót hallgathatják meg, amely a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.

0: Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, erdészné Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és jóga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő. Isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden úton ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt, tehát hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta, és mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivétek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az az egy prédikáció szíven üsse, és erültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Pestlőrinc ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosok vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mint hogyha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk.
1: Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelkiállapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
2: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen ezt szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok, közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFI-n is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy ez mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem-e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
1: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
2: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni, vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban, vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát, hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert, hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csak csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a stélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember. Tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt. Tehát, hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni. Főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtett arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
1: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
2: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás. És hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem. Hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mély ponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és ő mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém, ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek, és nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyj oda, még nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretné, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
0: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
1: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van. Most egyetemen is hallok. És emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap, mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
0: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
1: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki. És ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
0: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
1: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát az megoldást jelent egy nem hetero kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióból is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az amit mondanak is a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket, édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil következő generáció, hogy legyen mit továbbadnunk utána, ami értékes is.
0: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

Gábriel Marcel egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélek hangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyelem Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó rádió hallgatókat július 13-án, hétfőn, az Ágnus Rádió homokóra műsorának harmadik és egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gobbi Hilda színésznő tollából származik, és így hangzik. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Ez a gondolat kísérjen minket végig a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a harmadik órában. Ebben az órában irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg, melynek témája Ernest Hemingway. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Irodalmi kincsek.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió irodalmi kincsek rovatában, amelyben Ernest Hemingway amerikai Nobel-díjas íróval ismerkedhetnek meg, aki magába forduló, de roppant szenvedélyes ember volt, és szeretett férfias dolgokról írni. Egyszerűen és közérthetően közelített meg minden témát, legyen szó szerelemről, magányról, vagy éppen háborúról. Hemingway nevét pályája során olyan művek tették világhírűvé, mint az Öreg halász és a tenger, az Akiért a harang szól, vagy a búcsú a fegyverektől.

Az amerikai, pontosabban az angol nyelvű észak-amerikai irodalom fejlődése feltűnően egyenetlen. Költészete a 19. század első felétől rohamosan egyre értékesebb és egyre hatásosabb. De a regény és novella irodalomban az európai igényeknek megfelelően csak a század legvégén feltűnő Jack London jelezte az irodalmi fejlődést. Mindezek után a 20. században, pontosabban az első világháború után indult, és azonnal nagy lendületet vett a regény és a novella irodalom. Az első világháború után az írók egy egész nemzedéke, főleg a háborúból hazatért nagy tapasztalatú fiatalság szinte ontotta magából a jobbnál jobb regényírókat és novellistákat. A következő évtizedekben igen sok amerikai író vált hamar világhíressé. Tekintettel az amerikai kiadók tömegtermelésére a sikeres művek írói sok pénzt kereshettek. Így érthető, hogy az egyik legsikeresebb és talán a legnagyobb hatású novellista és regényíró, Ernest Hemingway nem csak világutazó lehetett, nem csak ingatlanokat birtokolhatott, de volt tengeri hajója is, és nem egyszer a saját pénzéből hadsereget állított ki, hogy a szabadság küzdelmek segítségére siessen.

Biztos anyagi hátterű polgári család sarja volt Ernest Hemingway. Chicagóban született 1899. július 21-én. Háborús veterán nagyapja nagy hatással volt rá. Ernest Miller Hall az amerikai polgárháborúban harcolt. Édesapja igen nagy jövedelmű orvos volt. A divatos doktor sikeresen gyógyított, de ugyanolyan nevezetes lett azzal, hogy szenvedélyes vadász és halász volt. Életveszélyes körülmények között nem kevésbé veszélyes, nagy vadakat ejtett el. Máskor saját halászhajóján hol cápákat, hol meg éppen bálnákat kergetett. Fia ettől az apától örökölte a veszélyek kedvelését, a fegyverek biztonságos kezelését és a családban megszokott vadászó és halászó kedvet. A természet iránti vonzódás Hemingwayben korán megalapozta élete végéig tartó szenvedélyét, a szabadban átélhető kalandok iránt, és a vágyakozását a messzi, elszigetelt tájak felé. Gyerekként ugyanis Hemingway erősen vallásos, szigorú édesanyja helyett inkább apjához húzott. Vadászni, horgászni jártak, a zsákmányt maguk dolgozták fel. Kamaszként sportolt, hosszú éveken át boxolt, illetve atletizált. Nívós fogalmazásainak köszönhetően kilógott kortársai közül, elmondása szerint, ha írt, már kamaszon is a lényegre törő mondatokat kedvelte, állította, képtelen sallangosan fogalmazni. Apja ugyan jobban örült volna, ha iskolában szerez minél nagyobb műveltséget, 17 éves korában azonban megunt minden iskolát, megszökött hazulról és elment újságírónak. A The Kansas City Star című lapnál dolgozott, annak ellenére, hogy csak 6 hónapig, írói pályája alatt mindvégig az újság stílusát követte, mint alapvető vezérfonalat. Írj rövid mondatokat, az első bekezdés rövid legyen, használj erőteljes angolt. Légy pozitív, ne negatív. Hemingway születésének 100. évfordulóján a Star az utolsó 100 év egyik legjobb riporterének nevezte őt. Az újságírás műfai kötelékei később is erősen befolyásolták szépírói stílusát.

Miután úgy döntött, hogy részt vesz az első világháborúban, Hemingway otthagyta az újságot, és apja tiltakozása ellenére katonának jelentkezett. Az orvosi vizsgálat azonban felfedezte rövid látását, így mint önkéntes csatlakozott a Vörös Kereszt mentőszolgálatához. 1918-ban útban az olasz front felé megállt az állandó német bombázás alatt álló Párizsban. Olyan közel akart kerülni a harchoz, amennyire csak tudott. Az olasz fronton aztán nem sokára tanúja lehetett a háború brutalitásának. 1918. júliusában Hemingway az olasz Fossaltánál súlyosan megsérült. Mialatt utánpótlást szállított a katonáknak, osztrák tűzvonalba került, lábai terepezgránát találta el. Sebesülése véget vetett gépkocsi vezetői beosztásának. Később az olasz kormány a katonai bátorság ezüst érdemrendjével jutalmazta, amiért saját sérülései ellenére egy sebesült katonát behúzott a menedékhelyre. Sebesülése után az amerikai Vörös Kereszt vezetése alatt működő milánói kórházban dolgozott, ahol beleszeretett egy Agnes von Kurowski nevű amerikai ápolónőbe. Ez a viszony később főmotívumként szolgált a Búcsú a fegyverektől című regényében. 1921-ben Hemingway összeházasodott Elizabeth Hadley Richardsonnal, majd Párizsba költöztek. Az író innen küldött tudósításokat a görög-török háborúról a Toronto Star nevű kanadai lapnak. Ebben az időben csatlakozott a párizsi modern irodalmi mozgalomhoz, amely főképpen az önkéntes számüzetésben élő fiatal amerikai írókból és költőkből verődött össze. Itt ismerkedett meg Gertrude Stein amerikai írónővel, aki szintén Párizst választotta otthonának. Mint irodalmi mentor, Stein maga köré gyűjtötte a fiatal amerikai írókat és költőket. Hemingway visszaemlékezései szerint az elveszett nemzedék elnevezés is Gertrude Steintől származik. Ez az, ami vagy, mondta Stein. Mindannyian ezek vagytok. Az összes fiatal, aki a háborúban szolgált. Ti vagytok az elveszett nemzedék.

Az újságoknál arra vállalkozott, hogy bárhová, ahol háború van, hajlandó elmenni haditudósítónak. Előbb Kínában járt, a nagy polgárháború idején, a köztársaság pártiak mellett ment csatáról csatára. Már ekkor kiderült, hogy ott lép a küzdők közé, ahol az igazságot sejti. A szabadság katonája akart lenni. Hemingway amerikai irodalmi karrierje egy novellasorozat, a Mi időnkben publikálásával kezdődött. A novellák kiadása az író számára fontos fordulópontot jelentett. Az, hogy az irodalmi körök elfogadták minimalista stílusát, nagyban megnövelte írói önbizalmát. Franciaországi baráti köre inspiráló hatással volt első regénye, A nap is fel kell megírásához. A regényt Angliában adták ki először Fiesta címen. Ez a félig meddig önéletrajzi könyve a Párizsban és Spanyolországban élő amerikaiakról szól. A regényt Európában és az Egyesült Államokban egyöntetű siker fogadta. 1928-ban Hemingway apja Clarence, aki anyagi és egészségügyi problémákkal küszködött, egy polgárháború korabeli pisztollyal agyonlőtte magát. Hemingwayt apja öngyilkossága mélyen megrázta. Az esemény később bekerült az Akiért a harang szól című regényébe. 1940-ben Kubába költözött. Amikor az Egyesült Államok 1941. december 7-én belépett a II. Világháborúba, Hemingway egy ideig részt vett a tengerészeti hadviselésben Kuba partjain, ahol az amerikai haditengerészetet segítette a német tengeralattjárók felkutatásában. 1944-ben Angliába telepedett át, mint haditudósító. Részt vett a normandiai partraszállásban, ahol újra megsebesült. Elsőként vonult be Párizsba egy francia partizáncsapat parancsnokaként, amiért előbb parancsmegszegés miatt haditörvényszék elé állították, majd végül is kitüntették. Miután a háború véget ért, visszatért Kubába. 1953-ban Pulitzer díjat kapott az Öreg halász és a tenger című kis regényéért. Egy évvel később megkapta az irodalmi Nobel-díjat, amit személyesen nem tudott átvenni, mert 1954-ben repülőgépével lezuhant Afrika fölött a Murchison vízesésnél. Bár komoly sérüléseket szenvedett, a balesetet túlélte. A következő években az Idaho állambeli Ketchum városában kezeltette magas vérnyomását és mániás depresszióját. Az egyre súlyosbodó depressziója miatt kapott elektrosokkos kezeléseket is, ami szerinte emlékező tehetsége romlását is okozta, és erre többször hivatkozott, mint életkedve elvesztésének nyomós okára. Kubai otthonát sokan megcsodálták, különböző gyűjtemények, vadásztrófeák díszítették. Egy külön szobában fegyvertára is volt. Egyik kedvtelése volt a puskákat, pisztolyokat, szúrófegyvereket tisztogatni. Ebben a szobában végezte életét 1961. július 2-án. 63 éves volt. A körülményekről annyit tudunk, hogy orvosnál járt, kivizsgáltatta magát. Azután hazament. Feleségének sem mondott semmit a vizsgálat eredményéről. Bement a fegyvertárba, és agyonlőtte magát, akárcsak édesapja.

ihletett regényei és novellái a férfias erényeket testesítik meg. Főszereplői általában kemény férfiak, a férfiasság az úgynevezett férfias cselekedetek, harc, vadászat és ehhez hasonlók mindig is központi témák voltak nála. Ezért műveit manapság szokás negatívan megítélni, miközben a szerző nagyon is humánus ember volt. Kurt Vonnegut írta ezzel kapcsolatban, hogy Hemingway vitathatatlanul elsőrangú művész, csodálatos lelke akkora volt, mint a Kilimandzsáró. De a témái, bikaviadalok, szinte teljesen elfeledett háborúk, nagy állatok élvezetéből történő lelövöldözése manapság egy kissé megnehezítik könyveinek elolvasását. A természetvédelem, az állatokkal kapcsolatos humanizmus és az úgynevezett hadművészet iránti undor mára elől áll az általános értékek rangsorában. Hemingway műveire jellemző a tömörség, ami mindig sokkal nagyobb mondanivalót hordoz magában, mint ami olvasható. Írói hitvallása a jéghegy elv volt. Számára a tömören, minden sallang nélkül megírt művek csak a jéghegy csúcsát jelentették, a sorok közötti olvasás elengedhetetlen volt. A történet valós tartalma mindig a felszín alatt játszódik, akár csak a vízfelszín alatti jéghegy. Kiválóan példázza ezt a Macska az esőben című rövid lélegzetvételű novellája, ahol egy szinte semmit mondó esemény álarca mögött a férfi és nő közti elkeseredett drámának lehetünk tanúi. Hemingwayről azt terjesztették, miután megírt egy művet, azt újra átolvasta és kihúzogatta a felesleges szavakat, legfőképpen a mellékneveket, és csak a legszükségesebbeket tartotta meg. Műveire jellemző az ilyen irányú minimalizálás, a jelzők gyér használata, ami szintén a jéghegy csúcsának csiszolását és a rejtett tartalom hangsúlyozását szolgálta. Írói stílusa éles ellentétben állt irodalmi riválisa William Faulkner stílusával.

Ernest Hemingway műveinek világa egyértelműen férfi központú. Az erőszak többféle megvilágításban is megjelenik nála, mint például a háború az Akiért a harang szól című regényében, vagy a bérgyilkosság a bérgyilkosok novellában. A halál, legyen az csatatérhez vagy máshoz kapcsolódó, visszatérő eleme műveinek. Azonban ez a halál szinte soha nem dicsőséges és nemes. Inkább a puszta valósággal és a dolgok értelmetlenségével szembesít. A veszélyekkel, az élet nehézségeivel való bátor szembenézés Hemingway világának tartó oszlopa. Férfias követelmény nála a bátorság és a helytállás minden körülmények között. A gyávaság megbocsáthatatlan bűn. Ezért kell a Francis Macomber Rövid Boldogsága című novella címszereplőjének is meghalnia. Hemingway erkölcsi kódexe nem ad felmentést senkinek, még akkor sem, ha az a szereplő pusztulásához vezet. Ezzel a kemény, meg nem alkuvó helytállással találkozhatunk, az Aki nem adja meg magát című elbeszélés kiöregedett torreádorában, vagy Santiago-nak a tengerrel való hősies küzdelmében. Az Öreg halász és a tenger című művében Santiago az öreg halász, aki 84 napon át nem fogott semmit. A 85-en megakaszt egy óriási marlint. 3 napig küszködik vele a tengeren, egyedül, öregen, fáradtan, de az öregkor bölcs erőbeosztásával, s az emberi nagyság makacságával. A cápák azonban megfosztják zsákmányától, nem visz vissza mást a kikötőbe, csak a nagyhal szép, csupasz csontvázát. A balsors látszólag fölébe kerekedett az embernek. Mégis, amikor Santiago nagyon fáradtan elalszik, az ifjú korában látott oroszlánok játszanak álmában a tengerparton. A boldog emlék és a megelégedettség álmát alussza, mert nem az eredmény a fontos,

hanem az a tudat, hogy mindent elkövetett, amit elkövethetett a rámért feladat teljesítéséért. Még akkor is a megelégedettség álmát alhatja, ha a buta turisták félreismerik a vállalkozás romtanúját, a csontvázat, mert ott van a gyerek, aki tőle tanult, s ezután vele fog ismét halászni. Ott van a többi halász, s ott vannak az ifjúkor játszó oroszlányai az álombéli parton. Santiago már nem azért öl, mert az ölés öröme lázadás a halál ellen, hanem kötelességből, helytállásból, hivatásból, mert ez az a mű, melyet öregségére meg kell alkotnia. De testvére a hal épp úgy, mint a nap és a csillagok és az emberek. Santiagónak nem kell már lázadnia a halál ellen, mert nincs végzet, amely most kényszerítené meghalni. Vele talált helyet az ember a világban. Valósághű és szimbolikus elemek együttéléséből csapódik ki a kisregény, és Hemingway egész életművének humanista tanítása. Az ember nem arra született, hogy legyőzzék.

Irodalmi kincsek rovatunkat Ernest Hemingway, az öreg halász és a tenger című regényéből elhangzó részlettel folytatjuk, amelyet Tordi Géza felolvasásában hallhatunk.

0: A halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, s immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte 40 napig egy fiú is vele ment mindig. De aztán, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, hogy az öreg most már igazán és végérvényesen szaláó, ami a legsúlyosabb szó a bal szerencsés emberre, úgyhogy a fiú a parancsukra ettől fogva egy másik hajóval ment halászni, és fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen neki hazavinni az orsókra göngyölt fonalait, vagy a csákjáját, szigonyát, és az árbóc köré csavargatott vitorláját. A vitorlát lisztes zsákokkal foltozták meg, és az árbócra tekergetve olyan volt, mint az örökös vereség lobogója. Sovány ösztövérember volt az öreg halász, mély ráncok barázdálták a tarkóját. Ábrázata tele volt a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tengervizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Ezek a májfoltok végigfutottak arcának mind a két oldalán, a két kezén pedig mélyen bevágott sebb helyek, hegek látszottak, amiket a nagy, nehéz halaknak és a kötelekkel való bajlódásnak köszönhetett. Minden öreg volt rajta, csak a szeme nem. Mert a szeme párja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék akár a tenger. Santiago, szólt hozzá a fiú, ahogy kaptattak föl a parton, ahová a kis csónakot kivontatták. Santiago, most újra mehetnék veled halászni. Kerestünk egy kis pénzt. Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. Nem, mondta az öreg. Szerencsés hajóra szegődtél, maradj csak velük. Tehát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit, aztán utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza. Ne, emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem. Apám akarta így. A gyereke vagyok. Szót kell fogadnom neki. Persze. Így is van rendjén. Apám könnyen elveszti a bizalmát. Könnyen. De mi nem veszítjük el, igaz-e? Igaz. Meghívnálak egy pohár sörre a kert vendéglőbe, ha elfogadod, utána aztán hazavihetjük a holmit. Miért ne fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten. Beültek a kert vendéglőbe, s az idogáló halászok közül sokan bolondozni kezdtek az öreggel, de ő nem haragudott meg a csúfolódásért. Mások meg, az idősebbje csak nézték Santiagót elszomorodva. De nem mutatták, hogy szomorkodnak miatta, hanem tapintatosan csak a tengerről, az árról, a tartósnak látszó szép időről beszélgettek, meg arról, hogy milyen mélyre eresztették le horgaikat, s hogy mi mindent láttak. Santiago, szólalt meg a fiú. Tessék, mondta az öreg, a poharát szorongatta a kezében, és régi dolgokon járt az esze. Hosszú évekkel ezelőtt történt dolgokon. Kievezhetek, hogy fogjak neked Szardíniát holnapra? Nem, eredj bézbolozni. Még én is tudok evezni. Rogério pedig majd kiveti a hálót. Hadd menjek. Ha már nem halászhatok veled, szeretnék legalább valamiben a hasznodra lenni. Fizettél nekem egy pohár sört? Embernyi ember vagy már. Hány esztendős voltam, amikor először kivittél magaddal a hajón? 5. És kis hián ott vesztél, amikor túl korán emeltem be a halat, nem volt még elég fáradt, és majdnem összetörte az egész csónakot. Emlékszel? Mindenre emlékszem, amióta először magaddal vittél halászni. Az öreg ránézett a fiúra, napbardított arcáról, kék szeméből bizalom, szeretet sugárzott. Ha az én fiam volnál, vállalnám a kockázatot is magammal vinnélek. De hát az apád fia vagy meg az anyádé, és szerencsés hajóra kerültél. Foghatok neked Szardíniát? 4 jó csalétket is tudok szerezni, ha kell. Megmaradtak a mai csalétkeim. Elraktam őket besózva a ládámba. Hadd hozzak neked 4 frissebbet. Elég lesz egy is, mondta az öreg halász. Soha nem adta fel a reményt, soha nem csüggett el azelőtt sem. De most olyan erővel támadt fel benne a bizakodás, mint ahogyan a könnyű parti szél szokott fölkerekedni. Hozok 2. Hát hozzál 2. De nem loptad őket, ugye? Szoktam azt is, de ezeket most vettem.
1: Köszönöm, mondta az öreg.
0: Merre felé mégy, Santiago? Kérdezte a fiú.
1: Kimegyek messzire, ahonnét már vissza sem tudok jönni a szélfordulásakor. Kint szeretnék lenni még pirkadat előtt.
0: Én meg majd megpróbálom rávenni őt, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán, ha horgodra akad valami igazán nagy hal, a segítségedre mehetünk majd.
1: De ő nem szeret messzire kimenni.
0: Nem, az igaz. De lesz-e elég erőd hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod?
1: Lesz, táncsak. De mindenféle fogással is segíthet magán az ember.
0: Na, vigyük haza a cókmókot. Szóval ide adod a vetőhálót, és kimehetek Szardíniát fogni.
1: Összeszedték a szerszámokat a csónakból.
0: Az öreg vállára vette az árbócot, a fiú a faládát vitte, amiben az orsókra csévélt, erős fonású barna zsinegek voltak, meg a csákját és a nyeres szigonyt. A csalétkek ott maradtak a csónak farában egy dobozban, a bunkosbottal együtt, amivel a nagy halakat szokta elkábítani, amikor beemeli őket a csónakba. Nem lopta volna el senki az öreg halász holmiát. A vitorlát és a súlyos, vastag zsinegeket azonban okosabb volt hazavinni, mert ártott nekik a harmat, aztán meg, ám bár az öreg biztosan tudta, hogy a helybeliek közül senki sem nyúlna az ő jószágához, mégis úgy gondolta, hogy fölösleges kísértésbe hozni őket azzal, hogy ott hagyja a csákját meg a szigonyt a csónakban. Végigmentek az országúton, odaértek az öreg halász kunyójához, s beléptek mind a ketten a nyitott ajtón. Az öreg nekitámasztotta a falnak az árbócot a rágöngyölt vitorlával együtt, a fiú pedig letette mellé a ládát meg a többi szerszámot. Az árbóc majdnem olyan hosszú volt, mint a kis vityiló egyetlen szobája. A viskó, a guanónak nevezett óriáspálma erős, szívós pikkely páncéljaiból épült, s volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék és a földes padon egy kis, faszénnel fűthető katlan, amin főzni lehetett. A kunyó barna falán, az egymás alapított erős, sűrű rostú guánó leveleken két színes kép lógott. Az egyik Jézus szent szívét ábrázolta, a másik pedig a kobrai Madonnát. A feleségéről maradtak az öregre ezek a képek. Valaha ott függött a falon az asszony kiszínezett fényképe is, de aztán utóbb mégis leszette, mert nagyon elhagyatottnak érezte magát, ha ránézett erre a fényképre, és most a kis polcon tartotta a sarokban a tiszta inge alatt. Van itthon ennivalót, Santiago?
1: Van egy fazék barna rizs, meg hal hozzá.
0: Kérsz egy kicsit?
1: Nem, köszönöm, majd otthon ebédelek.
0: Gyújj csak tüzet?
1: Nem kell. Majd én megmelegítem később a rizsemet, vagy megeltem hidegen is.
0: Elvihetem a vetőhálót?
1: El hát.
0: A vetőháló már rég nem volt meg. A fiú emlékezett arra a napra is, amikor eladták. De azért rendületlenül eljátszották ezt a kis színházat minden délután. Rizses hal sem volt. Se fazék, se barna rizs. Ezt is tudta jól a fiú.
1: 85. Ha, az szerencsés szám. Szerencsét hoz, mondta az öreg. Mit szólnál hozzá, ha egy ötmázsásnál is nagyobb hallal jönnék haza holnap?
0: Hát akkor elviszem a vetőhálót, és kimegyek Szardíniát fogni. Ülj ki az ajtóba addig a napra, jó?
1: Jó. Van egy tegnapi újságom, majd elolvasom a baseball eredményeket.
0: A fiú nem tudta, hogy ez a tegnapi újság valósága, vagy ez is csak kitalálás. Az öreg azonban csak ugyan előhúzta az ágya alól.
1: Perikótól kaptam a bodegában.
0: Visszajövök majd, ha fogtam elég Szardíniát. Beteszem jégre mind, és reggel majd megosztozunk rajta. Ha visszajöttem, elmesélheted majd nekem a baseball eredményeket, Santiago.
1: Yankee csapat nem kaphat ki úgysem.
0: No, a Cleveland Indiántól nagyon félek.
1: Ne félsz te a Yankee-t, fiam. Bízhatsz bennük. Gondolj csak a nagy DiMaggio-ra.
0: Én a Detroit-i Tigristől is félek, meg a Clevelandi Indiántól is.
1: A végén még majd a Cincinnati-tól is félsz, a részbőrűtől, meg a chicagói fehérharisnyásoktól.
0: Hát csak olvasd ki, aztán mondd majd el, ha visszajöttem.
1: Ne vegyünk egy 85-ös számú sorsjegyet a következő húzásra. Holnap lesz a 85. nap.
0: Megpróbálhatjuk, de hát a legnagyobb halfogásodat 87 nap után érted el egyszer, nem?
1: Másodszor nem eshet meg az emberrel ilyesmi. Mit gondolsz? Tudnál szerezni egy 85-ös számú sorsjegyet?
0: Megrendelhetem.
1: $2,500 kerül. Kitől kérhetnék kölcsön ennyi pénzt?
0: Megszerzem könnyen, akárkitől kapok kölcsön $2,500, ha kell.
1: Talán én is kapnék, de nem akarok kölcsön kérni. Az ember kölcsönkéréssel kezdi, aztán koldulással folytatja.
0: Vigyázz, meg ne fázál, Santiago! Ne felejtsd el, hogy már szeptember van.
1: A nagy hal eljövetelének hónapja.
0: Megyek Szardíniát fogni.
2: Mire a fiú visszatért, a nap leszállt, és az öreg halász elaludt a széken. A fiú lehúzta az ágyról az ócska katonai pokrócot, s ráterítette a szék hátára és Santiago vállára. Különös vállak voltak ezek. Nagyon vének, de azért még erősek, izmosak, s a nyaka is erős volt Santiagónak. A méráncok pedig most, hogy elaludt és a mellére csuklott a feje, nem látszottak annyira a tarkóján. Az inge olyan toldott-foldott volt, akár csak a vitorlája, s a különböző foltokat különböző színűre fakította ki a nap. Az öreg halász arca hiába nagyon vén volt már, s ahogy így huny szemmel ült, egészen élettelennek látszott. Az újság a térdén feküdt kiterítve, s az esti szellőben a félkezes ujja volt a nehezék. Mezitláb üldögélt. A fiú megint otthagyta az öreget, és amikor visszajött, Santiago még mindig aludt.
1: Ébredj, Santiago!
2: Az öreg kinyitotta a szemét, és eltartott egy-két másodpercig, amíg felúcsúdott távoli utazásából. Aztán elmosolyodott.
1: Mit hoztál?
2: Vacsorát. Megvacsorázunk együtt.
1: Nem vagyok nagyon éhes.
2: Gyere, csak enned kell. Úgy nem lehet halászni, ha nem eszik az ember.
1: Haláztam úgy eleget, mondta az öreg, feltápászkodott és összehajtogatta az újságját. Aztán a pokrócot kezdte összehajtogatni.
2: Tartsd csak magadon a pokrócot. Hát amíg én élek, addig nem fogsz úgy halászni, hogy ne egyél semmit.
1: Hát akkor csak élj soká, és törődj a magad bajával. Mit vacsorázunk?
2: Rist hoztam, fekete babot, sült banánt, meg egy kis pörköltet. A fiú a kert vendéglőből hozta a vacsorát egy kétrészes bádog ételhordóban. A külön-külön papírszalvétába csomagolt evőeszközöket, egy-egy kést, villát, kanalat a zsebéből szedte elő.
1: Kitől kaptad mindezt?
2: Martintól, a vendéglőstől.
1: Akkor meg kell majd köszönnöm neki.
2: Már én megköszöntem. Neked fölösleges megköszönni.
1: Majd neki adom egy nagy hal hasahúsát legközelebb.
2: Nem először küld nekünk vacsorát, ugye?
1: Nem először. Akkor többet kell neki adnom, mint egy nagy hal hasahúsát. Nagyon figyelmes hozzánk.
2: Hát vacsorázzunk. Már kértelek régen, hogy egyél. Csak addig nem akartam kinyitni az ételhordót, amíg hozzá nem látsz.
1: Most már hozzálátok. Csak meg kellett előbb mosakodnom.
2: Vajon hol tudtál megmosakodni, gondolta magában a fiú. A falu víztartája 2 utcával lejjebb volt az országúton. Gondoskodnom kell róla, gondolta magában a fiú, hogy legyen itt neki mosdóvize, szappana, meg egy jó törölközője. Hogy is lehettem ilyen feledékeny? Egy másik inget is kell majd szereznem neki, meg egy kabátot télire, meg valami cipőfélét, és még egy pokrócot.
1: Nagyszerű ez a pörkölt, mondta az öreg.
2: Meséld el a baseball eredményeket, kérte a fiú.
1: A Liga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondtam, felelte az öreg jókedvűen.
2: Ma kikaptak, magyarázta a fiú.
1: Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi.
2: Igen ám, de mások is játszanak a csapatban.
1: Na persze, de ő egymagában többet ér az egész csapatnál. A másik ligában pedig a Brooklyn és a Philadelphia közül én inkább a Brooklynra tippelek. Persze Dixislerre gondolok, az ő hosszú labdáira ott a régi pályán. Nincs a világon párja. Életemben nem láttam olyan hosszú labdákat, mint az ő labdái. Emlékszel még azokra az időkre, amikor átjárt a kert vendéglőbe? Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sohasem mertem hívni.
2: Aztán téged kértelek meg, hogy szólj neki, de te sem merted megkérni rá.
1: Emlékszem, rosszul tettük, hogy nem szóltunk neki.
2: Talán eljött volna velünk halászni.
1: Azt aztán nem felejtettük volna el, amíg élünk. Szeretném egyszer elvinni halászni a nagy DiMaggiót. Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember volt ő is, mint mi. Talán megértene bennünket.
2: A nagy Sziszler apja nem volt szegény ember soha életében, és amikor annyi idős volt, mint én, már játszott a nagy liga bajnokságokban, mármint az apja.
1: Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kiussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton.
2: Tudom, már mesélted.
1: Afrikáról meséljek, vagy a baseballról?
2: Inkább a baseballról.
1: Mesélj a nagy John J. McGraw-ról. Ő is eljött néha napján a kert vendéglőbe a régi időkben. De ha ivott, akkor mindig goromba volt, mocskos szájú, nem lehetett bírni vele.
2: A lóverseny épp úgy érdekelte, mint a baseball. Legalábbis mindig tele volt a zsebe lóversenylistákkal, és sokat telefonálgatott a lovakról. Nagyszerű csapatkapitány volt. Apám azt tartja, hogy ő volt a legnagyobb csapatkapitány.
1: Mert ő járt itt a legtöbbször. Ha Gyurcsér továbbra is eljött volna hozzánk minden esztendőben, akkor az apád most őt tartaná a legnagyobb csapatkapitánynak.
2: A legjobb halász pedig te vagy.
1: Köszönöm, hogy ezt mondod. Örülök neki. Remélem, nem jön majd egyszer egy akkora nagy hal, hogy meghazudtoljon bennünket.
2: Olyan hal nincs a világon, ha csak ugyan elég erős vagy még, mint ahogy mondod.
1: Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy képzelem. De értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás.
2: De most már le kell feküdnöd, hogy kipihen magad reggelig. Majd én visszaviszem ezt a holmit a kert vendéglőbe.
1: Hát akkor jó éjszakát. Reggel majd felébresztelek.
2: Te vagy az én ébresztő órám, Santiago, mondta a fiú.
1: Az én ébresztő órám pedig az öregség, mondta az öreg halász.
2: Majd idejében felkeltelek.
1: Nem akarom, hogy ő ébresszem fel, tudod. Olyan érzés, mintha alávaló lennék nála.
2: Értem. Aludj jól, Santiago. A fiú elment. Az öreg halász levetette a nadrágját és lefeküdt aludni. Összegöngyölte a nadrágját vánkosnak, belerakta az újságot is. Magára csavarta a pokrócot, és elaludt. Álmában Afrikában járt, mint gyerekkorában. A hosszú, aranyszínű partokon, meg a fehér partokon, amelyek úgy fehér lettek, hogy káprázott tőlük az ember szeme, meg a nagy parti hegyfokokról álmodott, és a nagy, barna hegyekről. Ott járt mostanában ezen a tengerparton minden éjszaka, és álmában hallotta a bömbölő hullámverést, látta a hullámok taraján vágtató benszülött csónakokat. Álmában tisztán érezte a hajófedélzet kátrány és kenderkót szagát, érezte Afrika szagát, amit a reggeli szél hozott mindig a száraz föld felől. Rendszerint úgy volt, hogy amikor érezni kezdte a reggeli szél szagát, akkor felébredt, felkelt, felöltözött és elment fölkelteni a fiút. Ma éjjel azonban nagyon korán megérkezett a reggeli szélszaga, és álmában is tudta, hogy még túl korán van. Úgyhogy tovább álmodott a tengerből kiemelkedő szigetek fehérlő csúcsairól, később pedig a Kanári-szigetek mindenféle kikötőiről és horgonyzó helyeiről. Viharokról már sohasem álmodott.
1: Se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról,
2: se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről,
1: se a feleségéről.
2: Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról.

Az elmúlt percekben Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényéből hangzott el egy részlet Tordi Géza felolvasásában.

Ernest Hemingway számára minden téma volt, de nagyon egyenetlen tempóban dolgozott. Egy háború vállalásáért néha évekig sem írt szép irodalmat. Vadászkaland vagy halászkirándulás, olykor egy-egy szerelmes utazást úgy telt el, hogy egyetlen sort sem írt le. Máskor, ha benne tartott egy terjedelmes szövegben, elfeledkezett az evésről is, egymás utáni két éjszaka se feküdt le, hanem írt, folyton írt. Életszemléletének alapja a tevékenység megbecsülése. Hirdette, hogy az eredménytelen munka többet ér a semmittevésnél. Ennek az erkölcsi értékelésnek legszebb példája terjedelmes elbeszélése, az öreg halász és a tenger. Ember és természet egyszerre harcos és békés viszonya, a munka öröme és a beletörődés a kudarcba sajátos egységként jelenik meg ebben a műben. Az eredmény diadala és a cső tudomásul vétele a világirodalom nagy művei közé sorolja ezt a történetet. Hemingway mindig politikai életet él, mindig a szabadság oldalán áll, de soha semmiféle pártnak nem tagja. Véleményért azonban mindig kész akár életét is feláldozni, vagyonát pedig gyakran áldozza. Ernest Hemingway Nobel-díjjal koronázott pályája nem csak az amerikai, de a világirodalom szempontjából is kiemelkedő jelentőségű volt, amellett, hogy az utókor a valaha élt legjobb tudósítók között is nyilvántartja a nagyszerű író nevét. Hemingway fellépése lendületet adott az amerikai prózának, mely a 19. századi visszafogott kezdet és a rövid életű Jack London munkássága után meglehetősen szegényes volt az irodalom más területeihez képest. Az amerikai író műveiben egy olyan világ tárul elénk, melyben a bátorság, elszántság és helytállás erényei könyörtelenül érvényesülnek. Azon erények, melyek végig kísérték Ernest Hemingway fényes pályafutását is.

Irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését sugároztuk, amelynek témája Ernest Hemingway volt. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert Szabó Anita kolléganőm várja önöket 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és sok más érdekességgel. A nap gondolatával búcsúzom, ami Gobbi Hilda színésznő tollából származik, és így hangzik. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna vagyok, békesség Istentől, viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 13-án hétfő reggel ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. A következő percekben híreinket hallják. Hírek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Büntető eljárást indított a rendőrség a Bucsecsben lezuhant hegymászók ügyében. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna túl látogatottsága a múlt évhez képest. Amerika válaszcsapást mért Iránra az európai hajó megtámadása miatt. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el, számol be az MTI. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A zenész júniusban egészségi állapota miatt kórházba került. A zenekar emiatt lemondta nyári koncertjeit. Szolnoki Péter

0: 1970. május 22-én született Debrecenben. Gyermekkorától foglalkozott zenével, 8 évesen kezdett fuvolázni, majd 1984 és 89 között az Alkamáti Zeneművészeti Tiszthelyettes Képző Szakközépiskola tanulója volt, ahol klasszikus zenei képzést kapott. Fiatalon a Silhouette nevű popegyüttesben is játszott. Tanulmányai után katonazenekarokban is különböző zenei formációkban dolgozott, majd a Police Big Band tagja lett, a fuvola mellett pedig énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyű zene felé fordult. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar pop formációi közé tartozott. A Prahova megyei rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Busteny környékén sziklamászás közben lezuhant 4 hegymászó ügyében, írja az Ager Press. A rendőrség szombat esti közleménye szerint a bustenyi rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant 4 főből álló hegymászó csapat tagjai 27 és 51 év közöttiek voltak. Egyikük egy 36 éves nő meghalt az elszenvedett sérülések következtében. A másik 3 hegymászót, 3 férfit sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint 2 sérültet Bukarestbe szállítottak, kedd este egy Black Hawk helikopterrel, amely a Dinamo stadionjában szállt le. Innen vitték őket Smurd mentőkocsival a bukaresti klinikai sürgősségi kórházba. A 3. hegymászót a Brassói megyei sürgősségi kórházba szállították. Tovább csökken a turisták száma a Szent Anna-tónál, közölte a Pro-Szent Anna Egyesület. A természetvédelmi terület üzemeltetői szerint a visszaesés hátterében elsősorban gazdasági okok állnak. A Szent Anna-tó európai szinten is egyedülálló látványosság. A júniusi adatok különösen beszédesek. 30%-kal kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest. A negatív tendencia folytatódik idén, eddig csak csökkenésről számolhatunk be sajnos, fogalmazott Dósa Elek Levente, a Pro-Szent Anna Egyesület igazgatója. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma részben napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír! Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 98. Zsoltár 9. versem.

0: Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 30. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

0: Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 13-án hétfő reggel ébresztő magazin műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. A mai nap gondolata Gobbi Hilda magyar színésznőtől származik, és így hangzik. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben, ha velünk tartanak. Hamarosan Kriduhidibitű rovattal Szecsődi Árpád jelentkezik. Fél hétkor hírösszefoglalót mondok, fellapozzuk kalendáriumunkat. Kukta rovatunkban elhangzik egy recept, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 7 órakor ismét hírek következnek, amit jó hír követ is Kridu rovat. Fél 8-kor hírösszefoglaló után aktuális összeállításunkat sugározzuk. Ez a kínálatunk reggel 8 óráig. Tartsanak velünk, ha tehetik. Következzen Kridu rovatunk.
2: Kridu.
3: A megtartó hit műsora.
4: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Kredo hitépítő műsorunk tartalmából. A 98. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Naposztatom a lelkemet című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéjét a 98. Zsoltárból olvasom. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vígadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség is a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Ahogy olvassuk a Zsoltárt, egyre inkább úgy érezzük, hogy bennünk is megszületik ez a lelkesedés, hogy dicsérjük Istent, énekeljünk Istennek. Mert ez az egész Zsoltár úgy magával ragad bennünket. Szinte már ott van a mi ajkunkon is a dicséret. De a kérdés is talán ott van, hogy hát miért dicsérjük Istent. A Zsoltárban erre több választ is kapunk. Elég konkrét okokat sorol fel a zsoltáros. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű és közismert igazság az, hogy azért dicsért az Istent, mert csodákat tesz. Valószínűleg tudjuk, hallottuk és tapasztaltuk is mindnyájan, hogy Isten csodatevő úr, aki képes olyan dolgokra is, ami az emberi elmét, az emberi lehetőségeket meghaladja.

Többször többféleképpen átélhette ezt az Ószövetség embere, hogy Isten mit meg nem tesz azért, hogy megszabadítsa a bűnben kínlódó, sínylődő embert. Aztán ott van a beteljesülés, így mondhatni Jézus Krisztus szabadító munkájában. Először csak Izrael népe, majd minden nép részese lehet az Isten szabadításának. De talán a legfurcsább dolog, amit ebből a Zsoltárból hallunk, az az, hogy azért újjongjunk, azért dicsérjük, azért énekeljünk az Istennek, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Ha van nekünk fájó pontunk az életben, akkor az nagyon sokszor az igazságtalanságnak, a méltánytalanságnak a megtapasztalása. Hogy valahol igazságtalanul bántak velem, hogy méltánytalanul tettek félre, állítottak hátrébb, vagy döntöttek egy-egy ügyemben. Istennel kapcsolatosan azt mondja a Zsoltáros, hogy eljön, hogy ítélkezzen a földön, de igaz ítélettel, igazságosan és pártatlanul. De vajon tényleg ez az, ami bennünket Isten dicséretére indíthat? Nem feltétlenül ez az első reakciónk, mert tudjuk, hogy nem csak azok felett fog Isten igazságosan ítélni, akiket mi magunk is talán ítéletre méltónak tartunk, hanem az egész föld felett igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Olykor örvendenénk, olykor mi magunk kérjük, hogy Uram, tegyél igazságot. Uram, bánj el azokkal, akik velem is elbántak. De amikor újongunk, örülünk annak, hogy Isten ítélni jön a földre, akkor ez az örvendezés és újongás csak Jézus Krisztusban lehetséges, aki elfedezte minden bűnünket, és a megváltás által Isten előtt megigazulva állhatunk meg. A Zsoltár úgy hívhat örömre az Isten ítélete felett, ha előre tekintünk a megváltásra. És micsoda őszinte örömre indít bennünket, amikor Isten lelke nem csak meggyőz bennünket a bűneinkről, de rá is mutat a keresztre, ahol a bűn Krisztusban megítéltetett. Örvendezzünk és újongjunk, mert nem az ítéleté, hanem a kegyelemé az utolsó szó. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is kegyelmesen nézel le ránk. Már az, hogy felébredtünk, hogy munkálkodhatunk, hogy levegőt vehetünk, mind-mind a te kegyelmednek jele. Arra kérünk, hogy segíts bennünket ebben a hálaadó életmódban elmélyülni, még inkább a te csodáidat, a te szabadításodat, a te kegyelmedet dicsérni minden nap. Amen.

Az elmúlt percekben a 98. Zsoltár versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi

Mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Napoztatom a lelkemet című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Napoztatom a lelkemet. A misszionáriusnak Új-Guineában feltűnt, hogy istentisztelet után egyik pápua híve nem hagyja el a kápolnát. Néha órákig is a padjában, szinte mozdulatlanul ül. Egy idő után, félve, hogy talán megsérti, megkérdezte a misszionárius, hogy miért szokott ilyen sokáig elüldögélni a kápolnában. Ilyenkor, hát ilyenkor napoztatom a lelkemet.

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma 11. részének 28. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Naposztatom a lelkemet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Krédó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben Isten üzenete a 98. Zsoltár versei alapján szólt hozzánk Hajdó Tímea, a Kendi-Lónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Naposztatom a lelkemet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 13-án hétfő reggel ébresztő magazin műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. A mai napon Gobbi Hilda magyar színésznő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak.
0: Hírek.
2: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Büntető eljárást indított a rendőrség a Bucsecsben lezuhant hegymászók ügyében. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna-tó látogatottsága a múlt évhez képest. Amerika válaszcsapást mért Iránra az európai hajó megtámadása miatt. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el, számol be az MTI. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A Prahova megyei rendőrség büntető eljárást indított gondotlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Busteny környékén sziklamászás közben lezuhant 4 hegymászó ügyében, írja az Ager Press. A rendőrség szombat esti közleménye szerint a bustenyi rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant 4 főből álló hegymászó csapat tagjai 27 és 51 év közöttiek voltak. Egyikük egy 36 éves nő meghalt az elszenvedett sérülések következtében. A másik 3 hegymászót, 3 férfit sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. Tovább csökken a turisták száma a Szent Anna-tónál, közölte a Pro Szent Anna Egyesület. A természetvédelmi terület üzemeltetői szerint a visszaesés hátterében elsősorban gazdasági okok állnak. A Szent Anna-tó európai szinten is egyedülálló látványosság. A júniusi adatok különösen beszédesek. 30%

Kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma részben napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor várom hallgatóinkat. A következőkben Szegedi Csabával lapozzuk július 13-ai kalendáriumunkat.

Július 13-a az év 194. szökévben a 195. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 171 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során ezen a napon Hajnaú táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg. 1923. július 13-án elkészült a Hollywood felirat a Los Angeles Hollywood városrész feletti dombon. A szöveg eredetileg Hollywoodland volt, de az utolsó négy betűt az 1949-es felújítás alkalmával eltávolították, mivel Hollywood az amerikai filmipar központjaként ismert. 1930. július 13-án rendezték az első FIFA labdarúgó világbajnokság döntőjét Uruguayban. Európából csak négy nemzeti csapat merészkedett az óceánon túlra: Belgium, Franciaország, Románia és Jugoszlávia. A döntőt két dél-amerikai csapat vívta, Uruguay legyőzte Argentinát. A világbajnoki kupát azóta is minden negyedik évben átadták, kivéve 1942-t és 1946-ot, amikor a II. Világháború miatt nem rendeztek labdarúgó világbajnokságot. 1985. július 13-án megszervezték a Live Aid monumentális szuperkoncertet, melynek célja az afrikai, etiópiai éhezők megsegítése volt. A televíziós közvetítésnek köszönhetően több mint 1,5 milliárd ember látta egyenes adásban, így ez lett az emberiség egyik legnagyobb kollektív eseménye.

Kalendáriumunk folytatásában lapozzuk föl azoknak a névsorát, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. Időszámításunk előtt 100-ban ezen a napon született Caius Julius Caesar, római politikus, hadvezér. 1527-ben ezen a napon látta meg a napvilágot John Dee, angol matematikus, csillagász, asztrológus, geográfus, okkultista és első Erzsébet királynő tanácsadója. 1590-ben ezen a napon született 10. Kelemen pápa. 1841. július 13-án született Otto Wagner, osztrák építész, a századforduló bécsi akadémikus építőművészetének egyik kiemelkedő jelentőségű bírálója és megújítója. A bécsi iskola vezető egyénisége. Az építőművészet megújulásának szükségességét, a modern élethez való idomítását hirdette, elvei szerint beilleszkednek a későbbi Bauhaus célkitűzéseibe is. 1915-ben Nagyszebenben ezen a napon született Gálfi Mózes, romániai magyar nyelvész. Élénken foglalkoztatta a romániai magyar nyelvművelés. Mint a mai magyar nyelv egyetemi előadója, 1948-ban lényeges szerepet vállalt az anyanyelvi oktatás korszerű megalapozásában. 1918-ban ezen a napon született Abodi Nagy Béla, magyar festőművész. 1934. július 13-án született Kolozsváron ifjabb Cseh Gusztáv, romániai magyar grafikus művész. 1961-től kiállító művész, valamint több mint 200 hazai kiadású kötet művészi tervezője és illusztrátora. A forrássorozat tervét az 1971-es bukaresti könyvszalon díjazta. Ő jegyezte a tanulókönyvtára a zsebkönyvsorozat grafikáját is. Nevéhez fűződnek a Bajor Andor kötetek borítói és illusztrációi, és az Utunk szilveszteri Ütünk külön kiadásának karikatúrái. Részkarc sorozatot készített az erdélyi magyar művelődés jeleseiről és erdélyi műemlékeiről. Korai halála után részkarc sorozatai albumba foglalva jelentek meg. 1939. július 13-án született Szabados György, Kossuth díjas magyar zeneszerző. 1942-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Harrison Ford, amerikai színész. 1944. július 13-án született Rubik Ernő, magyar feltaláló, a bűvös kocka feltalálója. 1968-ban ezen a napon született Melát Andrea, Liszt Ferenc díjas magyar opera énekesnő. 1981. július 13-án született Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó.

Július 13-ai kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 939. július 13-án távozott az élők sorából 7. Leó pápa. 1024-ben ezen a napon hunyt el II. Szent Henrik német-római császár. 1399-ben ezen a napon távozott az élők sorából Peter Parler, német származású cseh építész és szobrász, a Parler építész család legnevesebb képviselője. Egyebek közt a Szent Vitus székesegyház arculatának kialakítója és a Káró híd építője, az úgynevezett német külön gótikát továbbfejlesztő közép-európai gótika vezéregyénisége. 1951-ben ezen a napon hunyt el Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, a dodekafónia és a szerializmus technikájának megalkotója. Tanárként is a század legnagyobb hatású egyéniségei közé tartozott. 1954. július 13-án hunyt el Frida Kahlo, egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1972-ben ezen a napon távozott az élők sorából Kónya Lajos, Kossuth-díjas magyar író, költő. 1973. július 13-án hunyt el Marcián Negrea zeneszerző, aki elsőként adta ki a Kájoni Kódex 10 román jellegű darabját. 1921 és 41 között a kolozsvári konzervatóriumban tanított formatant, hangszerelméletet, ellenpontot és kamarazenét, majd a bukaresti konzervatórium tanára lett 1941 és 1963 között. Minden műfajban komponált, filmzenét is írt. 1996-ban Marcián Negrea nevével a zeneszerző fia kulturális alapítványt hozott létre, amelynek a célja a román előadók, a zeneszerzők és karmesterek népszerűsítése. 1982-ben ezen a napon hunyt el Kolozsváron Nagy Lajos, erdélyi magyar geológus, geológiai szakíró, egyetemi oktató. Fő kutatási területe az Erdélyi medence keleti részén levő Sóvidék volt, de foglalkozott a Hargita keleti oldalának vulkáni képződményeivel is. 1988. július 13-án hunyt el Gobbi Hilda, Kossuth-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész. A magyar színház és filmtörténet egyik legérdekesebb, legeredetibb és legközkedveltebb alakja. 2014-ben ezen a napon hunyt el Loran Mazel, amerikai karmester, hegedűs, zeneszerző. 2015. július 13-án hunyt el Tordasi Ildikó, magyar olimpiai és világbajnok vívó. Ezek a fontosabb események kapcsolódtak a mai naphoz. Július 13-a kalendáriumát hallották.

0: Kalendáriumunkat lapoztuk Szegedi Csabával. A következő percekben kuktarovatunkban egy mogyorókrémes kuklóf receptet osztok meg.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Mai kuktarovatunkban egy mogyoró krémes kuglóf receptet osztam önöknek. Tekintsük át először, hogy milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez. Hozzávalók 3 adaghoz. 60 dekagram finom liszt, 2 darab tojás sárgája, 3 dekagram friss élesztő, 1 csapott evőkanál cukor, 1 csipet só, 2 evőkanál olaj, 3,2 deciliter tej, 15 dekagram nutella, 1 evőkanál sertésír.

Lássuk, hogy hogyan is készül a mogyorókrémes kuglof. Az élesztőt kevés langyos tejjel, cukorral felfuttatjuk, a lisztet a megkelt élesztővel, sóval, tojássárgájával, olajjal lazán összeforgatjuk. A langyos tejet hozzáadagolva elkezdünk levegőt juttatni a tésztába. Jó sima tésztát készítünk, mikor összeállt, lisztet hintünk a tetejére és letakarjuk. Langyos helyen egy óra hosszáig kelesztjük. Mikor letelt a kelesztési idő, lisztezett deszkára öntjük a tésztát. Elnyújtjuk körülbelül 1-1,5 cm vastagra. Kör alakú szaggatóval körülbelül 6-7 cm átmérőjűvel körlapokat szaggatunk. Mindegyik közepébe rakunk diónyi mogyorókrémet. Aztán összecsípjük a tésztát, és kislabdákat készítünk. Zsírral alaposan kikent kuglof formába pakoljuk az összecsípéssel lefelé. Kis hészagot hagyhatunk mindegyik között. Hideg sütőbe toljuk, és 190 fokon megsütjük világos barna színűre.

60 dekagram finom liszt, 2 darab tojássárgája, 3 dekagram friss élesztő, 1 csapott evőkanál cukor, 1 csipet só, 2 evőkanál olaj, 3,2 deciliter tej, 15 dekagram nutella és 1 evőkanál sertésír. Mai receptünk forrása a www.nosalti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Amennyiben tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk holnap is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy új receptet osztunk meg. A következő percekben Aucsilla és Szolnoki Péter Féltelek című dala szól.

0: Ahogy Csilla és Szolnoki Péter közös dalát hallgattuk, a Félteleket. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Július 13-án Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarulta, Henrik és Eugén névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Az Ernő magyar nyelvújítási alkotás, ő kicsinyítő képzővel az Ernest névből, amely ófelnémet eredetű, jelentése komoly, határozott. A Sára héber eredetű bibliai név, jelentése fejedelemnő, hercegnő, uralkodó asszony. A Sarolta névhez nincs köze. A Henrietta magyar, angol, szláv eredetű, a Henrik férfi név francia kicsinyítőképzős női formája. Jelentése körülkerített birtokán uralkodó. Más magyarázat szerint a német Hermina változata, jelentése hadinő. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. A Sarolta török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint Charlotte név magyarosítása. Jelentése fehér menyét. A Henrik germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó. Az Eugén görög-német eredetű név, jelentése jó születésű, előkelő, nemes nemzetségből való. A név magyar alakváltozata az Ödön Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19. században. Köszöntünk tehát július 13-án minden Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarolta, Henrik és Eugén nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünnepik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: A Bombon Együttes Bárhol Jársz című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 13-án, hétfő reggel ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál és a nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Gobbi Hilda magyar színésznőtől származik. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő percekben híreinket hallják. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Büntető eljárást indított a rendőrség a Bucsecsben lezuhant hegymászók ügyében. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna-tó látogatottsága a múlt évhez képest. Amerika válaszcsapást mért Iránra az európai hajó megtámadása miatt. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el, számol be az MTI. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A zenész júniusban egészségi állapota miatt kórházba került. A zenekar emiatt lemondta nyári koncertjeit. Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Gyermekkorától foglalkozott zenével, 8 évesen kezdett fuvolázni, majd 1984 és 89 között a Zalkamáti Zeneművészeti Tiszthelyettes Képző Szakközépiskola tanulója volt, ahol klasszikus zenei képzést kapott. Fiatalon a Silhouette nevű popegyüttesben is játszott. Tanulmányai után katonazenekarokban és különböző zenei formációkban dolgozott, majd a Police Big Band tagja lett, a fuvola mellett pedig énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyű zene felé fordult. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar pop

0: formációi közé tartozott. A Prahova megyei rendőrség büntető eljárást indított gondotlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Busteny környékén sziklamászás közben lezuhant 4 hegymászó ügyében, írja az Ager Press. A rendőrség szombat esti közleménye szerint a bustenyi rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant 4 főből álló hegymászó csapat tagjai 27 és 51 év közöttiek voltak. Egyikük egy 36 éves nő meghalt az elszenvedett sérülések következtében. A másik 3 hegymászót, 3 férfit sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint 2 sérültet Bukarestbe szállítottak, kedd este egy Black Hawk helikopterrel, amely a Dinamo stadionjában szállt le. Innen vitték őket Smurd mentőkocsival a bukaresti klinikai sürgősségi kórházba. A 3. hegymászót a Brassói megyei sürgősségi kórházba szállították. Tovább csökken a turisták száma a Szent Anna-tónál, közölte a Pro Szent Anna Egyesület. A természetvédelmi terület üzemeltetői szerint a visszaesés hátterében elsősorban gazdasági okok állnak. A Szent Anna-tó európai szinten is egyedülálló látványosság. A júniusi adatok különösen beszédesek. 30%-kal kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest. A negatív tendencia folytatódik idén, eddig csak csökkenésről számolhatunk be sajnos, fogalmazott Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma részben napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 98. Zsoltár 9. verse.

0: Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 30. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
2: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a Marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával. Érdekli

0: Kérdeződni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
1: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Következzen Krido hitépítő műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krido.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 98. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Naposztatom a lelkemet című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéjét a 98. Zsoltárból olvasom. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulás szerzett jobbja az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Örvendezve vígadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség is a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Ahogy olvassuk a Zsoltárt, egyre inkább úgy érezzük, hogy bennünk is megszületik ez a lelkesedés, hogy dicsérjük Istent, énekeljünk Istennek. Mert ez az egész Zsoltár úgy magával ragad bennünket. Szinte már ott van a mi ajkunkon is a dicséret. De a kérdés is talán ott van, hogy hát miért dicsérjük Istent. A Zsoltárban erre több választ is kapunk. Elég konkrét okokat sorol fel a zsoltáros. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű és közismert igazság az, hogy azért dicsért az Istent, mert csodákat tesz. Valószínűleg tudjuk, hallottuk és tapasztaltuk is mindnyájan, hogy Isten csodatevő úr, aki képes olyan dolgokra is, ami az emberi elmét, az emberi lehetőséget,

képzelni. A második ok Isten dicséretére az, hogy ő szabadító Isten. Olyan csodálatosan mutatja be nekünk a Szentírás Isten szabadítását. Többször, többféleképpen átélhette ezt az Ószövetség embere, hogy Isten mit meg nem tesz azért, hogy megszabadítsa a bűnben kínlódó, sínylődő embert. Aztán ott van a beteljesülés, így mondhatni Jézus Krisztus szabadító munkájába. Először csak Izrael népe, majd minden nép részese lehet az Isten szabadításának. De talán a legfurcsább dolog, amit ebből a Zsoltárból hallunk, az az, hogy azért újjongjunk, azért dicsérjük, azért énekeljünk az Istennek, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Ha van nekünk fájó pontunk az életben, akkor az nagyon sokszor az igazságtalanságnak, a méltánytalanságnak a megtapasztalása. Hogy valahol igazságtalanul bántak velem, hogy méltánytalanul tettek félre, állítottak hátrébb, vagy döntöttek egy-egy ügyemben. Istennel kapcsolatosan azt mondja a Zsoltáros, hogy eljön, hogy ítélkezzen a földön, de igaz ítélettel, igazságosan és pártatlanul. De vajon tényleg ez az, ami bennünket Isten dicséretére indíthat? Nem feltétlenül ez az első reakciónk, mert tudjuk, hogy nem csak azok felett fog Isten igazságosan ítélni, akiket mi magunk is talán ítéletre méltónak tartunk, hanem az egész föld felett igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Olykor örvendenénk, olykor mi magunk kérjük, hogy Uram, tegyél igazságot. Uram, bánj el azokkal, akik velem is elbántak. De amikor újongunk, örülünk annak, hogy Isten ítélni jön a földre, akkor ez az örvendezés és újongás csak Jézus Krisztusban lehetséges, aki elfedezte minden bűnünket, és a megváltás által Isten előtt megigazulva állhatunk meg. A Zsoltár úgy hívhat örömre az Isten ítélete felett, ha előre tekintünk a megváltásra. És micsoda őszinte örömre indít bennünket, amikor Isten lelke nem csak meggyőz bennünket a bűneinkről, de rá is mutat a keresztre, ahol a bűn Krisztusban megítéltetett. Örvendezzünk és újongjunk, mert nem az ítéleté, hanem a kegyelemé az utolsó szó. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is kegyelmesen nézel le ránk. Már az, hogy felébredtünk, hogy munkálkodhatunk, hogy levegőt vehetünk, mind-mind a te kegyelmednek jele. Arra kérünk, hogy segíts bennünket ebben a hálaadó életmódban elmélyülni, még inkább a te csodáidat, a te szabadításodat, a te kegyelmedet dicsérni minden nap. Amen.

Az elmúlt percekben a 98. Zsoltár versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Napoztatom a lelkemet című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Napoztatom a lelkemet. A misszionáriusnak Új-Guineában feltűnt, hogy istentisztelet után egyik pápua híve nem hagyja el a kápolnát. Néha órákig is a padjában, szinte mozdulatlanul ül. Egy idő után, félve, hogy talán megsérti, megkérdezte a misszionárius, hogy miért szokott ilyen sokáig elüldögélni a kápolnában. Ilyenkor, hát ilyenkor napoztatom a lelkemet.

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma 11. részének 28. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Napoztatom a lelkemet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Krédó hitépítő műsorunkban az elmúlt percekben Isten üzenete a 98. Zsoltár versei alapján szólt hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Naposztatom a lelkemet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 13-án hétfő reggel ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak.
0: Hírek.
2: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Büntető eljárást indított a rendőrség a Bucsecsben lezuhant hegymászók ügyében. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Annától látogatottsága a múlt évhez képest. Amerika válaszcsapást mért Iránra az európai hajó megtámadása miatt. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el, számol be az MT. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A Prahova megyei rendőrség büntető eljárást indított gondotlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Busteny környékén sziklamászás közben lezuhant 4 hegymászó ügyében, írja az Ager Press. A rendőrség szombat esti közleménye szerint a bustenyi rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant 4 főből álló hegymászó csapat tagjai 27 és 51 év közöttiek voltak. Egyikük egy 36 éves nő meghalt az elszenvedett sérülések következtében. A másik 3 hegymászót, 3 férfit sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. Tovább csökken a turisták száma a Szent Anna-tónál, közölte a Pro Szent Anna Egyesület. A természetvédelmi terület üzemeltetői szerint a visszaesés hátterében elsősorban gazdasági okok állnak. A Szent Anna-tó európai szinten is egyedülálló látványosság. A júniusi adatok különösen beszédesek. 30%-kal kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest.

0: Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma részben napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült.
1: Jó reggelt!
0: Aktuális összeállítás következik. Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán református kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12 között. Az alkalom lehetőséget biztosított a kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Pap Kornélt, az Országos Református Tanár Egyesület elnökét a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját, és Perti Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbát Kincső.
2: Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán református kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Pap Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön két minőségben, két úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
3: Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
2: Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
3: Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk ugye a kecskeméti istentisztelet után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolái, aki a második alkalmat szervezi. És ez a Békési Szegedi Kis István református gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek

0: és szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mind három iskolában volt.
1: Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
0: Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy zárónyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a zárónyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
1: És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
0: Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli, indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez az iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
1: Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
0: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. Különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a 10 parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját, és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
2: Nagyon örvendünk annak, hogy kézivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2020 éve megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hiszen egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolánknak az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk kézivásárhelyi református kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az Erdélyi SKK-n belül. Úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehet találkozni.
1: A program sorozat az hogy néz ki?
2: Hát a mai nyitó istentisztelet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások. Diákok pedig a mi diákpresbitériumunknak vezetésével városnézés és játékok lesznek az iskolában. Hónap délután Bereck, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestető, Bálványos és Szent Anató kirándulások lesznek. Szombaton egész nap a kirándulás van, két irányba haladunk. Nyegestető, Csíkszeret, a Csíksomjus, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogassuk meg, beleértve Kisbaconyt, Vibarcsolvát, Bargyas Nagyajtát.
1: Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
2: A találkozónak, mikor kellett ugye alapgondolatot választanunk, akkor tulajdonképpen névadónknak, néha csak állam püspök úrnak a gondolatát vettük által, így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek keresik a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót, itt a tudás ösztönzésével. Úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy itten kezdőn szervezzük meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hisz a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
3: Engem Perdi Petrának hívnak, és az iskola diák presbitériumában vagyok benne, tehát úgymond főszervezője ennek az egész eseménynek. Fontos azt elmondanom, hogy tavaly én is részt vettem a refis találkozón, ami Vácon volt megszervezve, úgyhogy idézőjelesen van már tapasztalatom az ilyenbe, de amúgy a szervezésben a diák presbitérium által segíthettünk, hogy a diákoknak minél színesebb programjaik legyenek.
1: És mi volt a legfontosabb szempont a szervezés során?
3: Amit az előbb is mondtam, hogy minél színesebb legyen, és ne unják el magukat, mert tényleg azt mondom, hogy kisváros, de viszont rengeteg látnivaló van, amit ők nem tudhatnak.
1: Mi az üzenete ennek a találkozónak?
3: Szerintem talán az, hogy minden refis megismerje magát határon túl is, és hogy megtaláljuk egymással a közös hangot és barátságokat alapítsunk.
1: Hogy működik itt Kézdin a diák presbitérium? Mit tudsz erről elmondani?
3: A diák presbitérium, mivel két éve, most már szeptembertől lesz három, hogy tagja vagyok. Minden héten ülésezünk, itt éppen az iskola legfontosabb dolgait beszéljük meg, hogy abban a hónapban milyen programjaink vannak. Tudni kell azt a refiről, hogy minden hónapban van valami témája annak a hónapnak, ugye februárban például a Valent.
4: Aktuális összeállításunkat sugároztuk. Az esemény megnyitóján Papp Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán református kollégium igazgatóját, és Perti Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilvát Kincső volt. A következő percekben a napájtatát hallhatják.

Mai áhítatunknak címe: Ő soha nem felejt el. Íme a tenyerembe véstelekbe, szüntelenül előttem vannak falaid. Ézsaiás próféta 49. fejezetének 16. verse. A következő percekben Jamie Jean, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Azok a gyerekek, akiket szüleik elhagytak, életkoruktól függetlenül úgy érzik, nem szeretik őket. Csodálkoznak, hogy az a személy, akinek a leginkább kellene őket szeretnie, elhagyja őket. Válás miatt én is egyszülős családban nőttem fel, és én sem értettem. Bár az az egy szülő feltétel nélkül szeretett és gondoskodott rólam, de kérdés jelentett, a másik miért nem tette ezt.

A magány és az értéktelenség érzése töltött be, egyedül éreztem magam a szomorúságomban. De a mai ézsaiási idézet megváltoztatta a perspektívámat és életemet. Megmutatta, hogy nem én vagyok az egyetlen, akiben ezek az érzések rejtőznek. Arra is emlékeztetett, hogy Isten soha nem fog elfeledni. Be vagyok vésve Isten tenyerébe. Ez az igazság kimondhatatlan békét ad. Ma már inkább hálás akarok lenni Isten el nem múló szeretetéért, és azokért az emberekért, akik igazán törődnek velem. Az élet lehet igazságtalan, de ha felismerjük, hogy Isten szeretete felénk igazi és nem ér véget, életünk elképzelhetetlen módon megváltozik. Isten annyira jóságos.

Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük szeretetedet és az ígéreted, hogy soha nem hagysz el minket, és hálásak vagyunk azokért is, akik megmutatják nekünk szeretetedet. Amen!

Békét ad az, hogy tudom, Isten mindig szeret, mondja ezt Jamie Jean, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért a gyerekekért, akik nélkülözik egyik szüleiket.

Ébresztő reggeli magazin műsorunk lassan a végéhez érkezik. Interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. Maggobbi Hilda magyar színésznő gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Áldott hétkezdést kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Büntető eljárást indított a rendőrség a Bucsecsben lezuhant hegymászók ügyében. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna-tó látogatottsága a múlt évhez képest. Amerika válaszcsapást mért Iránra az európai hajó megtámadása miatt. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el, számol be az MTI. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A zenész júniusban egészségi állapota miatt kórházba került. A zenekar emiatt lemondta nyári koncertjeit. Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Gyermekkorától foglalkozott zenével, 8 évesen kezdett fuvolázni, majd 1984 és 89 között az Alkamáti Zeneművészeti Tiszthelyettes Képző Szakközépiskola tanulója volt, ahol klasszikus zenei képzést kapott. Fiatalon a Silhouette nevű pop együttesben is játszott. Tanulmányai után katonazenekarokban és különböző zenei formációkban dolgozott, majd a Police Big Band tagja lett, a fuvola mellett pedig énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyű zene felé fordult. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar pop formációi közé tartozott. A Prahova megyei rendőrség büntető eljárást indított gondotlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Busteny környékén sziklamászás közben lezuhant 4 hegymászó ügyében, írja az Ager Press. A rendőrség szombat esti közleménye szerint a bustenyi rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant 4 főből álló hegymászó csapat tagjai 27 és 51 év közöttiek voltak. Egyikük egy 36 éves nő meghalt az elszenvedett sérülések következtében. A másik 3 hegymászót, 3 férfit sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. A belügyminisztérium katasztrófa

0: A védelmi főosztálya szerint két sérültet Bukarestbe szállítottak kedd este egy Black Hawk helikopterrel, amely a Dinamo stadionjában szállt le. Innen vitték őket Smurd mentőkocsival a bukaresti klinikai sürgősségi kórházba. A harmadik hegymászót a Brassói megyei sürgősségi kórházba szállították. Tovább csökken a turisták száma a Szent Anna-tónál, közölte a Pro-Szent Anna Egyesület. A természetvédelmi terület üzemeltetői szerint a visszaesés hátterében elsősorban gazdasági okok állnak. A Szent Anna-tó európai szinten is egyedülálló látványosság. A júniusi adatok különösen beszédesek. 30%-kal kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest. A negatív tendencia folytatódik idén, eddig csak csökkenésről számolhatunk be sajnos, fogalmazott Dósa Elek Levente, a Pro-Szent Anna Egyesület igazgatója. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma részben napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 98. Zsoltár 9. verse.

0: Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 30. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága.
4: Valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá.
3: Rám talált. Vakációs Biblia hét a Farkas utcai templomban.
5: Évről évre megszervezzük a Gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek.
3: Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
6: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának egyik legrégebbi hagyománya, hogy minden évben egy rózsatővel és emléktáblával emlékeznek meg Beregszász ismert és elismert nő alakjairól. Ebben az évben Györfi Mária Ilona, kiváló beregszászi pedagógus előtt tisztelektek, akinek emlékezete így már végleg nyomot hagyott Beregszász szívében, a Budapest Parkban. Lucika néni nem csak oktatott, hanem nevelt is. A magyar nyelv és irodalom tanítása mellett szívügyének tekintett a felnövekvő generáció erkölcsi és érzelmi nevelését. Erről Horváth Gabriellával, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának titkárával és Györfi Ágnes pedagógussal, Györfi Mária Ilona lányával beszélgetünk.
4: Szervezetünknek ez talán a legrégebbi programja, ami valóban hagyományosan megvalósul minden évben. 12. alkalommal ültettünk és avattunk rózsatövet és emléktáblát. A Beregszász vagy a beregszászi vidék ismert

0: elismert hölgy tagja számára. Nagyon fontos ez nekünk, valóban szívügyünk ez a program a Rózsa Hölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá, és ápolni kell. A 12 hölgy között, akiknek eddig avattunk rózsatövet és emléktáblát, vannak olyanok, akiknek a neve ismerősebb, vannak, akiket csak itt akár a szűk beregszászi emberek ismernek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban nyomot hagyjunk, és nyomot hagyjunk ezek az emberek itt a városunkban. Vannak közöttük pedagógusok, sportolók, népművészek, zenészek, tehát valóban széles a paletta, akiknek emléket állítottunk már, és úgy gondoltuk, hogy idén mindenképpen szeretnénk olyan embernek emléket állítani, aki a beregszászi oktatásban, a beregszászi oktatás-nevelés területén alkotott maradandót. Györfi Mária Ilonára esett a választásunk, hiszen ő is egy olyan személy volt itt a beregszászi oktatásban, az iskolai életben, aki szívvel-lélekkel pedagógus volt, szívvel-lélekkel tette a dolgát. Kollégái, egykori tanítványai nagyon jó emlékekkel, jó szívvel emlékeznek meg róla, és olyan maradandót alkotott, úgy gondoljuk, magyar nyelv és irodalom oktatásában, amiért ő megérdemli azt, hogy a városban egy emléktábla is őrizze az ő nevét.
1: Mesélj kérlek ennek a hagyatéknak a te életedben való megjelenéséről, és azt, hogy a te nap láthattad a testvéreddel együtt ennek a alkalmát.
2: Így van, én és a nővérem, Györfi Bárdos Nóra, hagyományosan a családi hagyományokhoz híven folytattuk a pedagógusi pályát. Ahogy a édesanyánk méltatásán is elhangzott, egy több generációs pedagógus dinasztia utódaiként állhattunk mi ott nagyon-nagyon büszkén a tegnapi nap. És igaz, hogy én is rózsahölgy vagyok, de elmondanám, hogy ebben a választásban én nem voltam benne. Én már csak az eredményt kaptam hírül, a felkérést, hogy akkor édesanyánknak emléket állítanának az idén a rózsahölgyek, és nagyon-nagyon mélyen érintett, és nagyon megérintett mind a kettőnket. Mert mi és a tanítványai, a pót gyermekei, ezt tudjuk és tudtuk, hogy ő egy fantasztikus ember, pedagógus nagybetűkkel. Szívét, lelkét beleadta, a nagymamánktól tanult, habitussal és módszerekkel, és mindennel, amit örökségül hozott egy igazgató nagyapa és egy alsós tanító nagymamánktól a munkájába, és dolgozott középiskolába, dolgozott az egészségügyi kollégiumba, de mindenütt hozta azt, amit Lucika nénit jellemezte, mert hogy őt nagyon-nagyon sokan a városban inkább így ismerték, hogy Lucika vagy Lucika néni. A szorosan vett oktatás mellett neki szívügye volt az, hogy az identitását a gyerekeknek megadja és támogassa a nemzettudat. Nem csak minket nevelt erre, hanem a gyerekeiket is az iskolában. Az ünnepek, az egyházi ünnepek fontosságát azokban az időkben is, amikor ez nem volt éppen kézenfekvő. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az idén ő kapta ezt az emléktáblát és ezt a rózsatövet, mert megmarad az emléke, megmarad az ő mindent átható lénye sok-sok évvel a halála után is. És ez azt hiszem egy olyan ajándék, ami egy gyermeknek, egy unokának felbecsülhetetlen.
1: Maradjunk a rózsahölgyeknek a munkájánál. Ezek a jelképek azt gondolom mindenképpen a jelen generáció számára és az utókor generáció számára is egyfajta jelként van ott, hogy érdemes szolgálni, a közösséget építeni, és hölgyként kiállni különböző korok nehézségeit, és erre az utókor is lehet büszke. Visszajelzések, ilyen jellegű megerősítésekkel találkoztak a munkátok során? Egyrészt az, hogy vannak rózsahölgyek Kárpátalján, ez is egy privilégium a vidékünknek, mert ugye nem lehet mindenki rózsahölgy, hogy találkoztak-e ilyen jellegű jelzésekkel?
0: Igen, úgy gondolom, tehát találkozunk nagyon pozitív visszajelzéssel, jelzésekkel azzal kapcsolatban, hogy eleve van egy ilyen női társaság, ami összefogja a nőket, hiszen a szervezetünk tagjai is csak hölgyekből állnak,

0: Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy Beregszásznak világbajnok párbajtőrzője van egyébként, vagy például Osváth Erzsébet, kiváló gyermekíró, a magyar gyermekirodalom egyik kiváló írója, alkotója, szintén beregszászi születésű volt. De igyekszünk olyanokat is megemlíteni, és olyanoknak is emléket állítani, akik itt a mi kis hazánkban alkottak nagyot, például Ladányi Irén nevét, hogyha mondom, aki a beregszászi zeneiskolának az alapítója volt. Tehát neki is köszönhetjük azt, hogy jelenleg Beregszászban zeneiskola működik, és hála Istennek aktívan működik, és ezt is egy hölgy teremtette meg, vagy ő volt az első ilyen lépcsője, hogy ez megvalósuljon. Vannak olyan emléktábláink is, amik nem kifejezetten csak a beregszászi ismert személyekre vonatkoznak. Például, amikor Rákóczi év volt, Rákóczi emlékév kapcsán Zrínyi Ilonának is állítottunk emléket, Fedák Sárinak is állítottunk emléket. Báti Anna, ő beregszászi születésű, de operaénekesnő, egész Magyarországon ismert operaénekesnő volt. Tehát igyekszünk széles skálán mozogni abban a tekintetben, hogy kiknek állítunk emléket, hogy sokféle területről, tehát be tudjuk bizonyítani, be tudjuk mutatni azt, hogy valóban nagyon sokféle területen tevékenykednek a hölgyek, és alkotnak maradandót, akár itt a városon belül, akár hogyha szélesebb nemzeti skálán nézzük, és mindenképpen ezeket szeretnénk fenntartani, és valóban egy olyan jelet hagyni itt Beregszászban, hogy van mire büszkének lennünk, van mire emlékezzünk, vannak olyan kiemelkedő hölgyek, akik tesznek, akik tettek korábban is, korábbi években is, és jelenleg is vannak olyan hölgyek, akiknek reméljük, hogy majd a sok-sok-sok-sok év múlva tudunk majd Beregszászban emléket állítani, mert valóban vannak olyan személyiségek, és nagyon fontos, hogy ezeket a hölgyeket mi megjelöljük, tehát ezeknek a hölgyeknek mi emléket állítsunk, és itt Beregszászban maradjon nyoma annak, kézzelfogható, látható nyoma annak, hogy milyen nagyszerű nők tevékenykedtek Beregszászban és a vidéken.
1: Rózsatővel és emléktáblával emlékeztek meg Györfi Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: erdély. Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A hét során a résztvevők felfedezhették, hogy Jézus jelen van életünk minden helyzetében, a félelmek, a magány, a betegség, a jólét és a harag idején egyaránt. A gyermekek korosztályuk szerinti csoportokban, bábszínházi előadáson, éneklésen, kézműves foglalkozásokon és játékokon vettek részt, míg a nagyobbak aranymondásokat tanultak és bibliai történeteket dolgoztak fel. A Biblia hét Füstös Tóth Paul segédlelkésszel, majd Ambrus Zsófi zenetanárral beszélgettünk, de az ifis önkénteseket és a résztvevő gyermekeket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten. A riporter Pilbák Kincső.
1: Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkészt kérdeztük.
2: Gyülekezetünknek hosszú-hosszú évekre visszatekintő hagyománya van a gyermek biblia heteket illetően, ugyanis mindig igyekszünk a nyári hőségben, a meleg napokon nyújtani valamilyen kis menedéket azoknak a gyerekeknek, akik menekülni szeretnének a nyárnak az efféle dolgai elől. Évről évre megszervezzük a gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek. Idén átlagban naponta 38-40 résztvevő fordult meg a programjainkon, és igyekeztünk közösen felfedezni azt, hogy mit jelent az, amikor Jézus ránk talál. Ránk talál a nehéz pillanatokban, betegségünkben, de ránk talál dühünkben, olyankor, amikor félünk vagy aggódunk valami miatt.
3: Tehát a rám talált volt az idei motto. Van-e valami konkrét üzenete ennek a mottónak?
2: A gyerekek nagyon sokszor iskolai környezetben vagy a hétköznapi környezetben vannak kitéve egyelőre számukra még ismeretlen helyzeteknek. Gondolok ez alatt arra, hogy hirtelen megbetegedés, amikor az iskolai közösségből vagy a gyülekezeti közösségből ki kell maradni. Gondolok arra, hogy sokszor érik őket, és ez napjainknak egy egyre inkább megmutatkozó jelensége, gyakran érik őket negatív impulzusok a mindennapokban. Erre válaszol az idei gyermekbiblia hétnek a program, amikor megpróbálunk közel kerülni ezekhez a helyzetekhez, és felfedezni bennük Jézus jelenlétét. Annak a Jézusnak a jelenlétét, aki mindig ott van mellettünk, akihez bármikor fordulhatunk, aki megengedi azt, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és tőle kérjünk és várjunk segítséget az ilyen és efféle nehéz pillanatokban.
3: Hogyan történt a szervezés, a felkészülés ezekre a foglalkozásokra?
2: Amint közzétették a Cohennek az idei Biblia hétre kialakított tervét, a gyülekezeti munkatársakkal, a parókus lelki pásztorral, a gyülekezet alkalmazott vallástanárnőjével, valamint néhány fiatal, tenni akaró munkatársunkkal, ifisekkel együtt összeültünk, és átbeszéltük először tematikusan azt, hogy miről fognak szólni ezek a napok. Előre megtanultuk az énekeket, próbáltuk közelengedni magunkhoz is felnőttekként a témát, majd következett egy olyan logisztikai rész, amikor beszereztük a szükséges anyagokat, amiket felhasználtunk. Gondolok itt azokra a díszlet elemekre, amelyek segítettek bennünket abban, hogy közelebb vigyük a gyerekekhez a napi történetnek a témáját, illetve a mondani valóját, valamint azokra a szükséges hozzávalókra, amelyek mondjuk egy kézimunkai foglalkozáshoz elengedhetetlenek voltak. Ezt követően a gyermekhetet megelőző héten minden nap összegyűltünk, megbeszéltük a tennivalókat, minden reggel áhítattal, munkatársi áhítattal kezdtük a napot, és utána belelendültünk a foglalkozásokba.
3: Milyen foglalkozásokon vehettek részt?
2: A napjaink szerkezete nagyjából úgy nézett ki, hogy reggel a templomban egy áhítaton, közös áhítaton vettünk részt. Az áhítaton jómagam voltam a szolgálattevő, és igyekeztem minél szemléletesebbé tenni a napi bibliai üzenetet. Ezt követően átvonultunk a parókiának a hűvös alaksorába, ott pedig kezdetben az elmúlt napon megtanult énekeket ismételtük át. Ezután következett a bibliai történetnek a dramatizált előadása, az aranymondásnak a megtanulása, újabb énekeknek a tanulása, majd a kiscsoportos beszélgetések. A kiscsoportos beszélgetéseket három különféle generációnak igyekeztünk megtartani. A legkisebbek a gyülekezet vallástanárnőivel maradtak. A középső csoportot, ami első, második, harmadik osztályosokból állt, én vezettem, az ennél nagyobb gyerekeket pedig két ifjúsági munkában is jártas munkatársam kísérte el. Ilyenkor különféle játékokat játszottunk, nem csak a Biblia hét terve által előírt játékokat, hanem azon kívül próbáltuk gazdagítani a lehetőségeket. Próbáltuk így is a témát minél kézzelfoghatóbbá tenni számukra. A nap végén pedig ismét összegyűltünk, gyorsan ismételtünk egyet, nem maradt el természetesen közben, ezt nem mondtam, a 10 órai is, amikor valamilyen csemegével próbáltuk meglepni a gyerekeket, és közösen zártuk a napot imádsággal.
3: És mi az, amivel a gyerekek hazatérhettek egy-egy nap végén, majd a hét végén?
2: Hazatérhettek materiális kézzelfogható dolgokkal, ugyanis a kézimunkás foglalkozások során a történeteknek egy-egy fontos témáját vagy elemét megpróbálták így materializálni, kézzelfoghatóvá tenni, de én hiszem azt, hogy valamilyen lelki töblettel is hazatértek. Általában ezt a tapasztalat is megerősítette, ugyanis a következő napi ismétlésnek a során azt tapasztaltuk, hogy mindig van válaszuk az elmúlt napi témát illetően, témával kapcsolatosan, és kérdéseik is vannak, és ez hatalmas elégtétel is volt számunkra, vezetők számára.
1: A programokról és az önkéntes munkáról Ambrus Zsófi zenetanárt, majd a besegítő ifiseket is megkérdeztük.
3: Idén június 29 és július 3 között zajlott a vakációs Biblia hét itt a Farkas utcai református templomban. A mottója idén a rám talált. Mit jelképez ez a mottó? Illetve ha voltak felosztott témák a hét minden napjára, akkor mik voltak ezek?
4: Hát a hétnek a felosztott témái, azok ehhez a mottóhoz köthetőek. Jézus rám talál, és akkor ezután jön a minden napi téma. Jézus rám talál magányomban, betegségemben, gazdagságomban, félelmemben és dühömben.
3: Milyen fajta foglalkozásokkal lehetett nekik átadni azt, amit a mottó kínált?
4: Hát ez korosztály függő szerintem, de van kézimunkázás, ilyen beszélgetős alkalmak, játék.
1: Ti önkéntesként vettetek részt ezeken a napokon. Szerintetek a kézműves munkákon túl mi az, amivel a gyerekek hazatérhetnek egy-egy nap végén, vagy akár a hétnek a végén?
5: Szerintem a gyerekek még hazavihetnek egy nagyon jó élménybeszámolót. Lehet, hogy úgy mennek haza, azzal emlékezve, hogy nagyon örültek.
6: Szerintem ezen a Biblia héten, amit a gyerekek hazavittek, az nem főképp a történet volt, hanem az élmények, a közös játék, a kézi munkák, az új barátok esetleg, amiket gyűjtöttek.
1: A foglalkozások korosztályok szerinti csoportokban zajlottak. A gyerekek többek között bábszínházas előadáson, közös éneklésen, kézműves foglalkozásokon vettek részt, a nagyobbakra aranymondások vártak. A résztvevőket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten.
7: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
8: Minden. Nagyon jó volt, szórakoztató, csak kár, hogy már vége van.
7: Mit készítettél ma a kézműves foglalkozáson?
8: Hát ma egy ilyen szemüveget, de én inkább ilyen maszkabálos szemüvegnek mondanám.
9: Nagyon jól éreztem magam. Tetszett a bábszínház, hogy egy csomó kreatív kézműveskedések voltak.
7: Melyik volt a kedvenc napod?
9: A péntek.
7: Neked mi volt a kedvenc programod? Mi tetszett a legjobban?
9: Amikor ott a felléptek.
7: Színház?
9: Igen, az volt.
7: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
9: Jól!
7: Miket csináltatok?
9: Kézimunkástunk fákat, énekeltünk.
7: Elmondod, hogy neked mi tetszett a legjobban?
9: A cigáskát.
7: Azt készítettetek ma?
9: Igen.
7: Mi készült a kézműves tevékenységen?
10: Egy napocska, ami egy szívet tart.
11: Én egy ilyet készítettem, meg Kinga is. Nézd, milyen szép.
7: És ez micsoda, elmondod?
11: Ez egy max. Nekem is van, és olyan, mint egy bagoly.
7: És ezzel ilyen farsangra is készül?
11: Igen, és még lehet tenni még a semmükre.
12: Van egy pácika is rajta.
11: Igen, és egy lila.
12: Ez pedig fehér.
7: Milyen tevékenység, milyen program tetszett neked a legjobban?
11: Mindegyik.
7: A bábszínház tetszett?
11: Igen.
7: Melyik volt a kedvenc szereplőd? Emlékszel még a szereplőkre?
11: Igen, és Tákeus tetszett a legjobban.
13: Nagyon jól megszerveztek minden, sokat tanultunk Istenről, Jézusról, és megtanultuk használni az énekeskönyvet. Sokat játszottunk, sokat beszélgettünk Jézusról és az elmúlt napokról. Sok mindenki megértette azokat a dolgokat, ami igazából, ha ha elolvasod a Bibliában, nem nagyon érted meg, de így megértetted jobban.
1: Most itt a legutolsó alkalman elhangzottak a napoknak az összesítői. Egyet fel tudsz-e idézni, hogy melyik napnak mi volt az üzenete?
13: Például a hétfőnél aranymondásban az volt, hogy erősen fogom a jobb kezed, és azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás 41:13.
6: Hát nekem a kedvenc napom az a csütörtök volt, akkor volt ez a Zákeusos történet, abban én voltam a főszereplő, én voltam ugyebár Zákeus, ez tetszett nekem benne a legjobban. És hát kedvenc aranymondásom ugye az, amit az előbb elmondott Emma, hiszen tényleg erőt tud adni ez a mondat a mindennapokban.
8: Nekem a mai nap volt a kedvencem, és az a tevékenység, hogy ma ettünk pizzát. Az az aranymondás tetszett a legjobban, amit most mondtak el a többiek is.
0: Rám talált címen szerveztek vakációs Biblia hetet a Farkas utcai templomban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemere Judittal, a beregszászi református gyülekezet lelkésznőjével, 3 gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
14: Egy lelkésznő, 3 gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
15: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, a gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház? Vagy mihez viszonyítva nagy? Vagy mit jelent az, hogy hatalmas? Mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik. Vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy is, és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
14: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
15: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
14: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
15: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel vagy egy égei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért tehát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
14: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
15: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy hagyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
14: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Ezt szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
15: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, válaszd az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
14: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsolna nagyszülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
15: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem elsorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol ráéreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megére az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Isten. Ennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
16: Hírek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Büntető eljárást indított a rendőrség a Bucsecsben lezuhant hegymászók ügyében. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna túl látogatottsága a múlt évhez képest. Amerika válaszcsapást mért Iránra az európai hajó megtámadása miatt. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el, számol be az MTI. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A zenész júniusban egészségi állapota miatt kórházba került. A zenekar emiatt lemondta nyári koncertjeit. Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Gyermekkorától foglalkozott zenével, 8 évesen kezdett fuvolázni, majd 1984 és 89 között a Zalkamáti Zeneművészeti Tiszthelyettes Képző Szakközépiskola tanulója volt, ahol klasszikus zenei képzést kapott. Fiatalon a Silhouette nevű pop együttesben is játszott. Tanulmányai után katonazenekarokban és különböző zenei formációkban dolgozott, majd a Police Big Band tagja lett, a fuvola mellett pedig énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyű zene felé fordult. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar pop formációi közé tartozott. A Prahova megyei rendőrség büntető eljárást indított gondotlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Busteny környékén sziklamászás közben lezuhant 4 hegymászó ügyében, írja az Ager Press. A rendőrség szombat esti közleménye szerint a bustenyi rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant 4 főből álló hegymászó csapat tagjai 27 és 51 év közöttiek voltak. Egyikük egy 36 éves nő meghalt az elszenvedett sérülések következtében. A másik 3 hegymászót, 3 férfit sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint 2 sérültet Bukarestbe szállítottak, kedd este egy Black Hawk helikopterrel, amely a Dinamo stadionjában szállt le. Innen vitték őket Smurd mentőkocsival a bukaresti klinikai sürgősségi kórházba. A 3. hegymászót a Brassói megyei sürgősségi kórházba szállították. Tovább csökken a turisták száma a Szent Anna-tónál, közölte a Pro Szent Anna Egyesület. A természetvédelmi terület üzemeltetői szerint a visszaesés hátterében elsősorban gazdasági okok állnak. A Szent Anna-tó európai szinten is egyedülálló látványosság. A júniusi adatok különösen beszédesek. 30%-kal kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest. A negatív tendencia folytatódik, idén eddig csak csökkenésről számolhatunk be sajnos, fogalmazott Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-baniba kerül.
17: Időjárás jelentés.
16: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma részben napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
17: Jó hír!
18: Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 98. Zsoltár 9. verse.

0: Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 30. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek konzorciumában

0: és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Kolozsvári Állami Magyar Színház kulisszái mögé látogatunk el. Két a színház működésének fontos területét ismerjük meg közelebbről. Az Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programot, valamint a dokumentációs tárat. Vendégünk Kocsis Tünde, a színház edukatív programjáért és a dokumentációs tárért felelős munkatársa. Egy színházi előadás sok kérdést vethet fel, de ritkán van idő vagy alkalmunk, hogy közösen beszélgessünk róluk. Erre épül a Kolozsvári Állami Magyar Színház Eszik vagy Isszák színház pedagógiai programja, amely immár 10 éve segít a résztvevőknek abban, hogy az előadások élményét közös gondolkodássá alakítsák. A foglalkozások célja, hogy a színházi élmény ne érjen véget a tapsnál, hanem párbeszédet indítson el a résztvevők között. A következőkben erről beszélgetünk Kocsis Tündével. Üdvözlöm a stúdióban Kocsis Tündét, aki a Kolozsvári Állami Magyar Színház edukatív programokért és dokumentációs táráért felelős szakembere, mondhatni így is. Az első kérdésem az lenne, hogy az Eszik vagy Isszák ugye már több éve működik. Először is kinek volt az ötlete, hogy egy ilyen edukatív programot elindítsanak a színházba, illetve mi volt a célja, és honnan ered ez a megnevezése?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, én színházpedagógusnak tartom magam. Ez egyelőre Romániában egy elég ritka szakma, mert hogy nincs is ilyen állás, hanem irodalmi titkári posztra vagyok felvéve, de már amikor 7-8 évvel ezelőtt alkalmazottja lettem a színháznak, akkor már azért hívtak, hogy ezt az Eszik vagy Isszák színházpedagógiai programot koordináljam, és a csoportokat is vezessem. 10 éves ez a program, és jóformán tudtom a Romániában az egyedüli. Több szinten egyedüli. Egyrészt az, hogy egy folyamatosan működő programról beszélünk, és most már olyan 6-7 éve a színház összes előadásához, bármelyik előadásához igényelhető, és jóformán bármilyen korosztályú csoportnak, nyilván a megfelelő korhatárokat betartva. Deák Katalin teatrológus kezdeményezte egy magyarországi mintára. Magyarországról tudni kell, hogy egy színházi nevelési programokban nagyon gazdag országról beszélünk. Ez egy olyan terület, amelyben rengeteg nagyon más műfaj működik, és nagyon érdekes, különleges műfajok vannak, például színházi nevelési előadás, ide tartozik az osztálytermi vagy tantermi dráma, ami szerencsére Erdélyben már elég gyakori a színházaknál. Tehát, hogy vannak próbálkozások, kísérletezések több színháznál, de az, hogy egy folyamatosan igényelhető program legyen, ráadásul a miénk egy specifikusabb, önismereti jellegű programról van szó, amelyek felkészítő és feldolgozó foglalkozásokat kínálnak az előadások körül. És alapvetően ez az egyik munkám, nagyon-nagyon sokrétű, mert a szervezéstől elkezd

0: a lebonyolításon át az elszámolásig, jelentésírásig, tehát nagyon sok rétege van. A programnak a kezdeményezői lényegében azt érezték, hogy valami többet kell csinálni a nézőkkel, és főleg a fiatal nézőkkel. Én is most, mióta ebben a programban dolgozom, azóta lényegében tényleg olyan 90-95%-ban osztályközösségekkel, diákcsoportokkal dolgozunk, egyetemistákkal is, csak ott jóval nehezebb dolgunk van, mert nincs az az osztályfőnök, akit megszólíthatunk, és aki hozza az osztályát, hanem már jóval szabadabb, és másképp szerveződnek az egyetemek, úgyhogy ritkábban tudok egyetemistákkal dolgozni, de idén például a kémia szakosokkal, a geológusokkal, és a tanítóképzősökkel sikerült. Rendszeresebben találkozom a teatrológusokkal, de például a színisekkel is nagyon-nagyon ritkán, úgyhogy tulajdonképpen tervezek elindulni a tanárok felé a színművészeti főiskolán, hogy ne végezzék el úgy a színit az egyetemisták, amíg legalább egyszer nem tapasztalták meg, hogy ez miről szól. És tulajdonképpen ez azért is fontos nekik, mert ugye a színházak nagyon telítettek, és nem valószínű, hogy mindenkinek színészként a munkája lesz, úgyhogy nem árt nagyon sok felé szétnézni, hogy még mit lehet kezdeni. Természetesen egy színművészet is diplomával nem lehet ezt a fajta munkát végezni. Ehhez egy kicsit speciálisabb képzésre, vagy legalább beletanulásra is szükség van. De most már Romániában 2-3 olyan lehetőség is van, hogy tovább képződjenek ezen a téren, bár még ezek is elég gyerekcipőben vannak ezek a képzések. Itt Kolozsváron van 2 mesteri, és Bukarestben van még, azt hiszem, hogy alapképzési is, és mesteri is, de azt mondom, hogy az a típus, amit mi itt Kolozsváron csinálunk, ezt nem tanítják még sehol, mert lényegében ilyen önismereti csoportmódszerből alakítottuk ki, és adaptáltuk a játéktípusokat. De nekem például most van olyan 5-6 fiatal, akit magam mellé vettem, és nagyon korlátozott az ő életük is, hogy mennyire fér bele az, hogy együttműködjünk, meg az én lehetőségeim is néha, és a színház csak minimálisan tudja őket honorálni, de azért próbálok nyitni fiatalok felé, és én is nagyon sokat tanulok, és frissülök úgymond általuk, hiszen ők is egy-egy játékcsomaggal, tudáscsomaggal érkeznek, vagy egyáltalán az, hogy párban vezetünk, más a dinamika, jobban kell egymásra figyelni, egymásra hangolódni. Én nagyon szeretek párban vezetni, és főleg, ha meg tudjuk adni a módját, és igyekszünk megadni, hogy jól felkészülni, megtartani a csoportot, és feldolgozni, kiértékelni, hogy mik mentek nagyon jól, miben kellene változtatni, mert hogy ezek mind olyan típusú foglalkozások, hogy ha meg is van előre egy forgatókönyv, akkor is mindig alakítunk és frissítünk, tehát lényegében a váz, a gerinc van meg, de az, hogy épp milyen játéktípusokat választunk, az nagyon sok mindentől függ.
1: És akkor eszik-e vagy iszák, ez az elnevezés honnan ered?
0: Őszintén szólva nem tudom, mert erre nem tudtak nekem se válaszolni, de Katalin és Kovács Kinga, aki akkor programigazgató volt, ő támogatta Katikát ebben a kezdeményezésben, és ez találódott ki, de szerintem nagyon jó, tehát én nagyon meg vagyok vele elégedve. Egy kicsit már problémásabb volt lefordítani más nyelvekre. Románul úgy hangzik most, hogy kucsesse mănâncă. Ez egy ilyen román kifejezés, ami talán egy picit hasonlít. De angolul még mindig nem vagyok meggyőződve, hogy a legjobb módon fordítottuk. What's it all about? Vagy valami hasonló. De még lehet, hogy... Szerencsére úgy olyan nagyon nem kellett még más nyelveken használni, bár nekem már nagyon régóta tervben van, hogy románul is, sőt, már a kezdeteknél is, akkor többen voltunk, mint külső munkatársak voltunk. 2015 őszén, amikor indult, akkor Katika szervezte, és voltunk vagy 5-6-on, akik külső munkatársként bedolgoztunk. Most én szervezem is, tartom is, és van 3 külső munkatársam. És volt egy kolléganőm az elején már, akinek nagyon jó nyelvtudása van, és ő már mondta, hogy ő nyitott arra, hogy román csoportot szervezzünk. De aztán valahogy ezek a kezdeti személyek úgy kimaradtak, hiszen mindenkinek állása volt, többnyire egyetemi tanárok voltak, de ilyen pszichodráma végzettséggel, tehát önismereti csoportvezetői képességgel rendelkeztek többen. És ő szívesen vezetett volna, de nem volt alkalom, hogy román csoportot szervezzünk. És most is úgy van, hogy annyi magyar osztály van, és annyi munka van lényegében csak a magyar közösségekkel, hogy ha csak ezt csinálnám, és nem lenne mellette más típusú munkám a színháznál, akkor is teljesen lefedné a munkaerőmet, időmet a magyar közösségekkel, csoportokkal való munka. Viszont már csak úgy a magam szárnyai próbálgatása véget mindenképp fogok majd valamilyen román csoporttal is dolgozni, és az tényleg különleges lenne, és jó volna, hogyha nyitnánk a románok felé is, mert szerencsére a Kolozsvári Állami Magyar Színház éppen, hogy egy olyan színház próbál lenni, amely a nyelvi korlátokat át szeretné lépni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon időszerű és korrekt, tehát a mai világban, és a fesztiváljaink is erről készüljenek, úgyhogy most épp azon gondolkodom, most ősszel lesz a 10. Interferenciák Fesztivál, és hogy már javában szervezzük. Hát most áll össze a program, én az elmúlt 9 interferenciáknak a közleményeit, nem is közleményeit, hanem a kritikákat és a riportokat olvasom, hogy ilyen sajtószelekciót, visszatekintést végezzünk, és most gondoltam, hogy milyen jó volna, hogyha tartanék a fesztivál előadásaihoz is, a fesztivál résztvevőinek, nézőinek valamit angolul. Úgyhogy ez egy jó lehetőség lenne. És az interferenciákon régebb az első 3-4 fesztiválon voltak is workshopok. Mindenféle zenével, mozgással, játékkal kapcsolatos workshopok, úgyhogy a fesztivál jellegétől sem volna idegen, bár az elmúlt fesztiválokon ez visszaszorult.
1: Sokan ugye úgy gondolják, hogy a színházi élmény és az előadás a függöny legördüléseivel véget ér, viszont például nálam is személy szerint voltak olyan előadások, hogy tehát hazafele menet, és még otthon is rengeteget gondolkodtam az előadáson, mert hogy annyira megérintett. Volt, amikor egy hét múlva is, például itt a Kolozsvári Színházba a Kalucsni hatott ennyire, és akkor még ugye nem tudtam, hogy vannak ilyen foglalkozások, viszont akkor szerintem jó lett volna egy ilyen levezető programra elmenni, hogy tudjam kitárgyalni, hogy miről szólt az előadás, és hogy mennyire megérintett, mivel igazából nem látták az előadást a barátaim, ezért nem tudtam megbeszélni senkivel, ezért így magamban tartottam, amit gondoltam. És szerinted mit adnak hozzá a felkészítő és a feldolgozó foglalkozások az előadásokhoz, és ezeket hogyan kell pontosan elképzeljük?
0: Ezek ilyen másfél-két órás foglalkozások, zárt csoportban zajlanak, ami azt jelenti, hogy egy csoportról van szó, de nincs ilyen kimenés, bejövés, tehát aki ott van, az ott van végig. És a felkészítők azok tematikusak. Én általában, miután megnéztem az előadásunkat, összeírok olyan 10-12-15 témát, ami benne van az előadásban, és ezt elküldöm, vagy elviszem az iskolákba, az osztályfőnökökhöz, és akkor, mikor döntés születik, hogy melyik előadásra jönnének el, akkor ők választanak ezek közül a témák közül, és lényegében a felkészítő, tehát ilyen témacentrikus, maga a szerepjáték, ami benne van a felkészítőben, az saját élményű. Az azt jelenti, hogy felidézünk, mármint a résztvevők olyan élethelyzeteket, amik

Nekem ez nagyon kötelességem is, hiszen nem tehetem ki egyik gyermeket sem annak, hogy az osztálytársai piszkálják vagy bántsák. Viszont valóban egy létre kell hozzak egy nagyon biztonságos, bizalomteljes és nagyon fegyelmezett keretet, amikben ők bátran megszólalhatnak és játszhatnak szabadon. Tehát ezért mondom, hogy ez egy szakma, nagyon-nagyon sok apró része van, és néha én is annyit rácsodálkozom, hogy mennyi olyan része van, amit nem is tudatosítok, mert már sok év alatt úgy bennem van például, hogy milyen fontos, hogy nagyon pontosan és precízen fogalmazzon az ember. Most így a bedolgozó kollégákkal látom, hogy nem egyértelmű az elején, hogy pár szó nagyon félre tud vezetni a játékot, és ha a játék más irányba ment, akkor te nem éred el a célodat, például egy ráhangoló bemelegítő játékkal, akkor nem arra hangolod őket, amire szeretnéd. A lelkük, vagy a testük, vagy bármi másra vannak felkészülve, mint amit utána kérsz tőlük. Tehát, hogy nagyon komplex és nagyon gyönyörű ez a szakma tulajdonképpen. A feldolgozó az viszont már kimondottan az előadáshoz kapcsolódik. Az előadásban látott helyzeteket, szerepeket játsszuk tovább tulajdonképpen, de ennek is egy nagy egymásra hangoló. Tehát az osztályközösségek ugye kész közösségek. Én bemegyek egy csoportba, aminek megvan a dinamikája, és nekem ott nem az a feladatom, hogy ott nagyon ismerkedjenek egymással, hanem az a feladatom, hogy megismerjem őket, hogy ők milyen közösség, mennyire bíznak meg egymásba, mennyire könnyen nyitnak, mennyire pontosak, mennyire fegyelmezettek, és meg kell értsem, hogy például mennyire klikkes az az osztály, vagy nem tudom, akkor szét kell nyissam ezeket az összecsomósodott gócokat. Egy felnőtt csoportban ott általában nem ismerik egymást, akkor ott jóval nagyobb hangsúly fektetődik először az ismerkedésre. Tehát, hogy mindig vannak ilyen lépések, amiken át kell menjünk, és akkor a feldolgozó az előadásokat gondolja tovább olyan értelemben, hogy előtte mindig tisztázzuk is, hogy mit láttunk. Tehát ez a jó az osztályokban is, hogy sokszor azért nagyon sok minden elvesztődik, nem áll össze teljesen a kép. Tehát mindig van egy tisztázó nagy beszélgetés a szerepekről, a helyzetekről. Ez a szereplő mit akart? Mi volt a célja? Mi volt a jó tulajdonságai, rossz tulajdonságai? Mi okozta a nehézséget? Néha olyan kérdéseket is felteszek, amire én se tudom a választ. Mert lehet, hogy nem is az a fontos, hogy mindig tudjuk a választ, hanem hogy elkezdjünk gondolkodni pont ezeken a dolgokon, amik nem egyértelműek is. Az az igazán jó előadás, amelyik tényleg rengeteg kérdést vet fel. És ezekben a foglalkozásokban nekem, tehát a fő célom minden mellett, amit elmondtam, az, hogy mindenki, minden résztvevő egy olyan önismereti hozadékkal távozzon, ami számára érvényes, hiteles, tehát egy picit önazonosabban távozzon, mint ahogy érkezett. Ez most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de lényegében nagyon egyszerű dologról van szó. Tehát vagy egy téma kapcsán, vagy az előadás tükrében fogalmazzak meg magammal kapcsolatba, jöjjek rá magammal kapcsolatban valami olyasmire, amire korábban nem gondoltam. És ez lehet, hogy nem tűnik nagy dolognak, de néha nagyon nagy dolog. A felnőttek esetében azért, mert éppen, hogy nincs idejük magukkal foglalkozni, és egyrészt nagyon gyönyörű látni azt, hogy mennyire felszabadulnak, és játszanak, és kinyílnak. Másrészt meg, hogy mennyire szükségük van arra, hogy akár tényleg másokkal is megosszanak dolgokat, de érdemben, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, fontos témák, fontos helyzetek, mert hogy soha nem én mondom meg, hogy ki milyen szerepben legyen, hanem mindig ők választanak, és nekik mindenkinek köze van ahhoz, amilyen szerepet választ, és mindenki magának fogalmaz meg, ha akar, gondolatokat, érzéseket, viszonyulásokat, változtatási szándékot. Tehát

0: itt mindenkinek van egy lehetősége, amit mindenki olyan mértékben használ ki, amilyen mértékben nyitott erre a típusú önfejlesztésre. Ezt azért nem feltétlenül szeretem, mert nagyon-nagyon sokat számít a csoport, és az, hogy mindenki együtt van, és mindenki egy szinten van, az osztályközösségekben iszonyúan fontos, mert nagyon nagy fölé alárendeltségek vannak, és szerintem egy olyan gyerektől hallani egy nagyon komoly önreflexív mondatot, aki amúgy meg se szólal egész fél évbe vagy évbe, vagy akit tényleg nagyon cikiznek és nem vesznek komolyan, és kimondhatja azt, hogy vegyetek engem komolyan, vagy szeretnék egy barátot közületek, vagy kérlek néha hallgassatok meg, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezekre nyilván ritkábban van példa, de volt ilyenre is példa. Például roma és magyar diákok. Van olyan, hogy iskola szinten szervezik meg, főleg, ha nem kolozsvári osztályokkal dolgozom, hanem elmegyek messzebbre, akkor ott van olyan, hogy iskola szinten szervezik meg, és akkor ott sok különböző gyerek kerül egy helyre, és volt ilyenre is példa, hogy a roma gyerek mondta, hogy szeretném, ha nem utasítanának el engem meg. Tehát ezek nagy dolgok, mert nincs olyan fórum, ahol ez megtörténje, hanem vannak a begyöpösödött szerepek, a skatuják, és ezek néha nagyon durvák tudnak lenni, és nagyon romboló hatásúak. Igen.
1: Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a program igazából ingyenes, csak a csoportos jegyeket kell igazából az előadásokra megvásárolni?
0: Nem ingyenes teljesen, és ezt tudatosan döntöttünk így, hogy ne legyen ingyenes. Pont azért, mert ennek egy többletértéke van. Felnőtt csoportot nagyon ritkán tudok indítani, egyrészt azért, mert nagyon sok osztály van, és iskolai időben teljesen lefoglalnak a diákcsoportok. Persze akkor is tarthatnék, csak hát jóval nehezebb a felnőtteket összeverbuválni, úgyhogy egyszerűen nincs energiám, hogy ha lennének, jönnének felnőtt csoportok, nőszövetséggel dolgoztam például a Székely-Kocsárdi Református Nőszövetség jött, a lelkipásztoruk hozta, és elmentem Székely-Kocsárdra, és ott egy nagyon vagányat dolgoztam. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó az, hogyha a felnőttek keresnek meg engem, már kész közösségek. Tehát, hogy a felnőtt csoportoknál most például ugyanannyi volt ez az Eszik vagy Isszák program, mint a jegyár. De ezt csak azért csináltam, mert a felnőtteket nagyon nehéz bevonni, és tudom, hogy nem az anyagiak miatt. Tehát nem az ár, hanem ez most egy gesztus volt, hogy jóformán ingyen lehetett megnézni az előadás áráért. Amúgy az iskolákban 10 lej szimbolikus érték van rátéve a csoportjegyre. Tehát ha van egy 50 lejes nagytermi előadás, akkor az Eszik vagy Isszák csoportfoglalkozása 60 lej per fő, és a stúdiónál ugye még drágább, vagy mit tudom én, ha 40 lej, akkor 50 lej. Ez ősszel lehet, hogy változni fog, tehát így évenként meg szoktuk nézni. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát úgy érzem, hogy van a társadalmunknak olyan rétege, olyan szelete, amelyik elvárná, hogy ingyen megkapjon dolgokat, szolgáltatásokat. Közben meg afelé kéne törekedjünk, hogy igenis a kulturális dolgoknak meglegyen az értéke és az ára, és a szaktudásnak meglegyen az értéke. Most nagyon sok területen nyilván meg is van, de hogy nyugaton ez a normális. És úgy érzem, hogy valahogy próbáljuk megtalálni azt a megfelelő mennyiséget, hogy ez jelezve legyen, hogy nem ingyenes, a nagy közönség hozzáférjen, ne legyen az anyagi akadály a részvételnek. Igen, tehát ez sem árt tudni, hogy tényleg szívesen elmegyek bármilyen kis közösségbe, mert úgy gondolom, hogy a Kolozsváron élőknek tálcán van kínálva egy csomó lehetőség. Néha a gyerekeken is érzem ezt, hogy nagyon telítettek, ugye az iskola másként hetektől elkezdve mindenki focizni jár valamilyen sportra, vagy magánórára, vagy nem tudom, tehát hogy túl vannak terhelve, de hogy ugye egész Kolozs megyében, vagy akár Fehér megyében, vagy a Szilágyságban kisebb települések is, ha meg tudják szervezni, hogy bármilyen csoport eljön a Kolozsvári Színházba megnézni egy előadást, akkor ezt a programot igényelhetik, és én elmegyek, és megtartom, és ennek nincs külön ára. Tehát tényleg csak az az eszikes jegy van, amit ki kell váltani, és úgy érzem, hogy tényleg ez egy olyan foglalkozás, ami hozzásegít ahhoz, hogy főleg a fiatalok megfertőződjenek a színházzal. És ezt azért tudom, és merem bátran kijelenteni, mert én nagyon sok olyan osztállyal dolgozok, akik már visszajárnak, és nem az oszi hívja őket, hanem a diákok mondják, hogy oszi, mikor megyünk, és menjünk erre, és eszikezzünk. Aztán van olyan, hogy egy évet nem eszikeznek, és akkor az is teljesen rendben van, mert még millió más dolog van Kolozsváron, amit ki lehet próbálni, és ez van rendjén. De hogy például most télen egyet túráztam a radnai havasokban, és lefelé jövet egy lány, mondta, hogy én vele dolgoztam, és milyen jó volt, és ő azóta is, hogy szereti a színházat, és milyen hálás a magyar tanárnőnek, hogy ő vitte színházba meg eszikezni őket, és hogy vajon most nincs valami ilyen, amibe bekapcsolódhatna, mert közben külföldön volt, egyetemet végzett, altató orvos lett, és hazajött, és munkát vállalt, és mondtam, de hogy nem, épp nem a színházhoz kapcsolódó tevékenységet vezettem, hanem a Györkös Mányi Albert emlékházban volt egy sorozatom, de felnőtteknek ilyen tematikus, az is érdekes, de az, tehát hasonló módszerek, csak nem a színház előadásaihoz kapcsolódtunk, és mondtam, hogy de lesz egy olyan, gyere el, és el is jött. Tehát, hogy valahol benne is megmaradt valami. Úgy érzem, hogy egy kicsit tényleg sikerül nem feltétlenül mélyíteni, de közelebb vinni az emberekhez azt, amit látnak. És lehet egy picit maradandóbbá tenni azáltal, hogy több ponton közük lesz a történethez, a látottakhoz, de egymáshoz. Tehát ezeknek a foglalkozásoknak ez a másik nagy húzadéka, hogy a csoport, a közösség érdemben együtt van, és lehet, hogy másfél óra olyan semminek tűnhet, de úgy képzeljék el, hogy ez a másfél óra az én szememben nagyon sok, nagyon nagy lehetőség, mert percről percre ki van dolgozva, hogy én honnan, hova szeretnék eljutni. És én mindent megteszek, hogy ők biztonságosan önmagukhoz és egymáshoz közelebb kerüljenek a színházi előadások, a művészeti produkció tükrében. Én azt hiszem, hogy azért vagyok, hogy az emberi közösségeket egy kicsit összerázzam, és segítsem őket, az embereket közelebb kerülni egymáshoz és önmagukhoz. Úgyhogy bármilyen közösségnek a tagjai, és úgy érzik, hogy jó volna egy kicsi frissítés, vagy csak egy játékos, jó hangulatú est, akkor akár a színház előadásaihoz kapcsolódva, akár csak tematikusan meg lehet engem keresni, és örömmel megyek el bárhova, nyilván az időm függvényében, de hogy én nagyon szeretem a Kolozsvári Színházat, mert úgy érzem, hogy nagyon jó előadások vannak. Nyilván ezt garantálni soha nem lehet, de egy nagyon nagy őszinte akarat, munkaerő és tisztességes odaállás van ebben a színházban. Szerintem Erdély többi színházában is. Viszont én csak abba tudok bízni, hogy ez tényleg kolozsváriak, a Kolozs megyeiek, sőt egész Erdélynek a haszna, és hogy remélem, hogy tényleg ezt értékként hordozza mindenki magában azt, hogy Kolozsvárnak egy jó színháza van, és remélem, hogy minél többen felfedezik ezt az edukatív programot is, függetlenül attól, hogy ki milyen korosztályú vagyok, idős.

0: Bár egy színházi előadás véget ér, vagy lekerül a műsorról, az utána maradó emlékek tovább élnek. Fotók, plakátok, jelmeztervek és számos más dokumentum mesél a Kolozsvári Állami Magyar Színház történetéről. Ezeket gyűjti és őrzi a dokumentációs tára. Az archívum nem csak a múlt értékeinek megőrzésében játszik fontos szerepet, hanem a kutatást és az oktatást is segíti, miközben a folyamatos digitalizálásnak köszönhetően egyre több anyag válik hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A következő percekben Kocsis Tündével a dokumentációs tárról beszélgetünk.
1: Tehát nem olyan rég költözött el a dokumentációs tára a színháznak. Erről egy kicsit később is fogunk beszélni, viszont ugye ez a dokumentációs tár nem csak a színház múltját őrzi, hanem folyamatosan bővül is, hiszen ezzel is foglalkozol az archiválással. És igazából így lehet tudni, hogy pontosan mikor kezdődött el ez a munka, mikor gondolta azt az igazgató úr, hogy akkor lesz egy dokumentációs tár.
2: Kolozsvári Állami Magyar Színház a magyar nyelvterület legrégebbi hivatásos kőszínháza, és a dokumentációs tár a múltjának az értékesebb, fontosabb tárgyai, dokumentumait őrzi, és tulajdonképpen a könyvtára is ott van, tehát a könyvek nagy része is. Ez nem az igazgató úr döntötte el, hogy külön kerüljön, ő hagyta jóvá, de Salad Zakariás Erzsébet nevű irodalmi titkár, egy néprajzos múlttal rendelkező hölgy 90-es évek elején, 93-4-ben kérte az igazgató urat, hogy ezt az értékes anyagot, ami tényleg azért értékes, mert egy hatalmas színdarab gyűjtemény van. Szerintem egész Kelet-Európában nagyon, vagy legalábbis a magyar nyelvterületen, vagy itt Erdélyben nagyon különálló, ilyen nagyon sok 19. századi kézírásos színdarabról van szó, sokszor olyanokról, amik máshol nincsenek meg sehol. És ezeket, hogy vigye el, tulajdonképpen a színháznak nagyon sok apró kis helyisége van, és egy szellőzetlen, beázott, tehát ilyen nehéz körülmények között tárolódtak ezek az anyagok, de több helyen voltak, és ő megkérte az igazgató urat, hogy elvihesse, elkülöníthesse, és rendszerezhesse, és foglalkozzon csak ezzel. Ő akkor a Krisza János Néprajzi Társaság titkára is volt, és nekik is székhelyet keresett, és az I.S. alapítványnál megpályáztak egy összeget, egy házra, és ez sikerült is megnyerni, és a Krói Torilor utca egyik épületét sikerült megvásárolni, ahol mai napig is a Krisza János Néprajzi Társaság van. És ott volt egész 2021-ig az állomány. Ő az alatt szépen rendszerezte, nagyon sokat dolgozott, digitalizált, amit tudott, és akkor sajnos nem volt lepapírozva az a rész, hogy ez a színházhoz tartozik végig ez a helyiség, és elveszítettük emiatt, mert hogy ott generációcsere történt, az elődömet nyugdíjazták, és azért kerültem oda, hogy valaki folytassa ezt a munkát. Sajnos csak félig, meddig tudom a figyelmemet, energiámat rászánni, hiszen az edukatív program nagyon elveszi a többi energiámat, de még a folyamatos archiválás is hozzám tartozik, és az megint egy külön fejezet az újságokat átnézni, begépelni, szkennelni, félretenni, tehát nagyon sok része van egy ilyen folyamatos archiválásnak is, és sajnos szerintem egész Romániában nincs elég hangsúly fektetve erre a területre. Most persze mindenki abban a fázisban van, hogy megpróbálják, amiük van, digitalizálni, és mi is itt tartunk, de nincs hozzá technika, nincs hozzá szaktudás, nincs hozzá idő, tehát nagyon sok ilyen nagyon apró lépéseket tudunk tenni. Én a Nemzeti Levéltárral kezdtem együttműködni, és sikerült például a jelmezterveinket, azok jól látványosak, digitalizálni, de hogy nagyon sok mindenre sor kellene kerüljön, és úgy érzem, akkor tudna hatékonyan ez haladni a maga útján, hogyha nem csak egyedül lennék, sőt, nem csak félig lennék ott. De hogy ez egy nagyon-nagyon szép anyag, most a Jókai utcában, a Napoka utca 16 szám alatt vagyunk, lehet egyesek úgy tudják, hogy ott van a Szabadságnak, a Minervának a székhelye is, fenn a manzárban bérelünk egy teret, és ott én ott is fogadok csoportokat, csak most nem eszikezünk. Volt olyan ismerősöm, aki összekeverte a kettőt, és azt hitte, hogy ott fent csoportozok, tehát ez egy más jellegű csoportvezetés, ez egy tárlatvezetés. Sajnos a tetőszerkezet nem engedi meg, hogy sok ember legyen a térben, ezért nagyon pici csoportokat tudok oda felhívni, vagy néhány személyt, de akár az is meg lehet, hogy megszervezzük, hogy a pincében, vagy valamilyen szomszéd helyiségben mutassam meg az értékes tárgyakat, amik a dokumentációs tárban vannak. És kutatók jönnek, kutatók keresnek dolgokat, sokszor be kell fényképezni, archiválni kell, mert nincs archiválva, úgyhogy jóval több munkával jár ez, hogy nincs meg a digitális másolata a tárgyaknak, dokumentumoknak, de igyekszünk, időnk függvényében igyekszem vagy szkennelni, vagy lefényképezni. Most épp egy holnap is be kell mennem, mert jön egy kutató is, és valakinek nem volt elég ideje befényképezni az egyik szövegkönyvet. Nem is szövegkönyv, hanem az 50-es évek elejéről egy ilyen Stanislavski kör. Akkor voltak ezek a átnevelő, ugye a kommunizmus kezdte kifejteni a hatását, sőt elvárták, hogy ilyen-olyan feltételeknek tegyenek eleget, és akkor voltak ilyen intézményes képzések, és ennek is nyoma maradt a dokumentációs tárban. De amúgy nagyon hiányos, tehát bizonyos korszakokból jól megőrződtek a dokumentumok, a színháznak a működési dokumentumai megmaradtak, más korszakokból meg nem maradt meg semmi. Úgyhogy a történelem is, és az alkalmazottaknak a figyelmessége, vagy az igazgatónak a szigora, a komolysága, amivel az archiváló munkához hozzáállt, ezek mind befolyásolták azt, hogy most milyen anyagok vannak a dokumentációs tárban.
1: Mi a legrégebbi tárgy vagy dokumentum a dokumentációs tárban jelenleg, ha tudod?
2: Igen, ha tudod, az jó megállapítás, ugyanis az van, hogy nagyon sok szövegkönyvön nincs dátum. Tehát a legrégebbi szövegkönyv, amiről tudunk, mert hogy van rajta dátum, az 1817-ből való. Az első színlapok 1823, ha jól emlékszem, tehát a 20-as évekből. Ugye a színház 1792-ben indult, és sajnos ezekből a kezdeti időszakokból nem maradt meg semmi. De olyan nagyon érdekes, hogy visszaköszönnek dolgok. Tehát amikor megnyitottak egy színházépületet, például 1821-ben a Farkas utcai színházat, akkor egy olyan szöveget írtak, aminek a szereplői tulajdonképpen a színház alapítók. Vagy aztán Herczeg Ferenc írt egy Színházavatás nevű drámát, amikor a Hunyadi téri színházat nyitották meg, és itt is a korábbiak szerepeltek. Tehát, hogy valahogy egy volt a színháznak, bár nagyon sok helyszínen játszottunk, volt egy folytonossága, tehát egy öntudata. És ezt a múltat az igazgatók általában tisztelték, és tovább is vitték, ugye Janovics Jenő is állítólag a Farkas utcai színházból kivett egy deszkát, és beépítette a Hunyadi téri színházba, aztán majd mikor a színkörbe kellett átköltözni, akkor oda is valószínűleg. De ezt nem csak ilyen ilyen jelképes módon, hanem Ditrói, Moore és a korábbi igazgatók is például ilyen nagyon fontosnak tartották, hogy a sok népszímű, meg énekes műfaj mellett komoly drámai előadásokat is bemutassanak. Már a legelejétől Shakespeare-eket mutatott be Kocsipatkó János, de hogy volt Schiller ciklus, tehát Janovicsnak híresek a Shakespeare ciklusa, az antik ciklusa, a magyar dráma ciklusa. Tehát, hogy igyekeztek akár olyan műveket bemutatni, amiket a közönség nem ismert, akár nemzetközi drámaalkotásokat, amik viszont alapművek, például a Faust, vagy Schillernek a műveit, amikor bemutatták, akkor már nem élt, de az özvegyének még ilyen támogatást is küldtek, pedig nem volt soha gazdag a kolozsvári színház, sőt néha nagyon, tehát ilyen bároknak, grófoknak, nemeseknek a támogatásából vészelte át. Volt olyan időszak, hogy egy istállóba, Veselényi Miklósnén által kapott istállóban zajlottak az előadások. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, és hát tulajdonképpen ez napjainkig is így van, hogy noha állami intézmény vagyunk, de azért ezekért a fesztiválokért is, és azért, hogy tényleg nemzetközi szinten, nemzetközi, külföldi elismert rendezőket tudjunk hívni. Tehát ezeknek az anyagi hátterét megteremteni mind a mai napig egy nagy feladat az igazgatónak és a vezetőségnek.
1: Ez igazából egy személyes kérdés lesz. Van olyan dokumentum, fotó vagy tárgy, ami neked a személyes kedvenced, mert valamiért nagyon megfogott?
2: Na, ez az a kérdés, amivel megleptél, mert még nem tette fel nekem senki. Én a történelmet mindig szerettem, mert a történelem társadalomtudomány osztályban voltam, és nekem van egy néprajzos múltam is, ugye ez is érdekes, hogy a különböző képzettségeim valahogy mindig visszaszivárogtak az életembe. Tehát a bibliodráma képzésem megalapozta a színházpedagógusi munkámat, a liceumi évek történelem órái meg a néprajz az pedig belefolytak ebbe a dokumentációs táros munkámba. Ez egy nagyon gazdag anyag. Tehát olyan gyönyörű, amikor egy picit is elmerülsz valamibe, és úgy kitárul az a világ, vagy beszippant. És elkezdtünk egy ilyen sorozatot, van egy pár barátom, ismerősöm, akik mindig segítettek, ott vannak a doktár környékén, és ha nagy bajban vagyok, épp költöztetni kellett, rengeteg meló van vele, akkor úgy jönnek és segítenek. És elindítottunk, de még Penzsivel, Salad Zakariás Erzsébettel is egy doktárlat sorozatot, ami arról szól, hogy kiveszünk egy tárgyat a dokumentációs tárból, és akkor egy-két oldalba, vagy háromba leírjuk, hogy az micsoda, és miért érdekes, vagy miért különleges. És akkor már egy pár doktárlat, már tizenvalahány, 17-8 is van, és a színháznak a honlapján olvashatóak ezek. És én úgy vagyok ezekkel a tárgyakkal, hogy nagyon sok minden van, amit szeretek. Például van a képek nagyon látványosak, vagy a jelmeztervek. De a szövegkönyvek is. És az egy dolog, hogy mit látsz, hogyha kinyitsz egy kézzel írott szövegkönyvet, és más dolog, hogyha elolvasod. És más dolog, hogyha megfejted, hogy az vajon a szereplők kicsodák, vagy hogy áll össze, vagy miért pont ez a darab, vagy megnézed, hogy azt mikor játszották, miért játszották, kik játszották. Tehát ami gyönyörű ebben a munkában, az, hogy az ember így ilyen kockákkal, kis puzzle darabokkal találkozik, és olyan öröm és olyan csodálatos, amikor egy-egy darabka összeáll, vagy összekapcsolódik. Tehát akár a doktáron belül is, hogy van egy előadás, annak, ha megvan a plakátja, ha vannak képek hozzá, ha van egy jegyzőkönyv, mert a kommunizmusban ugye át kellett ilyen bizottságokon is esni, és vannak jegyzőkönyvek. Ha Nyilván aztán a 70-es évektől előadás felvételek is vonogatnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon a szövegkönyv, ha megvan az ügyelő példány, sugó példány, mit húztak ki, miért húzták ki, mit írtak át. Tehát itt nagyon szép dolgok vannak. Egy-két hagyaték is oda került, például Bisztrai Máriának, vagy a Horváth Bélának a hagyatéka. Most épp a Színművészeti Főiskolának adtam kölcsön, hogy az ottani diákok egy tanár vezetésével digitalizálják és leltározzák. Úgyhogy én úgy vagyok, hogy hát, ha ki kellene mégis egy tárgyat emelni, Jászai Marinak van egy fiatalkori képe, ami csak itt van meg a doktárban. És maga a története is Jászai Marinak nagyon érdekes, mert ő a férje miatt jött Kolozsvárra, kezdő színésznő volt, és egy Kassai Vidor nevű színész volt a férje, és azért ment hozzá, mert Jászai Mari nagyon szegény volt, és Vidornak nagyon sok könyve volt. És tulajdonképpen ő nagyon szeretett volna művelődni, olvasni, és itt a kolozsvári éveit úgy kell elképzelni Jászai Marinak, mintha itt végezte volna el az egyetemet, vagy a továbbképzést. Nyelveket tanult, kiolvasta Vidornak a könyveit, kezdő színésznőből egy nagyon szeretett, elismert színésznő lett. Nagyon sajátos előadói stílusa volt, ami eltért az itteni színésznők, primadonnák játék stílusától, és az elején úgy féltékenyek is voltak, meg nem is volt nyilván egyből könnyű Jászai Marinak sem, de aztán nagyon egy pár évet volt csak itt, és nagyon bizonyított, de tulajdonképpen fejlesztette magát nagyon öntudatosan és kitartóan. Aztán szétment a házasságuk, de hogy ez a korszak, ez a történet és ez a kép az egyik kedvencem.

0: Az elmúlt percekben Kocsis Tündét hallhatták. Ezzel véget ér a mai műsorunk. Remélem, sikerült közelebb hoznunk a hallgatókhoz a Kolozsvári Állami Magyar Színház egy kevésbé ismert, de annál fontosabb oldalát is. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszonthallásra!
1: Vasárnapi beszélgetés.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Büntető eljárást indított a rendőrség a Bucsecsben lezuhant hegymászók ügyében. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna tó látogatottsága a múlt évhez képest. Amerika válaszcsapást mért Iránra az európai hajó megtámadása miatt. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el, számol be az MTI. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A zenész júniusban egészségi állapota miatt kórházba került. A zenekar emiatt lemondta nyári koncertjeit. Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Gyermekkorától foglalkozott zenével, 8 évesen kezdett fuvolázni, majd 1984 és 89 között az Alkamáti Zeneművészeti Tiszthelyettes Képző Szakközépiskola tanulója volt, ahol klasszikus zenei képzést kapott. Fiatalon a Silhouette nevű popegyüttesben is játszott. Tanulmányai után katonazenekarokban is különböző zenei formációkban dolgozott, majd a Police Big Band tagja lett, a fuvola mellett pedig énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyű zene felé fordult. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar pop formációi közé tartozott. A Prahova megyei rendőrség büntető eljárást indított gondotlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Busteny környékén sziklamászás közben lezuhant 4 hegymászó ügyében, írja az Ager Press. A rendőrség szombat esti közleménye szerint a busteni rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant 4 főből álló hegymászó csapat tagjai 27 és 51 év közöttiek voltak. Egyikük egy 36 éves nő meghalt az elszenvedett sérülések következtében. A másik 3 hegymászót, 3 férfit sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint 2 sérültet Bukarestbe szállítottak, kedd este egy Black Hawk helikopterrel, amely a Dinamo stadionjában szállt le. Innen vitték őket Smurd mentőkocsival a bukaresti klinikai sürgősségi kórházba. A 3. hegymászót a Brassói megyei sürgősségi kórházba szállították. Tovább csökken a turisták száma a Szent Anna-tónál, közölte a Pro Szent Anna Egyesület. A természetvédelmi terület

0: Üzemeltetői szerint a visszaesés hátterében elsősorban gazdasági okok állnak, a szentanató európai szinten is egyedülálló látványosság. A júniusi adatok különösen beszédesek. 30%-kal kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest. A negatív tendencia folytatódik idén, eddig csak csökkenésről számolhatunk be sajnos. Fogalmazott Dósa Elek Levente, a Proszent Anna Egyesület igazgatója. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma részben napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 98. Zsoltár 9. verse.

0: Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 30. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Zenélő köntös.
1: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban a félelmetesnek és marconának tartott kalózok közül fogunk néhányat megbízható zenei távolságból szemügyre venni. A kalóz szó a török kalauz alakváltozata. Jelentése onnan ered, hogy az ókorban volt néhány olyan révkalauz, aki a helyes navigálás helyett zátonyra futtatta a hajót, amelyet aztán a cinkosai megtámadtak és kifosztottak. A kalauz és kalóz szavak rokonsága indítja el a cselekményt Gilbert és Sullivan operettjében is, amelyet Kalóz kaland vagy a Királynő kalózai címen is játszottak. Gyerekkorában Frederiket, a kis és süket szolgáló lány Ruth, az apai szándékot félreértve, a kalauzok helyett a kalózok közé küldi. A fiúból pilot helyett pirate lesz. Megismerkedik Stanley vezérőr nagylányaival, köztük Mabel-lel, és a két fiatal azonnal egymásba szeret. Egymáséi is lehetnének az inas évek elteltével, ám Frederik szerződése kimondja, hogy a 21. születésnapjáig a kalózoknál kell maradnia. Frederik pedig február 29-én született, ami azt jelenti, hogy mivel csak minden szökő évben ünnepelheti meg születésnapját, még 63 évig kell szolgálnia. Kötelességtudata arra készteti, hogy betartsa a kalózokkal kötött megállapodását. Egyetlen vigasza az, hogy Mabel vállalja, hogy hűségesen megvárja. Az operett persze nem ilyen kilátástalanul ér véget, mi azonban már csak annyi időt szánunk rá, hogy meghallgassunk egy olyan részletet, amelyben a kalózok is szóhoz jutnak.

elhangzott Gilbert és Sullivan operettjéből a Samuel a kalózok és a rendőrök karára írt részlet, címe Macskaszerű léptekkel osonunk zsákmányunkra. A kalózkodás egyidős a hajózással. Vessünk egy pillantást történetük legfontosabb mozzanataira. Az ókorban a főniciaiak, görögök, majd az etruszkok és az illírek egyaránt űzték a hajórablást. Később a kilikiai kalózok uralták a földközi tengert, amíg Pompeius római hadvezér fel nem számolta őket. Ennek a műveletnek előzménye az volt, hogy Krisztus előtt 75-ben magát Julius Cézárt ejtették foglyul az anatóliai kalózok az égei tengeren. A magabiztos politikus nemhogy megijedt volna, hanem a 38 napos fogság alatt úgy viselkedett, mintha ő lenne a parancsnok. Szavalt a kalózoknak, megdorgálta őket, ha aludni próbáltak, és többször megígérte, hogy ha kiszabadul, mindannyiukat keresztre fogja feszítetni. Saját maga követelte, hogy emeljék meg a váltságdíjat, mert ő sokkal többet ér a kitűzött 20 talentumnál. Miután az 50 talentum válságdíj megérkezett és szabadon engedték, Cézár valóban visszatért saját flottájával és triumvír társával, Pompeiusszal, elfogta a kalózokat és beváltotta ígéretét. A középkorban a legismertebb kalózok a vikingek voltak. A 8. és 11. század között rettegésben tartották Európa partjait. Rimszkij-Korszakov Szatko című operájában a viking vendég dala arról szól, hogy a tenger és a zord sziklák hogyan kovácsolták keményé a vikingek csontjait és harcossá a természetüket. A zene drámai és monumentális, az északi népek erejét és a tenger komorságát tükrözi.

Boris Krisztóf előadásában hangzott el Rimszkij-Korszakov Szatko című operájából a Viking vendégdala. A 16.-17. századi Londonban az állam kifejezetten pártolta a kalózok fosztogatásait, hiszen a zsákmányok után jelentős adót zsebelhetett be. Abban a korban a tudományos világ sem állt távol a matrózok verekedéseinek színhelyétől. A Hableány nevű kocsma például egyszerre volt törzshelye költőknek, színészeknek és kalózoknak is. Asztaltársaságukban ott volt Francis Bacon filozófus mellett a királynő kegyence, a lovagi rangra emelt kalózvezér Francis Drake is. A divatos színpadi szerző Christopher Marlowe, Shakespeare kortársa és barátja, személyesen is felcsapott kalóznak Sir Francis Drake oldalán. Több sziget kifosztásánál is vezető szerepet játszott, végül egy kocsmai berekedésben halt meg 29 évesen. Néhány szóban érdemes kitérni Sir Francis Drake-re is, aki kulcs szerepet játszott az angol királyság tengeri nagyhatalommá válásában. 1577. december 13-án indult el 5 hajóval, arra is vállalkozott, hogy felderíti az úgynevezett ezüst flottának, a spanyol kincsszállító hajórajnak az útvonalát, és megszerzi a hajók rakományát. Drake királyi szabadalomlevelet kapott első Erzsébettől, amelyben a királynő felhatalmazta, hogy bárhol megtámadhassa az ellenséges hajókat. A megállapodás úgy szólt, hogy Drake kapitány a spanyol kincses hajókat pusztán azért fogja megtámadni, mert feltételezi, hogy éppen háború van. Ha a turpiság kiderül, a madridi angol követ majd bocsánatot kér, és angol hidegvérrel szemléli a spanyol miniszterek dűrohamait. Az engedély fejében a hadizsákmány jókora része a királynő kincstárát illette. Drake megkerülte a Hornfokot, és végigfosztogatta a védtelen chilei spanyol kolóniákat. Flottájából egyedül a Golden Hind nevű hajó tért vissza, az viszont ezüstudakkal, fűszerekkel és selyemmel volt megrakva, a vállalkozás nyeresége 400%-os volt. A sikeres hajóút után Erzsébet királynő lovagi rangra emelte kapitányát, akinek további érdemeit is felsoroljuk. Magellán után az ő expedíciója volt a második, amely körbejárta az egész bolygót. A portugál tengerésszel ellentétben ő viszont túlélte az embert próbáló utazást. Oroszlán része volt a rettegett spanyol armáda megsemmisítésében. Erzsébet királynő megbízásából végrehajtott rendszeres fosztogatásaival hatalmas vagyonhoz juttatta az angol kincstárat és sikeresen gyengítette a spanyol gazdasági hegemóniát. Feltérképezte Amerika csendes óceáni partvidékét és felfedezte a Tűzföld és Antarktisz közötti átjárót, amelyet ma Drake átjárónak neveznek. Drake kapitány köztudottan finom ízlésű ember volt. Hajóira hivatásos zenészeket fogadott, akik viola és lantjátékkal szórakoztatták őt és legénységét vacsora közben. Most John Dowland muzsikájával képzeljük magunkat a korabeli hangulatba.

Csondaulant Kama Gény című darabja hangzott el. A kalózok általában könnyen felismerhetők voltak öltözködésükről és beszédmódjukról. A megjelenésükről alkotott elképzelés Stevenson ifjúsági kalandregényének, a Kincses szigetnek 1950-es filmes feldolgozásával hódított teret. Gyakran ábrázolják őket fél lábbal és bekötött szemmel. A szemkötőt azért viselték, mert a napfényes fedélzetről a sötét hajótestbe lépve a szemnek általában percekre van szüksége a fókuszáláshoz, a lekötött szem viszont hozzászokott a sötéthez. Így, amikor a szemkötőt levették, azonnal tökéletesen láttak a félhomályban is. Végezetül szóljunk a zenetörténeti kalózokról is. Handel életében a korabeli londoni és amsterdami zeneműkiadók rendszeresen lopták el és adták ki engedélye nélkül a partitúráit és csembalókottáit. A hivatalos és illegális kiadványok egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy zenéje a legszélesebb rétegekhez eljusson, ám a kalózkiadások megfosztották Handelt a közvetlen jogdíjak egy részétől. A leghíresebb kalózkiadás az Opus 1-es szonátáinak kottája volt. Nem egy egyszerű, olcsó másolatról volt szó, hanem egy mesterien kivitelezett, nemzetközi szintű ipari hamisításról, amelyet maga a hivatalos kiadó John Walsh követett el. A zeneszerző engedélye nélkül megszerezte Handel szonátáinak kéziratait, de nem merte saját nevén kiadni, hanem hamis címlapot nyomtatott a kottára, és úgy tüntette fel, mintha a kiadvány az amsterdami Jean Roger neves nyomdájából származna. A turpiságra úgy derült fény, hogy a feltüntetett dátum idején Jean Roger már évek óta halott volt, a kották zenei vésése pedig összetéveszthetetlenül a londoni műhely stílusát viselte. Hallgassunk meg egy részletet az Opus 1 numero 4-es D-dur szonátából Isaac Stern és Alexander Zakin előadásában.

0: Handel opusz 1-es D-dur szonátájának első és második tételével véget ért a zenélőköntös kalózokról összeállított műsora. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

0: Rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Büntető eljárást indított a rendőrség a Bucsecsben lezuhant hegymászók ügyében. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna túl látogatottsága a múlt évhez képest. Amerika válaszcsapást mért Iránra az európai hajó megtámadása miatt. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el, számol be az MTI. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A zenész júniusban egészségi állapota miatt kórházba került. A zenekar emiatt lemondta nyári koncertjeit. Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Gyermekkorától foglalkozott zenével, 8 évesen kezdett fuvolázni, majd 1984 és 89 között a Zalkamáti Zeneművészeti Tiszthelyettes Képző Szakközépiskola tanulója volt, ahol klasszikus zenei képzést kapott. Fiatalon a Silhouette nevű popegyüttesben is játszott. Tanulmányai után katonazenekarokban és különböző zenei formációkban dolgozott, majd a Police Big Band tagja lett, a fuvola mellett pedig énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyű zene felé fordult. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar pop formációi közé tartozott. A Prahova megyei rendőrség büntető eljárást indított gondotlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt a szombat délután a Bucsecs-hegységben, Busteny környékén sziklamászás közben lezuhant 4 hegymászó ügyében, írja az Ager Press. A rendőrség szombat esti közleménye szerint a bustenyi rendőrök első vizsgálatai szerint a szikláról lezuhant 4 főből álló hegymászó csapat tagjai 27 és 51 év közöttiek voltak. Egyikük egy 36 éves nő meghalt az elszenvedett sérülések következtében. A másik 3 hegymászót, 3 férfit sikerült kiemelni a szakadékból és kórházba szállítani. A rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint 2 sérültet Bukarestbe szállítottak, kedd este egy Black Hawk helikopterrel, amely a Dinamo stadionjában szállt le. Innen vitték őket Smurd mentőkocsival a bukaresti klinikai sürgősségi kórházba. A 3. hegymászót a Brassói megyei sürgősségi kórházba szállították. Tovább csökken a turisták száma a Szent Anna-tónál, közölte a Pro Szent Anna Egyesület. A természetvédelmi terület üzemeltetői szerint a visszaesés hátterében elsősorban gazdasági okok állnak. A Szent Anna-tó európai szinten is egyedülálló látványosság. A júniusi adatok különösen beszédesek. 30%-kal kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest. A negatív tendencia folytatódik, idén eddig csak csökkenésről számolhatunk be sajnos. Fogalmazott Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma részben napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 98. Zsoltár 9. verse.

0: Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 30. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit július 13-án hétfő déli magazin műsorunkban Gobbi Hilda színésznő gondolatával, aki 1988-ban ezen a napon hunyt el. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Ez a mai napra választott gondolat, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most pedig nézzük, hogy mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan meghallgatjuk a mai áhítatot, ezután a kalendáriumot lapozzuk fel, majd látogató rovatunkat sugározzuk, amelyben a meddőség témakörével foglalkozunk. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 15 perckor legkisebb hallgatóinkra is számítunk, ugyanis mesekosár rovatunkkal folytatjuk. Rumcájsz újabb kalandjai elevenednek meg. Ezt követően pedig hallgatóinkat köszöntjük, majd a Magyar Református Szeretetszolgálat legújabb gyűjtéséről készült interjút hallgatjuk meg. 14 órakor ismét híreket mondunk, majd 14 óra 15 perckor kezdődő versrovatunkban Cseke Róbert alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény életfelekezetközi műsorunkat ajánlom figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Erre számíthatnak a továbbiakban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnoszradio.ro honlapunkon sugárzott online műsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Keresztény élet rovatunkban ma Kós Ádám áhítata csendül fel, ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit Babos Márton mutatja be. Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből pedig a Kegyelmi ajándék című rész olvassa fel ma rádiónk önkéntes munkatársa, Feistmidt Mária. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, vagy írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, vagy megtalálnak a közösségi médiában, ott is írhatnak nekünk. Ha személyesen keresnének fel, akkor pedig megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig hallgassuk meg a nap áhítatát, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunknak címe: Ő soha nem felejt el. Íme a tenyerembe véstelekbe, szüntelenül előttem vannak falaid. Ézsaiás próféta 49. fejezetének 16. verse. A következő percekben Jamie Jean, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Azok a gyerekek, akiket szüleik elhagytak, életkoruktól függetlenül úgy érzik, nem szeretik őket. Csodálkoznak, hogy az a személy, akinek a leginkább kellene őket szeretnie, elhagyja őket. Válás miatt én is egyszülős családban nőttem fel, és én sem értettem. Bár az az egyszülő feltétel nélkül szeretett és gondoskodott rólam, de kérdés jelentett, a másik miért nem tette ezt. A magány és az értéktelenség érzése töltött be, egyedül éreztem magam a szomorúságomban. De a mai ézsaiási idézet megváltoztatta a perspektívámat és életemet. Megmutatta, hogy nem én vagyok az egyetlen, akiben ezek az érzések rejtőznek. Arra is emlékeztetett, hogy Isten soha nem fog elfeledni. Be vagyok vésve Isten tenyerébe. Ez az igazság kimondhatatlan békét ad. Ma már inkább hálás akarok lenni Isten el nem múló szeretetéért, és azokért az emberekért, akik igazán törődnek velem. Az élet lehet igazságtalan, de ha felismerjük, hogy Isten szeretete felénk igazi és nem ér véget, életünk elképzelhetetlen módon megváltozik. Isten annyira jóságos.

Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük szeretetedet és az ígéreted, hogy soha nem hagysz el minket, és hálásak vagyunk azokért is, akik megmutatják nekünk szeretetedet. Amen.

Békét ad az, hogy tudom, Isten mindig szeret, mondja ezt Jamie Jean, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért a gyerekekért, akik nélkülözik egyik szüleiket.

A mai áhítatott Lukács Orsolyától hallottuk, utána pedig a Mike Duo zenélt. A következő percekben a mai naphoz kapcsolódó érdekességekről hallhatunk Szegedi Csabától.

Július 13-a az év 194. szökévben a 195. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 171 nap van hátra. Tekintsük át, hogy milyen történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során ezen a napon Hajnaú táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg. 1923. július 13-án elkészült a Hollywood felirat, a Los Angeles Hollywood városrész feletti dombon. A szöveg eredetileg Hollywood Land volt, de az utolsó négy betűt az 1949-es felújítás alkalmával eltávolították, mivel Hollywood az amerikai filmipar központjaként ismert. 1930. július 13-án rendezték az első FIFA labdarúgó világbajnokság döntőjét Uruguayban. Európából csak négy nemzeti csapat merészkedett az óceánon túlra: Belgium, Franciaország, Románia és Jugoszlávia. A döntőt két dél-amerikai csapat vívta, Uruguay legyőzte Argentinát. A világbajnoki kupát azóta is minden negyedik évben átadták, kivéve 1942-t és 1946-ot, amikor a II. Világháború miatt nem rendeztek labdarúgó világbajnokságot. 1985. július 13-án megszervezték a Live Aid monumentális szuperkoncertet, melynek célja az afrikai, etiópiai éhezők megsegítése volt. A televíziós közvetítésnek köszönhetően több mint 1,5 milliárd ember látta egyenes adásban, így ez lett az emberiség egyik legnagyobb kollektív eseménye.

Kalendáriumunk folytatásában lapozzuk föl azoknak a névsorát, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. Időszámításunk előtt 100-ban ezen a napon született Caius Julius Caesar, római politikus, hadvezér. 1527-ben ezen a napon látta meg a napvilágot John Dee, angol matematikus, csillagász, asztrológus, geográfus, okkultista és első Erzsébet királynő tanácsadója. 1590-ben ezen a napon született 10. Kelemen pápa. 1841. július 13-án született Otto Wagner, osztrák építész, a századforduló bécsi akadémikus építőművészetének egyik kiemelkedő jelentőségű bírálója és megújítója. A bécsi iskola vezető egyénisége. Az építőművészet megújulásának szükségességét, a modern élethez való idomítását hirdette, elvei szerint beilleszkednek a későbbi Bauhaus célkitűzéseibe is. 1915-ben Nagyszebenben ezen a napon született Gálfi Mózes, romániai magyar nyelvész. Élénken foglalkoztatta a romániai magyar nyelvművelés. Mint a mai magyar nyelv egyetemi előadója, 1948-ban lényeges szerepet vállalt az anyanyelvi oktatás korszerű megalapozásában. 1918-ban ezen a napon született Abodina.

könyvtára zsebkönyv sorozat grafikáját is. Nevéhez fűződnek a Bajor Andor kötetek borítói és illusztrációi, és az Utunk szilveszteri Ütünk külön kiadásának karikatúrái. Részkarc sorozatot készített az erdélyi magyar művelődés jeleseiről és erdélyi műemlékeiről. Korai halála után Részkarc sorozatai albumba foglalva jelentek meg. 1939. július 13-án született Szabados György, Kossuth díjas magyar zeneszerző. 1942-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Harrison Ford, amerikai színész. 1944. július 13-án született Rubik Ernő, magyar feltaláló, a bűvös kocka feltalálója. 1968-ban ezen a napon született Melát Andrea, Liszt Ferenc díjas magyar opera énekesnő. 1981. július 13-án született Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó.

Július 13-ai kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 939. július 13-án távozott az élők sorából 7. Leó pápa. 1024-ben ezen a napon hunyt el II. Szent Henrik német-római császár. 1399-ben ezen a napon távozott az élők sorából Peter Parler, német származású cseh építész és szobrász, a Parler építész család legnevesebb képviselője. Egyebek közt a Szent Vitus székesegyház arculatának kialakítója és a Káró híd építője, az úgynevezett német külön gótikát továbbfejlesztő közép-európai gótika vezéregyénisége. 1951-ben ezen a napon hunyt el Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, a dodekafónia és a szerializmus technikájának megalkotója. Tanárként is a század legnagyobb hatású egyéniségei közé tartozott. 1954. július 13-án hunyt el Frida Kahlo, egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1972-ben ezen a napon távozott az élők sorából Kónya Lajos, Kossuth díjas magyar író, költő. 1973. július 13-án hunyt el Marcián Negrea zeneszerző, aki elsőként adta ki a Kájoni Kódex 10 román jellegű darabját. 1921 és 41 között a kolozsvári konzervatóriumban tanított formatant, hangszerelméletet, ellenpontot és kamarazenét, majd a bukaresti konzervatórium tanára lett 1941 és 1963 között. Minden műfajban komponált, filmzenét is írt. 1996-ban Marcián Negrea nevével a zeneszerző fia kulturális alapítványt hozott létre, amelynek a célja a román előadók, a zeneszerzők és karmesterek népszerűsítése. 1982-ben ezen a napon hunyt el Kolozsváron Nagy Lajos, erdélyi magyar geológus, geológiai szakíró, egyetemi oktató. Főkutatási területe az Erdélyi medence keleti részén levő Sóvidék volt, de foglalkozott a Hargita keleti oldalának vulkáni képződményeivel is. 1988. július 13-án hunyt el Gobbi Hilda, Kossuth díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész. A magyar színház és filmtörténet egyik legérdekesebb, legeredetibb és legközkedveltebb alakja. 2014-ben ezen a napon hunyt el Loran Mazel, amerikai karmester, hegedűs, zeneszerző. 2015. július 13-án hunyt el Tordasi Ildikó, magyar olimpiai és világbajnok vívó. Ezek a fontosabb események kapcsolódtak a mai naphoz. Július 13-a kalendáriumát hallották.

0: A napkalendáriumát Szegedi Csabával lapoztuk, utána pedig a Budapest Vár, köszönöm, hogy imádott című dalát hallgatók, Szűcs Krisztián és Németh Juci énekelt. Most pedig látogató egészségügyi és életmódmagazin műsorunkkal folytatjuk, amelyet Deák Anita szerkesztett. A mai életmódmagazin műsorunk témája a meddőség lesz, és a 2018. július 9-ei rovatot hallgatjuk újra.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Mai adásunkban a mentőség témakörét járjuk körül. Elsőként az Ágnus Rádió általános tájékoztatója hangzik el a témáról, majd a Miskolci Európa Rádió szakértői tájékoztatóját közvetítjük, végül pedig a Beregszászi Pulzus Rádió készítette áldás hangzik el.

Elsőként az Agnus Rádió általános tájékoztatóját hallhatják a meddőségről. Orvosi értelemben meddőségről, infertilitásról akkor beszélünk, ha egy éven keresztül történő, rendszeres, védekezés nélküli szexuális együttlét nem eredményez terhességet. Meddőségnek nevezzük azt az állapotot is, ha a nő bekövetkezett terhessége rendszeresen, spontán vetéléssel szűnik meg. A megtermékenyülés folyamata nagyon összetett, melynek során hormonok, kémiai és fizikai mechanizmusok százainak kell a meghatározott időben és sorrendben működésbe lépnie. Amennyiben egy egészséges házaspár minden szempontból az ideális időpontban van együtt, a kívánt teherbeesés valószínűsége csupán 25-30%. Ez meglepően alacsony számnak tűnhet, és ezek alapján bátran mondhatjuk, hogy minden emberélet megfoganása egy csoda, hiszen számtalan tényezőnek kell egyszerre jelen lennie és megfelelően működnie. A meddőségi kivizsgálás során a pár mindkét tagját ki kell vizsgálni, hiszen a kiváltó okok feltárása során 40%-ban találunk női okot, szintén 40%-ban férfi okot, és 20%-ban a pár mindkét tagjánál van olyan eltérés, mely a meddőség okának tekinthető. A meddőség orvosi kezelése általában termékenység elősegítő gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, sebészet vagy ezek kombinációjának használatával történik. A meddőség kialakulása komplex folyamat, melynek testi, lelki és társas vetületei vannak, ezért ellátásában egyik sem elhanyagolható. Ami a meddőség lelki oldalát illeti, beszélhetünk esetleg pszichés okokról és következményekről, bár ezek sok esetben nehezen szétválaszthatóak. A meddőség komoly veszteség élmény is. Az érintettek kimaradnak a gyermekvárás élményéből, nem tudnak megfelelni az utódlásra vonatkozó elvárásoknak, nincs lehetőségük betölteni a szülői szerepeket, és gyakran előítéletekkel is szembe kell nézniük. A személy ördögi körbe kerülhet, az elhúzódó próbálkozásokat kísérő stressz gátolhatja a termékenységet, a teherbeesés elmaradása pedig szorongást kelt, ami tovább emeli a nemi hormonok termelődését gátló glükokortikoidok termelődését. Az ördögi körhöz hozzájárulhat a gyermekvágy rögeszmévé válása is, olykor a gyors eredmény hajszolása is okozhat cikluszavarokat. Az elhúzódó gyermekáldásra váró párok egy idő után kivizsgálásoknak vetik alá magukat, hogy termékenységük késésének esetleges fizikai okát megtalálják. A kivizsgálások és kezelések további stresszforrást jelentenek a pár számára. Az orvosi segítségnyújtás mellett tehát mindenképp fontos a pszichológiai, a lelki támogatás is. Az elmúlt percekben a meddőség témakörét ismertettem önökkel általánosan.

0: Műsorunk folytatásában egy szakértői tájékoztatóval várjuk Önöket, amelyben a Miskolci Európa Rádió munkatársa, Almási Beatrix, dr. Molnár Imrével, a Miskolci Koáli Intézet orvosi igazgatójával keresi a válaszokat olyan kérdésekre, mint mikor kell orvoshoz fordulnia egy párnak, ha nem jön a gyermekáldás, milyen kivizsgálások várnak rájuk, és mik a leggyakoribb okok a meddőség hátterében.
1: Jelenleg érvényes szakmai irányelvek szerint egy év várakozás után már indokolt a részletes kivizsgálás.
2: Mire számíthatnak ilyenkor a párok? Mire számítsanak, hogyha eljönnek? Milyen vizsgálatok lesznek?
1: A meddőség hátterében közel 50-50%-ban vannak női és férfi eredetű okok, tehát mind a két félnek a részletes kivizsgálása szükséges. A férfiak részéről viszonylag egyszerűbb és rövidebb a kivizsgálás, egy spermavizsgálatot kell elvégeztetni. A hölgyek részéről kicsikét bonyolultabb, de praktikusan egy vagy maximum két ciklus alatt a komplet kivizsgálás elvégezhető. Átfogó laborvizsgálatok szükségesek, bizonyos biokémiai, bizonyos mikrobiológiai vizsgálatok, kórokozó kimutatása a női nemi traktusból, egy érvényes rákszűrés kell, hogy legyen. A legnyűgösebb része a kivizsgálásnak a mélyüregnek és a petevezetőknek a petevezetők átjárhatóságának a vizsgálata. Erre többféle megoldás is létezik, egyszerű kontrasztanyagos vizsgálatok és műtéti megoldás is rendelkezésre áll. És igen, egy ultrahangos sorozat vizsgálata a petefészek működésnek a monitorizálására, tehát hogy gyógyszeres beavatkozás nélkül egyáltalán működik-e a petefészek, tehát ez az úgynevezett ultrahangos follikulometria. Mind a két fél részéről szükséges HIV-szűrés, hepatitis BC szűrés, ezt a szakmai protokollok írják elő. És hát a rutin kivizsgálás nagyjából ennyiből áll, egyéb speciális vizsgálatok szóba kerülhetnek még, de ezek a kivizsgálás során felmerült egyéb adatok ismeretében dönthetők el.
2: És mik a tapasztalatok, milyen problémát találnak leggyakrabban a meddőség hátterében?
1: Hát a női fél részéről a funkcionális zavarok a leggyakoribbak, tehát a szervi betegségek, a méhet vagy a petefészkeket, vagy a kismedencét érintő szervi elváltozások, azok relatíve ritkábbak. A leggyakoribbak a peteérés zavarához vezető úgynevezett funkcionális rendellenességek. Ezek hátterében viszonylag gyakran derül fény, addig fel nem ismert cukoranyagcsere zavarra, pajzsmirigy működési zavarra. Viszonylag gyakori még a magasabb prolaktin szint, ami az agyalapi mirigynek az a hormonja, ami szülések után a tejelválasztásért felelős. Hogyha ez a nem terhes állapotban bizonyos mértéket meghaladóan termelődik, akkor az peteérés zavarához és következményesen meddőséghez vezethet, valamint nagyon gyakori az úgynevezett policisztás ovárium szindróma. Ez a női, a fiatal reproduktív korú női lakosságnak a leggyakoribb hormonális rendellenessége napjainkban. Különböző irodalmi közlések szerint 6-11%-ra tehető a fiatal női lakosság körében az előfordulási gyakorisága, de olvastam már 16%-os gyakoriságról is. Itt az intézetünkben is végeztünk már ilyen irányban felmérést, és itt a betegeknek a 40%-a PCOS-nak tekinthető. Ez áttörhető, tehát ez gyógyítható, ez korrigálható, ez a rendellenesség, de nagyon-nagyon gyakori, és a meddőség hátterében is nagyon gyakran előfordul.
2: Milyen gyakori a meddőség? Hány párt érinthet ez Magyarországon?
1: Hát ez sajnos napjaiban már népbetegségnek tekinthető. Érvényes utolsó olvasható statisztikák szerint a fogamzóképes korú pároknak a 15-20%-án a meddőséggel bajlódik. Ez hál' Istennek persze nem végleges állapotot jelent. Szerencsére a meddőpároknak egy olyan 3-4%-ánál nem több azoknak meddőpárok körében, a 3-4%-nál nem több azoknak az aránya, akiknek semmilyen módon nem sikerült terhességet elérni. Tehát az esetek túlnyomó többségében azért eredményesen kezelhető, vagy a hagyományos módszerekkel, tehát a gyógyszeres petefészek működés serkentéssel, az inszeminációval bezárólag, vagy pedig lombébébi programmal.
2: És mi az oka annak, hogy az elmúlt évtizedekben emelkedik a meddőség száma?
1: Hát erre nagyon pontos, konkrét választ nem biztos, hogy tudok adni, de az biztos, hogy ez is civilizációs ártalomnak tekinthető. Tehát stresszes életet élünk. Mindannyiunkat halmozott stressz szituációk érik a mindennapi életünkben. Ezen kívül rengeteg kemikáliával találkozunk, növényvédőszerekkel, élelmiszertartósítószerekkel. Ezen kívül bizonyos hormonális gyógyszerek is elszaporodtak, a fogamzásgátó készítmények, döbbenetes adatot olvastam, nem mostanában, tehát hogy a palackozott ásványvízben is kimutatható mennyiségben például petefészek hormon. Tehát nyilván ez nem okoz adott esetben betegséget, de még ott is megjelenik. Tehát nagyon sokrétű ez a probléma, ezek biztos, hogy benne vannak. Ezek a női felet, bármilyen mind a két felet érinthetik, hiszen a férfi nemzőképességet is ezek a tényezők befolyásolhatják, de az is biztos, hogy például a férfiak vonatkozásában is az elmúlt években úgy látjuk, hogy egyre gyakoribb a férfi eredetű meddőség, tehát romlik világszerte, nem csak Magyarországon, világszerte romlik a férfiaknak a spermaképe, talán ennek tudható be, hogy ezelőtt, az 2010-ben, tehát mondjuk 6-7 évvel ezelőtt a WHO már módosította az addig érvényes referencia tartományokat, ami a spermium számot, a mozgásképességet, a vitalitást, az ép alapoknak az arányát illeti. Tehát sajnos mind a férfi, mind a női vonalon megvan ennek a háttere, és hát a konkrét okok közül ezeket lehet talán említeni. Sajnos ez egy összetett kérdés, és romlik a helyzet évről évre szinte.
2: Milyen lehetőségei vannak egy párnak, hogyha természetes úton nem esett teherbe a hölgy? Ugye említette, hogy fizikai probléma is lehet a háttérben, amit adott esetben orvosolhatnak is, de ha még ezek után sem sikerül.
1: Hát ugye a kivizsgálásnak és a kezelésnek szakmai protokollokban rögzített metodikái vannak. Ki kell zárni a szervi betegséget, tehát hogyha a női fél részéről például a méhet érintő betegség van, tehát miómákat találunk, akkor adott esetben azokat előtte el kell távolítani, nem minden esetben, de az eseteknek az egy részében az célszerű előtte eltávolítani, a petefészek cisztákat célszerű megoldani, az endometriózist kezelni kell, hogyha a petevezetők környékén, a kismedencében összenővések vannak, amik a petevezetők átjárhatóságát adják, azt adott esetben meg lehet oldani, tehát ezeket a szervi okokat mindenképpen ki kell zárni. Hogyha ezek kizárhatók, akkor ugye jönnek a funkcionális okok, tehát a hormonális rendellenességeket kezelni kell. Az említett cukoranyagcserezavar, pajzsmirigy hormon rendellenességet, prolaktin szinteket, policisztás ovárium szindrómát, a tüneteit megfelelő gyógyszeres protokollokkal meg lehet szüntetni, lehet javítani, lehet a fogamzóképességet javítani, lehet a petefészek működést serkenteni, tehát át lehet törni ezt a funkcionális blokkot az eseteknek a túlnyomó többségében. A férfiak részéről, hogyha egy picikét rosszabb csak a kép, akkor az inszeminációhoz megoldást jelenthet. A férfiak számára is léteznek vitaminkészítmények, ezen kívül a férfiaknál is lehetnek szervi betegségek, egy hevekörnyéki visszeresség, az például a spermiumképzés zavarához vezethet, ezt urológiai, kis urológiai műtéttel meg lehet oldani. A férfiaknak a kivizsgálását azt nem mi végezzük egyébként, tehát a férfiak kivizsgálása az urológus, andrológus szakorvosnak a feladat, ehhez ők értenek a legjobban. Tehát a férfiak részéről is lehetnek ilyen szervi elváltozások, de ugyanúgy a férfiaknak is lehet hormonbetegsége is, tehát még a férfiaknak is lehet magas a prolaktin szintje például, de ugyanúgy érintheti őket a cukorbetegség, a pajzsmirigybetegség, vagy egyéb hormonális betegség, ami a spermiumképzést zavarni fogja. Tehát magyarul ezekkel a gyógyszeres technikákkal általában az eseteknek a túlnyomó többségében eredményt lehet elérni, hogyha sikerül betegérést produkálni, akkor hát hagyományos próbálkozásokat már nem nagyon preferáljuk, tehát hogyha valaki már itt a meddőségi intézetekben megjelenik, ott általában már az eredményesen kezelt ciklust is, tehát a sikeresen stimulált ciklusokat is, amikor petejérés sikerül elérni, általában inszeminációval szokták befejezni. Ez nem tévesztendő össze a lombi programmal. A dolog lényeg, hogy a helyben adó sperma mintát előkészítés után felhelyezzük a méh üregébe, ezzel lehet javítani a fogamzásnak az esélyeit. Hogyha erre is szakmai protokollok léteznek, hogy mikor, kinek, hány alkalommal lehet inszeminációt végezni, tehát nem érdemes a végletekig ezt erőltetni. Inszeminációt általában, hogyha egyéb társadalat nincs, akkor 6 esetben szoktunk végezni. Hogyha 6 inszemináció után terhesség nem következik be, akkor onnantól kezdve már mindenképpen indokolt, és a tovább által támogatott is a lombi program. Ennél kevesebbet, 3 inszeminációt szoktunk végezni 35 éves életkor fölött, hogyha kicsit gyengébb a spermakép, hogyha esetleg csak egyik petevezető átjárható, vagy ha kiderült korábban egy enyhefokú kismedencei endometriózis a női fél részéről. Ilyen esetekben nem szoktunk 6-ig elmenni, 3 inszemináció után már lombi programot javaslunk, illetve a Lombi programnak vannak abszolút javallatai is. 40 éves életkor fölött, hogyha mind a két petvezető lezárt értelemszerűen egy nagyon rossz spermaképnél, súlyos fokú endometriózisnál nem is szoktunk egyáltalán inszeminációt javasolni, hanem akkor egyből Lombi programba irányítjuk a pácienseket.
2: Mennyi időn keresztül kísérnek egy pár? Tehát annyi mindent említett, ez hosszú hónapokat is igénybe vehet.
1: Hál' Istennek vannak olyan házas párok is, akiknek első kísérletre sikerül a terhesség, aztán persze volt olyan is, akinek hatodikra sem sikerült, de mindenféle csoportból vannak terhességeink. Tehát van, aki elsőre, másodikra, harmadikra, negyedikre, ön és van, aki hatodikra esett teherbe, tehát ez nagyon változó. Tehát van, aki 2-3 hónapnál nem tölt el itt több időt, van, aki éveket.
2: Hogyha inszeminációval vagy Lombik Baby programmal sikerült teherbe esni, akkor a várandóságot is önök követik végig?
1: Nem, az intézetben terhesgondozás nem történik. A rutin gyakorlat szerint, amikor élő embriót tudunk már kimutatni, onnantól kezdve a területeg illetékes terhesgondozásba irányítjuk a terheseket. Tehát az 6.-7. hét környékén.
2: Ez egy nagyon intim probléma, nagyon nehéz lehet erről beszélni akár a férfinak, akár a nőnek. Milyen ebben az esetben az orvos-beteg kapcsolat?
1: Én úgy gondolom, hogy akik már ide eljönnek, azok erre fölkészültek. Tehát én ilyen értelemben kommunikációs zavarokkal nem nagyon szoktunk találkozni. Nyilván ennek el kell tenni egy időnek, amíg a párok erre fölkészülnek. Korábbi beszélgetésekből egyszer-egyszer kiderült, hogy általában azért a férfiakat nehezebb rávenni a kivizsgálásra, de az utóbbi időben, mintha ezzel sem nagyon tapasztalnék a problémák. Párok elfogadják, hogyha valami gond van, akkor azt ki kell vizsgálni, és ennek ez a módja. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon nagyon nagy zavar nincsen. Tehát akik már ide eljöttek, azok már túl vannak azon, hogy ezt feldolgozták magukban, és itt már nem szokott probléma lenni ilyen értelemben.
2: Hogyha megtörténik a teherbeesés, akkor említette, hogy itt az önök dolga lezárul, és átadják a nőgyógyásznak a hölgyet, illetve a párt. Onnantól kezdve érkezik még visszajelzés önökhöz?
1: Hát mi mindenkitől szoktunk kérni, hogyha megszületik az újszülött, akkor valami visszajelzés kérünk, sőt, ha lehet, akkor fényképeket is szoktunk kérni, és van nekünk itt a falon, de minden intézetben ezt azért úgy vettük észre, hogy ez úgy meghonosodott, hogy az újszülöttek, az intézetben fogadt újszülöttek fényképei díszítik a falat. Nálunk is van ilyen, és általában kapunk azért visszajelzéseket az eseteknek szerintem a 95%-ában.
2: Amikor valakinek Lombik Baby programon keresztül sikerül teherbe esnie, akkor neki fut még egy gyereknek, vagy egy harmadiknak, hogyha ugye csak egy sikerült elsőre?
1: Neki minden további nélkül, két olyan házas párunk van, akik akár inszeminációval sikerült a terhességnek, akár Lombik programban, és akkor 2-3 év múlva jönnek egy következő terhesség reményében. Vannak persze olyanok is, akiknek utána spontán sikerül, de azért szép számmal vannak, akik újra megjelennek.
2: Ez egy érdekes kérdés, ennek mi lehet a magyarázata, hogy második alkalommal spontán teherbe esik a hölgy?
1: Hát erre megint csak nagyon exakt orvosi választ nem fogok tudni adni. Én úgy gondolom, hogy talán a legjelentősebb tényező, hogy megszűnik a stressz. Tehát azért azt lássuk be, hogy egy ilyen meddőségi kivizsgálás és kezelés adott esetben, ami nem is egy-két hónapig tart, hanem adott esetben egy évig is elhúzódhat, vagy talán tovább is. Ez az stressz szituációt jelent, tehát figyelni kell a ciklusnapokat, meg kell szervezni a munkahelyről, szabadság alatt gyakorlatilag az intézetbe történő bejárást, a vizsgálatokat, vérvétel, ultrahang, spermavizsgálat, tehát ezek stresszel járnak. És olyan is van egyébként, hogy csinálunk esetleg egy-két inszeminációt, nem sikerül a terhesség, eltelik 2-3 hónap, mondják a párok, hogy szeretnének egy szünetet tartani, és akkor terhesen jönnek vissza. Tehát én úgy gondolom, hogy a stressz az nagyon jelentős tényező ebben. Lombi programban is volt már ilyen tapasztalatunk. Ez is nem egyedi eset, hogy nagyon heroikus kivizsgálás és nagyon heroikus gyógyszeres kezelések után bonyolult immunológiai terápiákat követően végre egy 5.-6. Lombi program után valaki szült egy gyermeket. És utána eltelt 1 vagy 2 év, és spontán teherbe esett. Tehát ez tényleg egy döbbenetes dolog. és csak visszakanyarodok, amit először mondtam, tehát úgy gondolom, hogy a stressznek biztos, hogy szerepe van benne. A másik pedig, hogy nyilván, ha valaki azért ide eljön, kivizsgáljuk, kezeljük, azzal azért jót teszünk az ő hormonháztartására. Tehát valami probléma az eseteknek a nagy többségében kiderül, már létezik úgynevezett ismeretlen eredetű meddőség is kb. 10%-ban, de az esetek nagy részében azért valami kiderül a háttérben, ezt kezeljük. És ezzel egy normális, egy helyes, egy jó mederbe tereljük, például a női hormonális működést. Tehát azzal, hogyha még nem is esik teherbe az adott ciklusban, de lezajlik egy normál menstruáció, lezajlik egy normál petehírése, ami után lezajlik egy normál menstruációja, ezzel biztos, hogy jót teszünk az ő hormonháztartására. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt a stressznek a megszűnése, másrészt pedig azért az intézetekben kapott gyógyszeres kezeléssel, a lökéssel azért helyes mederbe tudjuk terelni a hormonális működést, és ez a két dolog biztos, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy aztán spontán is megnyíljon a lehetőség a terhességre.
0: Mikor kell orvoshoz fordulnia egy párnak, ha nem jön a gyermekáldás? Milyen kivizsgálások várnak rájuk, mik a leggyakoribb okok a meddőség hátterében? Többek között ezekről kérdeztük dr. Molnár Imrét, a Miskolci Káli Intézet orvosi igazgatóját. A riporter Almási Beatrix, a Miskolci Európa Rádió munkatársa volt. Mai látogatót áldással zárjuk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Következik Csernyiga Gyula, beregszászi református lelkipásztor ige hirdetése a mentőséggel kapcsolatban.
3: Sok szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat, és Isten igéjét olvasom a 113. Zsoltárból. Dicsérjétek az Urat, Úrnak szolgái, dicsérjétek az Úr nevét. Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké. Napkelettől napnyugatig, dicsérjétek az Úr nevét. Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Kihasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik és mélyben néz, az égre és a földre is. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt, az előkelő közzé ülteti, népe előkelői közzé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házában, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat! Nagyon nehéz téma a mai téma, a meddőségnek a témája. És valahol mégis azért egy dicséretet, egy Zsoltárt választottam, hogy meg tudjuk látni ebben is az Isten akaratát, az Isten vezetését. Úgy gondolom, hogy van, amikor jobb hallgatni, van, amikor hallgatva kellene megállnunk egy felebarát mellett, ahogyan a jobb mellett is megálltak az ő barátai, amikor látták az ő nyomorúságát, azt a sok szenvedést, ami őt érte, és nem mondtak neki semmit, csak osztoztak az ő gyászában, osztoztak a fájdalmában, valamikor nem lehet mit mondani. És látjuk Jobbnál is, hogy amikor megszólaltak az ő barátai, amikor megpróbálják vigasztalni Jobbot, akkor Jobb azt válaszolja nekik, hogy nyomorúságos vigasztalók vagytok. Nyomorúságos vigasztalók vagyunk mi magunk is, és talán valóban van, amikor jobb hallgatni, van, amikor inkább hallgatni kellene. És egy kicsit talán ilyen a meddőség is, a meddőség kérdése. Sok mindent elmondhatunk róla, sok minden okot kereshetünk, és igen, találhatunk a Bibliából is történeteket, kiemelhetünk történeteket, olyan csodálatos eseteket, amikor egy-egy meddő nő, egy-egy meddő asszonynak a küzdelme, imádsága után az Isten meghallgatja őket, és megajándékozza Sárát, Rebekát, Ráhelt, Annát, Erzsébetet egy-egy gyermekkel. Nagyon sokszor belekapaszkodunk ezekbe a történetekbe, reményt merítünk belőlük, tápláljuk a reménységet, amely talán egyre halványabb lesz, ahogyan múlik az idő. Nagyon sokszor abban reménykedünk, hogy egyre halványabb lesz a fájdalom és a szomorúság is. Mert mi van, ha nem? Mi van, ha mégsem? Mit lehet mondani akkor? Mit lehet mondani, hogy ne legyen nyomorúságos vigasztaló az ember, amikor odaáll egy-egy meddő pár mellé, egy házas pár mellé, akiknek nem lehet gyermekük. És bizony nagyon is felületes istenismeretre, vagy teológiai gondolkodásra utal az a hozzáállás, amire azért oly sokszor van példa, amiben oly sokszor beleütközünk, és amivel mi magunk is talán megkísértjük önmagunkat, amikor arra gondolunk, hogyha a termékenység az Isten áldása, hogyha a gyermek az Isten ajándéka, akkor nyilván a meddőség az büntetés, az Úrnak a büntetése. Hogy valamit valahol valaki vétkezett, és ennek következménye, ennek megtorlása a meddőség. De ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Az Úr nem büntet így. És az sem igaz, hogy azok a bibliai hősnők, akiknek a meddőségén megkönnyörül az Isten, azok annyival jobbak, annyival erősebb hitűek voltak, vagy többet imádkoztak, többet könyörögtek, mint nagyon sok gyermekre vágyó házaspár. Az Isten titka, az Istennek a bölcs terve, hogy miért adja meg az egyik családnak a gyermekáldást, és miért nem adja meg a másiknak az ő titka, és egyedül az ő titka. De az bizonyos, hogy a kegyelmes és jóindulatú Isten, aki Jézus Krisztusban minden bűnünket megbocsátotta, és saját fiát áldozta fel érettünk, nem tartogat valamilyen extra büntetést ebben az életben a számunkra, és különösen nem az Isten büntetése, a gyermekáldásnak az elmaradása. Lássuk meg azt is, hogy azok a zsidó asszonyok, akik imádkoztak, akik kérték az Urat, hogy vegye el tőlük a meddőséget, vegye el tőlük ezt a gyalázatot, azok nagyon is kitartóan imádkoztak. És ez nem egy elhanyagolható szempont, hogy tudjunk kitartóan imádkozni, tudjunk kérdezni, kérni, tudjuk a mi kérdéseinket, vágyainkat odavinni az Isten elé, és merjük odavinni, és merjünk álhatatosan kérni, kérdezni, addig, amíg az Isten nem válaszol. Nehéz elfogadnunk azt, hogy a nő identitásának, egy asszony identitásának, méltóságának nem egyedül és nem legmagasabb forrása a gyermekszülés. Áldás, valóban hatalmas áldás a gyermek, és ezzel akkor szembesülünk igazán, amikor kiderül, hogy valakinek nincs. Hogy valakinek nem lehet, nem várható gyermek. És alázatosan valljuk meg, nyomorúságos vigasztalóként, hogy nincs jó válaszunk. Nincs jó válaszunk arra, hogy miért nem. Talán az orvostudomány talál válaszokat, okokat, hogy miért nem, de nincsenek jó válaszok. És Isten megváltott gyermekeit egyaránt sújtja a meddőség. Azokat is, akik hisznek az Istenben, és azokat is, akik nem hisznek. Akiket nem érdekel az Isten terve, akiket nem érdekel az Isten akarata. És ebben a bűn által megrontott és folyamatosan romló világban sok kérdésre, nagyon sok kérdésre nincs jó válasz. De vannak egyedi és személyre szabott válaszok. És csak ilyen válaszok vannak. Az Isten csak ilyen válaszokat ad. Imádságban elkért válaszok. Fájdalmas kérdésekre, nagyon is fájó kérdésekre. De vannak válaszok. Az Istennél vannak válaszok személyesen, személyre szabottan. Ha eljutunk odáig, hogy meghallgatjuk az Istent. Hogy meghalljuk az Istent. Ahogyan Jobbnak is el kellett jutnia odáig, sok-sok nyomorúságon keresztül, sok-sok fájdalmon keresztül, sok-sok vitán keresztül a barátaival, hogy leborul és dicsőíti az Istent. Minden körülménye, minden fájdalma ellenére leborul és tudja dicsőíteni az Istent, az Isten kegyelmét. És azért választottam ezt a Zsoltárt, a 113. Zsoltárt, amelyik egy dicsőítőjének. Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Urat. Mert fölemeli a porból a nincstelent, és megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házában, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat! Ezt kívánom, kedves testvérek, hogy tudjuk dicsőíteni az Urat, és tudjuk elkérni az ő válaszait. Elkérni az ő válaszait, amikor emberileg nincs jó válasz. De nála van, az Istennél, aki szeretett bennünket, aki az ő egyszülött fiát adta értünk. Nála vannak válaszok, személyre szabott válaszok. Hát merjük elkérni. Így legyen. Amen.
0: Az elmúlt percekben Csernyiga Gyula, beregszászi református lelkipásztor ige hirdetése hangzott el a meddőséggel kapcsolatban.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai műsorunkban a meddőség kérdéskörét boncolgattuk. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Deák Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 44 19 68-as telefonszámon és az agnus@agnusradio.ro címre.

0: látogató, beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
1: Az elmúlt percekben a 2018. július 9-i látogató egészségügyi és életmód magazin műsorunkat ismételtük meg Deák Anita szerkesztésében. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és július 13-ai hétfő déli magazin műsorunkban, Ijanicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig mesekosár rovatunkkal folytatjuk. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Eredménytelenül zárultak ma az államfővel folytatott tárgyalások. Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire. Nincs tervben a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetése. A tervezetnél jóval korábban készülhet el egy észak-erdélyi stráda szakasz. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Eredménytelenül zárultak ma a Kotrocsön palotában zajló tárgyalások az államfő és a pártvezetők között. Szoring Rindjánu PSZD elnök, Ilija Bolozsán, a PNL vezetője, Kelemen Hunor RMDSZ elnök, Dominik Fritz Usszeri elnök, valamint Váruzsán Pambucsán, a kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője tárgyalt ma Nikus Ordán államfő meghívására a Kotrocsön palotában. A megbeszélések eredménytelenül zárultak, a Hot News forrásai szerint egy új kormány beiktatásának esélye július végéig szinte kizárt. Korábbi sajtóértesülések szerint Alexandru Nazare pénzügyminiszter neve merült fel esélyes miniszterelnök jelöltként. Bogdán Kirják politikai elemző szerint az ügyvivő tárcavezető önmagában nagyon jó megoldás lenne. Pénzügyminiszterként pontosan ismeri Románia költségvetési helyzetét. Csak hogy ugyanaz a helyzet alakulna ki, mint Adrián Vestia esetében, tette hozzá Kirják. Elkezdődött ma a beiratkozás a középiskolai felvételire. A számítógépes elosztást július 22-én végzik. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint a beiratkozási űrlapok kitöltése július 13-a és 20-a között zajlik. Ebben az időszakban a 8. osztályt végzett tanulók szüleik és osztályfőnökük jelenlétében kitöltik a felvételi űrlapot, a választásoknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok, kódszámait. Tájékoztat az Ager Press hírügynökség. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, vagy akik lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztásra július 22-én kerül sor, és a felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A magyar miniszterelnök, a köztársasági elnök népáltali megválasztása mellett foglalt állást szombat este a Redditen, ahol kérdésekre válaszolt. Magyar Péter pénteken jelentette be a platformon, hogy szombat este kérdez, felelek formátumban válaszol a kérdésekre. A kormányfő az előzetesen meghirdetett 20 óránál korábban elkezdte a válaszadást, és jelezte, hogy nem fog tudni minden kérdésre válaszolni, de a napokban még visszatér a felületre. A miniszterelnök az első között kapott egy olyan kérdést, amelyben a felhasználó azt tudakolta, hogy az új alkotmány utáni köztársasági elnök választásnál a parlament vagy a népáltali választás közül melyiket támogatná. Magyar Péter azt írta, ez az embereken múlik. Szeretnénk mindenkit bevonni az alkotmányozásba. Én a népáltali választás mellett vagyok. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy nincs tervben a határon túli magyarság szavazati jogának a megszüntetése, és kitért arra is, hogy a kormány dolgozik a szociális dolgozók bérrendezésén. Jövő év májusáig kellene befejezni, de úgy néz ki, hogy már idén decemberben megnyithatják a forgalom előtt az Észak-Erdély autópálya Bihar és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. A Pro Infrastruktúra Egyesület szerint a kivitelező nagy erőket mozgósított, ami optimizmusra ad okot. Jó esély van rá, hogy az útépítő már decemberben átadja a szakaszt a forgalomnak, bőven a 2026 májusi határidő előtt. Nem az elvégzendő munka volumene alapján mondjuk ezt, mivel nagyon sok még a munka, hanem mivel a kivitelező és az Országos Közúti Beruházási Társaság is bizonyítani akar. Olvasható a civil szervezet Facebook bejegyzésében. Ez azt jelenteni, hogy az év végén a Szilágy megyei Szilágy-Nagyfalú és Vaskapu közötti szakasz kivételével folyamatosan autópályán haladva lehetne eljutni Marosvásárhelyről a magyar határig. Az a véleményünk, hogy enélkül is masszívan átíródik a Kolozsvár-Nagyvárad útvonal. Sok gépkocsi vezető az A3-ast fogja választani a halálos DN1 helyett, annak ellenére, hogy kerülnie kell majd. Véli a Pro Infrastruktúra Egyesület. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 98. Zsoltár 9. versem.

0: Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 30. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Hírekkel legközelebb majd 14 órakor is várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére számítunk, ugyanis mesekosár rovatunkkal folytatjuk, Rumcájszal kalandozunk tovább, előtte azonban az Alma Együttes énekel. Hírekkel legközelebb majd 14 órakor, illetve online műsorunkban is várjuk hallgatóinkat hírekkel 17 és 19 órakor. Most tehát következzen a mesekosár, jó szórakozást kívánok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
12: Mesekosár.

0: Hogyan ment room size sütőtökért? A zsiványok bizony egyszerű ételeket esznek, egy kis levest, egy kis lepényt, két kő között őrölt magvakból, olykor egy kis kondérban főtt vagy nyáson sült húst. Nem csoda, hogy egyszer ebéd után room size nagyokat nyert. Mi a baj? Kérdezte Manka. Ugyancsak kedvet kaptam egy kis sütőtökre. Nekem is jó lesz, nem is tudom, mikor ettem utoljára erdei méhek mézével locsorgatott sütőtököt. Nyert nagyot Manka. Megyek, hozok egyet. Határozta el room size. A raholec melletti sütőtök föld felé vette útját. Közben egy teljesen megszokott dolog történt vele. Hangos madárpanasztra lett figyelmes. Közelebbről megnézte, és látta, hogy egy csóka fennakadt a tüskés bozóton. Room size óvatosan kiszabadította, megigazítgatta a tollát, és azt mondta neki, legközelebb jobban vigyázz, hogy ne kerülj bajba. A csóka rápillantott, és azt felelte. Legközelebb jobban vigyázz, hogy ne kerülj bajba. Mi más mondhatnál, hiszen te csak utánozni tudsz. Húzta mosolyra a száját room size, és továbbment. Elment egészen a mezőig. Öröm volt nézni a nagyra nőtt sütőtököt. Room size kiszemelte a legnagyobbat. Átfogta, hogy levágja a tövénél, de abban a pillanatban valaki megragadta a kezét. A mező széléről leselkedett fisztula a jícsini bíró. Egy kattintás, és room size keze vasbilincsbe került. Attól a pillanattól fogva követlek, room size, amikor megsértetted a polgármester fenséges lábát, mondta fisztula elégedetten. És most elkaptalak? A bilincset room size könnyen lefeszítette volna, ha nem köszörült acélból készült volna. Vágta a csuklóját. Fisztula bíró karon fogta room size-t, és elindult vele a tömlöcshöz. Alig tettek néhány lépést, oda repült hozzájuk a csóka, az, amelyiken room size a tüskés bozontban segített. Sikló repüléssel érkezett, csoda, hogy nem gabajodott fisztula szakállába. Máskó, figyelj, hogy hol vagyok, mondta fisztula.
1: Máskor figyelj, hogy hol vagyok, mondta erre a csóka, és már ott sem volt.
0: Fisztula bíró felvezette room size-t a városi tömlöc legfelső cellájába. A cella közepén egy hatalmas kőoszlop állt. Ha valaki az oszlop mögé húzódott, sehonnan sem lehetett látni. Volt a cellának négy tenyérnyi ablaka is, erős ráccsal. Fisztula nem vette észre, hogy az ablak előtt kering a csóka.
2: Hát, room size, viseld egészséggel a tömlöcöt,
0: szólt búcsúzóul a bíró, és nagyot döndült mögötte a töltyfa ajtó. Manka ez alatt otthon egy bödönbe belecsorgatta az erdei méhek mézét, és várta a sütőtököt. De room size csak nem jött. Egyszerre suhogást hallott a bejárat felől, majd belépdelt hozzá a csóka. Tetőtől talpig feketén.
2: Hát, room size, viseld egészséggel a tömlöcöt,
0: mondta szomorúan. Manka meghallgatta a csókát, és tudta, room size bajba került. Félretette a mézes bödönt, és egyenesen jícsínbe szaladt. Azt hitte, megint Majolena hercegnő vette kezelésbe room size-t. A tömlöcben minden a megszokott rendben folyt. Fisztula fölment a cellába megnézni, hogy a rab nem sántikál-e valami rosszban. Room size körbe karikába járt az oszlop körül, s nem törődött semmivel. Fisztula bíró időnként megpróbálta

0: kicsörgette a kulcscsomóját, becsapta maga mögött a töltyfa ajtót, és utána nézett a többi rabnak. Alig, hogy Fisztula kitette a lábát a cellából, a töblöc tövében megszólalt Manka. A kastélyban nem tudott meg Rumcájszról semmit, ezért útja a tömlöchöz vezetett. Manka bedörömbölt a kapun és felkiáltott. Édes Rumcájszom, ott vagy! Rumcájsz az ablakhoz ugrott, egymást nézték a rácson át.
1: Jaj, de magas!
0: Szomorkodott az ablak alatt Manka. Rumcájsz meg tehetetlenül szitkozódott, csak úgy dongott a szakálla. Ha kitörném is a rácsot, ilyen mélységben nem jutnék le épségben. Egyikük sem vette észre, hogy az ablakon át beszállt a cellába a csóka a bozótból. Fisztulát alaposan felbőszítette, hogy Manka hangosan sopánkodik, és épp a tömlöcnél. Újra felment hát Rumcájszhoz. Kinyitotta a töltyfa ajtót, és szétnézett a cellában.
2: Hallod-e, te Rumcájsz, zavard el ezt az asszonyt a tömlöc közeléből?
0: Rumcájszot ugyan nem látta sehol, de az oszlop mögül felhangzott az ismerős nóta. Tra-da-da-da, da-da-da-da-da, da-ja-da-da-da, tra-da-da-da. Megállás nélkül szólt ez a dal, a bírónak elege lett belőle. Tra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, tra-da-da-da-da. Pisztul a bíró csupa bosszúság érte, megcsörgette a kulcsát és felkiáltott.
2: Menj, dörgős, menj, küld! Rumcájsz, nem ismersz más nótát!
0: A dal szólt tovább. Fisztula az oszlop mögé ugrott, hogy félbe szakítsa Rumcájsz nótázását. Csak hogy az oszlop mögött a csóka ült a káván. Apró szemével Fisztulára pislogott, és Rumcájsz hangján énekelt. Tra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Rumcájsz ez alatt Fisztula háta mögött szépen kiszökött a cella ajtaján.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai kaland. Újabb ismét mesével várunk titeket, szintén az egykorai híreket követően. És a mese mellett az Alma Együttes Tihany című dalát hallgattuk meg, illetve Halász Judit is énekelt. A dal ugyanaz marad, ez volt az ének címe. A következőkben pedig mindazokra gondolunk, akik ezen a napon névnapjukat, születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplik, illetve hát a dallal egyúttal Szolnoki Péterre is emlékeztetünk. A Bombon Együttes énekesére, aki súlyos betegség következtében hunyt el a napokban. A család azt kérte a rajongóktól, az ismerősöktől és a sajtó képviselőitől, hogy tartsák tiszteletben gyászukat, részvétnyilvánításukat pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. 8 éves korában kezdett fuvolázni, zenei tanulmányait az Alka Máté zenész tiszthelyettes képző szakközés iskolában végezte. Pályafutása során az Rínyi Miklós Katonai Akadémia fúvós szimfonikus zenekarában, a Tatai Katonazenekarban, majd csak nem 2 évtizeden át a Police Big Bandben is zenélt, emellett több együttesben és zenekarban is közreműködött. 1995-ben Török Tamással megalapította a Bombon Együttest, amely a 90-es évek második felének egyik legsikeresebb magyar pop formációja lett. A zenekar számos ismert slágert adott elő, köztük a Holnaptól, a Valami Amerika és a Kapaszkodj meg című dalukat. Szolnoki Péter Artisjus díjas előadóként, énekesként, zeneszerzőként, hangszerelőként és fuvalistaként is meghatározó szereplője volt a magyar könnyűzenei életnek. Isten nyugtassa!
1: Július 13-án Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarulta, Henrik és Eugén névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Az Ernő magyar nyelvújítási alkotás, ő kicsinyítő képzővel az Ernest névből, amely ófelnémet eredetű, jelentése komoly, határozott. A Sára héber eredetű bibliai név, jelentése fejedelemnő, hercegnő, uralkodó asszony. A Sarolta névhez nincs köze. A Henrietta magyar, angol, szláv eredetű. A Henrik férfi név francia kicsinyítőképzős női formája. Jelentése körülkerített birtokán uralkodó. Más magyarázat szerint a német Hermina változata. Jelentése hadinő. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. A Sarolta török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint Charlotte név magyarosítása. Jelentése fehér menyét. A Henrik germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó. Az Eugén görög-német eredetű név, jelentése jó születésű, előkelő, nemes nemzetségből való. A név magyar alakváltozata az Ödön Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19. században. Köszöntünk tehát július 13-án minden Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarolta, Henrik és Eugén nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünnepik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: A Bonbon együttes dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig az anyaországba látogatunk, a Magyar Református Szeretett Szolgálat újabb gyűjtéséről hallhatunk.
1: Az anyaország. Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének eljuttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyermekek iskola kezdését. Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
2: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretett Szolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttérmunkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
3: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáska, de attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
2: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9., a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, túlfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános, vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy, tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest, és ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
3: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
2: Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a színt, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockásfüzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzsírkészek, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet így gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órákon szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplex tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten érhető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez. adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámla számunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, itt minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
3: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
2: Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban, lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskola padjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túl szívvel helyezem az adományozók figyelmébe, és a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
3: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a 100-at, akkor nektek olcsóban adom? Tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
2: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresünk, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban, ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a kívülők is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
3: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
2: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljutatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemre, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, azt valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatni, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha az mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Az elmúlt percekben a Miskolci Európa Rádió interjúját hallhatták, amelyet a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztunk. A következő percekben pedig a Talentum együttes Gyermekem, én szomjazom című dalát hallgatjuk.

0: A Talentum együttes dala után Demjén Ferenc énekel, Várj, míg fel kell majd a nap, de azt hiszem ezt a dalcímet nem kell elmondanom senkinek, hiszen mindenki ismeri. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be. Hétfő déli magazin műsorunkban július 13-án. Őket is a mai nap gondolatával köszöntöm, amelyet Gobbi Hilda magyar színésznőtől választottunk, aki 1988-ban ezen a napon hunyt el. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Ez a nap gondolata. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban. Hamarosan híreket mondunk, aztán versovatunkban Cseker Róbert alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor pedig keresztény életfelekezet közi műsorunkat ajánlom figyelmükbe, Szecsődi Árpád szerkesztésében. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Több mint 70 vállalkozás megy csődbe, nyilatkozta Grindjánó. Elhunyt szemnél a Jurassic Park sztárja. Bejelentették, kilép fel a kolozsvári Magyar Napokon a betegség miatt távol maradó Ákos helyett. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Az első fél évben 587 millió lej folyt be az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában, írja az ekonomika.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, azonban akkor már drasztikusnak mondható, ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal, literenként 4,5 lejjel emelkedett. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének, a Spirits Románia számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy két év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 milliliteres üvegtermék tűnt el a piacról. Az adatok nagyon világosan mutatják, hogy a jövedéki adó ismételt emelésének a hatékonysága a határához ért. Nem beszélhetünk sikeres adópolitikáról, ha az adóalap drámai mértékben csökken. Ellenkezőleg, hosszú távon egy hatékonyságot nélkülöző intézkedés, a hatóságoknak pedig helyre kellene állítaniuk a bevételek, az ágazat versenyképessége és a fekete piac elleni küzdelem közötti egyensúlyt. Nyilatkozta Florin Radulescu, a Spirits Románia elnöke. Szorin Grindjánó szociáldemokrata pártelnök a Kotrocsin palotában zajlott mai egyeztetések után kijelentette, hogy közölte a Nemzeti Liberális Párt, valamint a Mencsitek meg Romániát szövetség vezetőivel, hogy a szociáldemokrata párt jelenleg ellenzékben van, nem tölt be semmiféle kormánytisztséget. A parlamentben nyilatkozó politikus hangsúlyozta, Romániában meredeken emelkedik a munkanélküliség. Naponta több mint 70 vállalkozás megy csődbe, és egyre inkább eladósodik az ország. Ennek ellenére a találkozón nem esett szó ezekről a problémákról. A jobboldali pártok vezetői ismét a PSD ellenes programmal érkeztek. Ez azonban a gyűlöleten kívül semmit sem kínál az embereknek. A gyűlölet pedig nem csökkenti a számlákat, nem emeli a nyugdíjakat, legfeljebb Ilja Bolozsán hatalomban maradását szolgálja. Ezért a PNL és az USZERE vezetőivel egy egyszerű tényt közöltem. A szociáldemokrata párt ellenzékben van. Lehet, hogy elfelejtették, vagy nem értik a helyzetet, de a PSD jelenleg nem tölt be semmiféle kormánytisztséget, szögezte le Grindjánó. '78 éves korában váratlanul elhunyt szemnél új-zélandi színész, akit főként a Jurassic Park filmekből ismert meg a világ. Halálát ma hozta nyilvánosságra a családja. Szemnél áprilisban jelentette be, hogy tünetmentes, miután 2022-ben az orvosok harmadik stádiuma angioimmunoblasztikus T-sejtes limfomát diagnosztizáltak nála. Nél 1947-ben született Észak-Írországban. 7 éves korában tért vissza családjával Új-Zélandra. A Canterbury Egyetemen ismerkedett meg a színészettel, ahol angol irodalmat tanult. 1970-ben kezdte meg színészi pályafutását, melynek során több mint mint 150 filmben és sorozatban szerepelt, többek között az 1993-as Jurassic Parkban, ahol Alan Grant paleontológust alakította, illetve a Peaky Blinders filmben. Hisszük, hogy vannak pótolhatatlan emberek és pillanatok. Ákos és az Ákos koncertek pontosan ilyenek. A szombatesti koncertélmény viszont nem marad el, jelentették be a kolozsvári Magyar Napok szervezői a rendezvény Facebook oldalán. Mint ismeretes, pajzsmirigyrák miatt lemondta összes nyári fellépését az 58 éves Kossuth Díjas dalszerző énekes. A kolozsvári Magyar Napok visszatérő vendége lett volna augusztusban, de ezúttal nem lép majd színpadra. A szervezők ma délelőtt bejelentették, a kolozsvári Magyar Napok szombatestéje méltó módon folytatódik, ugyanis augusztus 22-én 21 órától a magyar könnyűzene legendás zenekara, a Republik lép fel a főtéri nagy színpadon. A Facebook bejegyzésben ismételten gyors és teljes felépülést kívántak Ákosnak. A Republik zenekar pedig már közzé is tette Facebook oldalán, hogy augusztus 22-én Kolozsváron lépnek fel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,46-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron enyhén felhős idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Ézsaiás próféta könyve 25. részének 4. verse. Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Máté írása szerint való Szent Evangélium 2. részének 19. és 20. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve 17 órakor online műsorunkban. Most azért legyen a lírája főszerep. Cseke Róbert Bennem egy kandúr dorombol című versét Marosán Csaba mondja el, utána pedig Chopin dallamai csendülnek fel.

Cseke Róbert 1984. július 13-án született Alsójárán. Erdély magyar költő. Gimnáziumi éveiben kezdett el tudatosan modern versírással foglalkozni, majd hamarosan jelentősebb művészi körökben is ismerté vált. Gyakran publikál és szerkeszt különböző irodalmi lapokban. Cseke Róbert. Bennem egy kandúrdoromból. Bennem egy kandúrdoromból. Karmait helyzi a városon. Az utcák felgyorsított filmkockáin az emberek, mint a görög dinnyék. És a film csak pereg tovább, minduntalan, akár az idő, mely egyes délutánokon összeköt minket. A látomás szemeimben egerészik. Te reményt adsz ennem vacsorára, és betakarsz boldogító szemeiddel. Mert mostantól minden sóhajtásom a tiéd. Hisz lásd, ösztönt adott csupán a város, és a kölykök is zörgő dióhéjba bugyolálták mancsomat. Amerre sikáltam, zúgott égő vágyam. Megvakított, majd megvadított a szél. Mondd, tüzes szerelmekről furcsán vélekedne, miért lenne bolondság? Mindez csupán egy nyávogás, melyről annyit sem tudni, amennyit egy lopott kavarról. Most viszont elengedem magam. A hűvös éjszakában, bennem egy kandúrdoromból. És én semmire sem vigyázom.

0: Cseke Róbert Bennem egy kandúr dorombol című versét hallgattuk meg, utána pedig Chopin műve csendült fel Idil Birét előadásában. A következőkben Keresztény Élet felekezetközi magazin műsoron következik, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelmi ajándék című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten üzenetét az ő igéjén keresztül.

Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is, különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet. És ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltárírú, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltárírú is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életüknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az Zsoltárírú. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházban,

házhoz. De a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá? Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője. Hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben, és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni, és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A Mester nyomdokában. Freshman Károly rabbi önéletrajza. Freshman Károly 1819-ben született Liptószentmiklóson. Egy csodálatos fekvésű, vág folyó melletti településen az akkori Magyar Királyság területén. Szülei elkötelezett hívei voltak a zsidóvallásnak. A legjobb prágai jesivában szerzett diplomát, majd visszatért hazájába. Házasság kötése után üzleti tevékenységgel is próbálkozott, de többszöri kudarc után hitközséget keresett és rabiként tevékenykedett. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején más zsidókhoz hasonlóan csatlakozott a jogokért és a szabadságért folytatott küzdelemhez, ezért a leverése utáni bizonytalan helyzetben elhagyta az országot, és Kanadában költözött családjával. A rabbi önéletrajza. Első éveim. 1819-ben születtem Liptószentmiklóson, egy csodálatos fekvésű vág melletti településen a Magyar Királyság területén. Szüleim mindketten Magyarországon születtek, és nagyon elkötelezett hívei voltak a zsidóvallás sajátos hitvilágában. Nagyapám apai ágon Miskolcon, Magyarország egyik északi városának zsinagógájában volt rabbi. Anyai nagyapám örök életében sámesz volt egy zsinagógában. Apámat 13 gyermekkel áldotta meg a Teremtő, akik közül én voltam a legidősebb. Testvereim közül mindössze 4-en maradtak meg mostanáig. Apám egyetlen gyermek volt, de valamilyen okból nagyon fiatalon elhagyta atya házát, és Itáliába, a ragyogó égbolt és balzsamos szellők országában költözött. Ott is maradt, mindaddig, amíg férfi korban nem lépett. Bár nagyon felvirágzott az üzlete, úgy érezte, hogy nem jó az embernek egyedül. Úgy tűnik, Itália szép lányai nem felelte meg ízlésének, hisz visszatért szülő hazájába, és letelepedett Szentmiklóson, ahol röviddel ezután feleségül vette jó anyámat, aki akkoriban a legcsinosabb lány volt a zsidó hitközségben. Itt folytatta kereskedését, ami miatt egy hosszú életen át ki volt téve a forgandó szerencsének. Sosem volt gazdag, de mindig becsületes és lelkiismeretes, pontos volt vallási kötelességeinek teljesítésében. Hitében diadalmasan halt meg, 71 évesen érett korban. Őseink hagyománya szerint családunk Benjamin törzséből származik. Ezt azonban sosem lehetett bizonyítani. Nincs ma olyan élő zsidó a világon, aki képes megmondani, hogy a 12 törzs közül melyikhez tartozik. Legtöbbjüknek még a hagyományon alapuló ismeretük sincs törzsükről. Mára már a levitákban sem lehet bízni, akik a leghosszabb ideig megtartották ezt a tudást. Kétségtelenül sokan állítják azt, hogy ebből a törzsből származnak minden alap nélkül. A különböző törzsi kapcsolatok bizonyításának lehetősége ellehetetlenült, amikor Nagy Heródes elégette a nemzetségtáblákat tartalmazó összes kéziratot. Ezzel az volt a célja, hogy megakadályozza, hogy bárki bebizonyítsa, hogy olyan hatalom bitorlója, amelyre nincs jogos igénye, amit egyébként megtehettek volna. Amikor még egészen kicsi gyermek voltam, olyan gyönyörűnek tartottak, hogy emberek jöttek közelről és távolról is, hogy megnézzenek. Most nagyon nehéz ezt elhinnem, ha a tükör bizonyságára hagyatkozom. Minden gyermekről azt mondják, hogy szép. Sok ember vallja, hogy a legegyszerűbb módja az anya szívélyességének megnyerésére az, hogy hízelejni kell a babának. Talán többet kaptam ebből, mint ami megillett. Amikor 3 éves voltam, elvitt az iskolába egy nem zsidó szolga, akinek az volt a dolga, hogy oda-vissza hordozzon a vállán. Később gyakran gondoltam rá, milyen furcsa, hogy először egy nem zsidónak kellett elvinni az iskolába. Ott kezdtem el tanulni a Héber ABC-t, amely minden bizonnyal az első lecke, amelyet egy zsidó gyermek kap az iskola megkezdésekor. Az első vallási parancs, amit megkaptam, a rojtok szertartásával kapcsolatos volt. Ezt anyám tette meg azzal, hogy rám adott egy ruhadarabot, amelynek mind a 4 sarkán volt egy rojt. Ezt attól fogva állandóan hordtam. Amikor már egy kicsit tudtam beszélni, minden reggel étkezés előtt anyám megkért, hogy kérjek áldást és csókolja meg a rojtokat.
Ez a szertartás nagy jelentőséggel bír az ortodox zsidók körében, összhangban van Isten Mózesnek adott parancsával. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik, hogy készítsenek maguknak rojtot ruháik szögleteinek nemzedékeiken át, és tegyenek mindegyik szöglet rojtjára két bíbor zsinort. E ruhadarab viseletének szerepe az volt, hogy minden alkalommal, amikor a rojtokra néztünk, megemlékeztünk az Úrnak, ami Istenünknek minden parancsolatáról, és megtettük azokat, és hozzájárult ahhoz, talán épp annyira, mint a többi előírás, hogy emlékeztessen minket arra, hogy különleges nép vagyunk. Az első megtanított szentírási lecke, amelyet minden zsidó apa és anya megpróbál gyermekei szívébe vesni, a következő volt. Halljad, Izrael, az örökkévaló, ami Istenünk, az örökkévaló egy. Szeresd az örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel. Milyen kár, hogy nem fűzték hozzá szabadítónk gyönyörű kiegészítését és a fele barátodat, mint önmagadat. Sajnos arra tanítottak minket, hogy gyűlöljük és megvessük nem zsidó szomszédjainkat. Ezt olyan igazságként adták át, mint ami tökéletesen összhangban áll azzal, hogy szeressük Isten teljes szívünkkel. A fent idézett verset szinte minden alkalommal elmondjuk áhítatunk részeként, minden egyes reggel, amikor felkelünk, és este, mielőtt visszavonulunk pihenni. A szavak Shma Izrael, ami azt jelenti halljad Izrael. A zsidók sibboletje az egész világon. Az első emlékem arra az időre nyúlik vissza, amikor 4 éves voltam. Világosan emlékszem rá, hogy körülbelül ez időtájt apám csinált egy nagy ünnepet a házunkban, amelyet Sudának neveztek. Az ortodox zsidók között szokásban volt, hogy amint a gyermekük el tudja olvasni az Ószövetség első fejezetét héber nyelven, a gyermek valamennyi barátját, rokonát és társat meghívták, hogy találkozzanak egy bizonyos szabbaton azért, hogy ezt megünnepeljék. Ez rendszerint bőséges étkezésből áll, mint például finom sütemények, szilva, diófélék, stb. Egy pohár tiszta szőlőből készült borral. Az a kisgyerek, akinek tiszteletére rendezték az ünnepséget, kapott egy új ruhát. Ezúttal én voltam az, akinek az áhított kincset szánták. Ó, kicsi szívem, hogy duzzadt a büszkeségtől, amint lepillantottam a mellényemre, ahol egy sor ezüst gomb csillogott, és arra gondoltam, mennyivel csinosabb vagyok, mint bármelyik társam, vagy bárki a társaságomból. A hiúság, vagy a büszkeség talán a bukott emberiség természetének egyik jellemzője. De úgy vélem, hogy egyik szegény halandó sem kapott belőle akkora részt, mint amikor rám esett. Ha a frenológia tudományában megbízhatunk, nagy fejlettséggel kellett rendelkeznem a koponyának azon részén, ahol az önérzet helye található. Alázatosan be kell ismernem, hogy legkorábbi emlékeimtől mindaddig, amíg Isten végtelen irgalmában meg nem változtatta lelkemet, ezt a gonoszságot tápláltam magamban, ami már ilyen korán, ezen a szertartáson megmutatkozott. De ez nem feltétlenül egy természetes hajlam vagy fejlődés miatt lehetett, hanem inkább az oktatás miatt. Sohasem tanítottak arra, hogy ezt bűnnek tartsam. Ellenkezőleg. Abban a hitben nőttem fel, hogy ez erény, amit Isten a bölcseknek és a gazdagoknak adja, és mivel bölcseknek és gazdagoknak is tartottam magam, úgy véltem, ezt szükségszerűen táplálnom kell. Bízom abban, hogy amit a képes lettem arra, hogy levetkőzzem az óembert a maga cselekedeteivel, ezt is letettem a többi óemberi tulajdonság közé. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden érdeklődő számára, ugyanakkor sok más kiadványunk is vannak az evangéliumi kiadótól, akik érdekeltek ebben, bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélő Koposszú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Kegyelmi ajándék. A görög kifejezés jelentése. Az a görög kifejezés, amit az Új Szövetség itt használ, így hangzik: kariszma. Ez a kariszból, a kegyelem szóból származik. A kariszma ajándék. A kariszma olyas valami, ami lenyűgöz, csodálkozást és örvendező meglepetést okoz. Az az ember, akinek karizmája van, olyan benyomást gyakorol ránk, mint amilyent akkor érzünk, ha valakiről azt mondjuk, ez Isten áldotta ember. Karizmán egyúttal mindig nagy és gazdag adományt értünk, ahogyan az méltó egy hatalmas adományozóhoz. Valami olyant, amit bőséggel adnak úgy, hogy a megajándékozott a teljességből meríthet. A kegyelmi ajándékokat szolgálatra kapjuk. Egyes helyeken az Istentől kapott új életet is karizmának nevezi az írás, például a Római Levél 5. részének 16. versében. Általában azonban olyan közvetlenül a lélek által munkált különös adományt vagy képességet értünk ezen, amelyet a keresztjének a gyülekezet szolgálatára kapnak. Ezek a kegyelmi ajándékok sosem arra valók, hogy egyes személyiségeket mások fölé emeljenek, mert velük kapcsolatban mindig a közjavára gondol Isten. Erről szól a Korintusbeliekhez írott első levél 12. részének 7. verse, vagy a 14. rész 4. verse. Ahol az ember ilyen ajándékokat nem állít odaadással és alázatosan az összesség vagy egyesek szolgálatába, ott a legragyogóbb ajándékok is üresek és jelentéktelenek. Szól erről az első korintusi levél 13. részének első verse. Az ilyen ajándék minden értékét elveszti, amint elválik a megajándékozott az adományozótól és annak akaratától. A kegyelmi ajándékok közül különösen a következőket említi az írás. A szólásban való bölcsességet. Ez az az ajándék, amikor az ember azt mondja, ami az adott pillanatban célba talál, és ezt úgy mondja, hogy a hallgatóknak ne legyen módjuk az igazság elől kitérni. Például István beszéde. A megismerés beszédét, vagyis azt a képességet, amely az igazságot belső összefüggésében tárja fel, és behatol Isten titkainak mélyére. A hitet, azt a különleges hitbeli erőt, amely hegyeket mozdít ki helyükből, amely semmiféle meggondolástól nem riad vissza, és utat tör az egész gyülekezetnek a legnagyobb nehézségeken keresztül is. A beteggyógyítás ajándékát, amely felülről való megelevenítő erőnek közvetlen közléséből ered. Cselekedetek könyve 3. részének 6. verse. Különleges erőkihatás ajándékát, Cselekedetek könyve 9. részének 36. verse. A jövendőlést vagy profétálást, amin nem csak a jövendő hirdetésének adományát kell értenünk, hanem azt az ajándékot, amely múltat, jelent és jövőt isteni módon áttekint. A szellemek megvizsgálását, megpróbálását, ami megtanít éles szemmel különbséget tenni isteni és sátáni szellemi hatások között. A nyelveken szólás ajándékát az a képesség, amely időnként ismeretlen nyelveken szól,
legyen az emberi nyelv, vagy az angyalok nyelve. Első Korintusi levél 13. részének első verse, Apostolok cselekedetei könyve 2. részének 4. verse. Megemlít az írás még különleges ajándékokat a tanításra, a pásztorolásra, a gyülekezet vezetésére, az irgalmasság szolgálatára. Erről olvasunk az első Korintusi levél 12. részében, valamint a Római levél 12. részében. Az ajándék határa a szolgálat határát is jelenti. A gyülekezeti szolgálatok azok szerint a kegyelmi ajándékok szerint oszlottak meg, amit ki felülről kapott, úgy, hogy az adomány és a feladat összhangban áll egymással. Pál nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a gyülekezeti munkában senki se lépje túl kegyelmi ajándékának határait, mindenki ajándéka mértéke szerint szolgáljon, és engedje át azokat a munkaterületeket, amelyek nem neki valók, azoknak, akiknek erre karizmájuk van. Római levél 12. része, 38. vers. Különbséget kell tenni a léleknek a gyülekezetben való különös szolgálatára képesítő adománya és a Szent Lélek mint ajándék között, aki egyedül létesít kapcsolatot Krisztus és a gyülekezet között.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt közel fél órában keresztjén élet felekezetközi rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Reméljük, hogy találtak érdekességeket és elgondolkodni valót is az elmúlt 35 percben. A rovatot még újra hallgathatják holnap délelőtt is online műsorunkban a 10 órai híreket követően. És ezzel lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Online azonban továbbra is hallgathatnak minket. 17 óráig ifjúsági zenével és magyar zenével várjuk hallgatóinkat. 17 órakor hírekkel jelentkezünk, majd a határtalan rovat csendül fel. 18 órától istentiszteletet sugárzunk. 19 óra után pedig hírekkel és versrovatunkkal, illetve reggeli krédó rovatunk. Várjuk hallgatóinkat. 20 órakor ismét megelevelednek Rumcájsz kalandjaim, illetve a mesét követően gyerekzenével jelentkezünk. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk, a második órában a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő következik, valamint múlt hétfői keresztjén élet felekezetközi rovatunkat hallgatjuk újra. A homokóra harmadik és egyben utolsó órájában július 5-én sugárzott zenélőköntös komoly zenét rovatunk csendül fel. Ezt követően pedig reggel 6 órától ébresztő információs magazin műsorral várja hallgatóinkat Palkó Hanna. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Gobbi Hilda magyar színésznőtől választottunk, aki 1988-ban ezen a napon hunyt el. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Elérhetnek minket az Agnoskukac, agnoszradio.ro elektronikus posta címünkön, személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt, telefonszámunk a 0264441968-as, vagy megtalálnak minket a közösségi médiában is, ott is írhatnak nekünk. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok hallgatóinknak a kissé borús idő ellenére is, illetve feltöltődést még a mai nap délutánján. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

good.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Eredménytelenül zárultak ma az államfővel folytatott tárgyalások. Elkezdődött a beiratkozás a középiskolai felvételire. Nincs tervben a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetése. A tervezetnél jóval korábban készülhet el egy észak-erdélyi stráda szakasz. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Eredménytelenül zárultak ma a Kotrocsönd palotában zajló tárgyalások az államfő és a pártvezetők között. Szoringrind Jánu PSZD elnök, Ilie Bolozsán, a PNL vezetője, Kelemen Hunor RMDSZ elnök, Dominik Fritz USZERE elnök, valamint Váruzsán Pambucsán, a kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője tárgyalt ma Nikus Ordán államfő meghívására a Kotrocsönd palotában. A megbeszélések eredménytelenül zárultak, a Hot News forrásai szerint egy új kormány beiktatásának esélye július végéig szinte kizárt. Korábbi sajtóértesülések szerint Alexandru Nazare pénzügyminiszter neve merült fel esélyes miniszterelnök jelöltként. Bogdán Kirják politikai elemző szerint az ügyvivő tárcavezető önmagában nagyon jó megoldás lenne. Pénzügyminiszterként pontosan ismeri Románia költségvetési helyzetét. Csak hogy ugyanaz a helyzet alakulna ki, mint Adrián Vestia esetében, tette hozzá Kirják. Elkezdődött ma a beiratkozás a középiskolai felvételire. A számítógépes elosztást július 22-én végzik. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint a beiratkozási űrlapok kitöltése július 13-a és 20-a között zajlik. Ebben az időszakban a 8. osztályt végzett tanulók szüleik és osztályfőnökük jelenlétében kitöltik a felvételi űrlapot, a választásuknak megfelelő sorrendben jelölve meg a kiválasztott osztályok, szakok, kódszámait. Tájékoztat az Ager Press hírügynökség. Azok a tanulók, akik nem jutottak be a roma diákoknak, vagy a sajátos nevelési igényű tanulóknak fenntartott helyekre, vagy akik lemondanak elnyert helyükről, július 15-e és 17-e között jelentkezhetnek a számítógépes felvételi eljárásra. A számítógépes elosztásra július 22-én kerül sor, és a felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozáshoz szükséges irataikat az adott tanintézethez. A magyar miniszterelnök a köztársasági elnök népáltali megválasztása mellett foglalt állást szombat este a Redditen, ahol kérdésekre válaszolt. Magyar Péter pénteken jelentette be a platformon, hogy szombat este kérdez, felelek formátumban válaszol a kérdésekre. A kormányfő az előzetesen meghirdetett 20 óránál korábban elkezdte a válaszadást, és jelezte, hogy nem fog tudni minden kérdésre válaszolni, de a napokban még visszatér a felületre. A miniszterelnök az első között kapott egy olyan kérdést, amelyben a felhasználó azt tudakolta, hogy az új alkotmány utáni köztársasági elnök választásnál a parlament vagy a nép általi választás közül melyiket támogatná. Magyar Péter azt írta, ez az embereken múlik. Szeretnénk mindenkit bevonni az alkotmányozásba. Én a nép általi választás mellett vagyok. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy nincs tervben a határon túli magyarság szavazati jogának a megszüntetése, és kitért arra is, hogy a kormány dolgozik a szociális dolgozók bérrendezésén. Jövő év májusáig kellene befejezni, de úgy néz ki, hogy már idén decemberben megnyithatják a forgalom előtt az észak-erdélyi autópálya Bihar és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. A Pro Infrastruktúra Egyesület szerint a kivitelező nagy erőket mozgósított, ami optimizmusra ad okot. Jó esély van rá, hogy az útépítő már decemberben átadja a szakaszt a forgalomnak, bőven a 2026 májusi határidő előtt. Nem az elvégzendő munka volumene alapján mondjuk ezt, mivel nagyon sok még a munka, hanem mivel a kivitelező és az Országos Közúti Beruházási Társaság is bizonyítani akar. Olvasható a civil szervezet Facebook bejegyzésében. Ez azt jelenteni, hogy az év végén a Szilágy megyei Szilágynagyfalu és Vaskapu közötti szakasz kivételével folyamatosan autópályán haladva lehetne eljutni Marosvásárhelyről a magyar határig. Az a véleményünk, hogy enélkül is masszívan átíródik a Kolozsvár-Nagyvárad útvonal. Sok gépkocsi vezető az A3-ast fogja választani a halálos DN1 helyett, annak ellenére, hogy kerülnie kell majd. Véli a Pro Infrastruktúra Egyesület. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 98. Zsoltár 9. verse.

0: Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 30. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Legyen ön is napra kész! Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

lehet egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsbe. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon, hogy csak pihenjek.

0: Kárpátalja. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között. A program célja, hogy a résztvevő párok kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, időt töltsenek egymással, valamint megerősítsék kapcsolatukat és hitüket. A szervezők lelki feltöltődést, közös beszélgetéseket, előadásokat és kikapcsolódási lehetőségeket ígérnek. A négynapos alkalom csütörtökön délután 5 órakor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az alkalomról ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Egy házaspárok hétvégéje program kapcsán szeretnénk a következő percekben kicsit a házasság intézményével beszélgetni, mely július 16-án pont egy hét múlva veszik kezdetét, 19-éig a Betesda szenvedélybetegmentő missziónak a programjai között látjuk ezt a felhívást.

Így van, nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg, több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak. Ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni, és így lett ez az idén is. Van nekünk egy mondásunk, amit lehet, hogy csak mi magyarok értékelünk túl, hogy az idő pénz. És ez egy különös mondás, mert nem tudom pótolni a másik emberrel töltött időmet pénzzel. Nagyon sok időt szánunk a pénzkeresésre, nagyon sok időnk megy el arra, hogy hogyan, milyen módon jussunk hozzá a pénzhez, de vannak dolgok, amiket nem pótol a pénz, és talán az egyik az az idő. Nyilván van még sok egyéb, a szeretet és minden egymás, de nagyon kevés időt töltünk, nagyon kevés minőségi időt töltünk egymással, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy rengeteg kapcsolat, rengeteg házasság, rengeteg szülő-gyermek kapcsolat megy tönkre. Sok mindenre szánjuk oda az időnket, amire azt mondjuk, hogy kell, sőt, szükséges, igényem van rá, van ebben én idő is, és minden egyéb, de hogy elég az az idő a társamnak, amit vele töltök. Arra szánom-e az időt, amire igazán kell, vagy csak úgy el vagyunk egymás mellett. Ugye ismerős ez a szó, ez a kifejezés, hogy társas magány. Hogy nagyon sok ember él kapcsolatban, mégis magányos. És ezekről a dolgokról, és sok minden egyébről szeretnék még ezen a hétvégén beszélgetni, és nem véletlenül mondom ezt, hogy beszélgetni, mert most egy kicsit új lesz ez az alkalom, nem csupán előadások fognak elhangzani, persze lesz az is, hanem több olyan része lesz ennek a hétvégének, ahol a házaspárok egymással idézőjelbe kell, hogy beszélgessenek. Hadd osszak meg veletek egy tapasztalatot, amikor első alkalommal behoztuk ezt a hétvége programjába, hogy kedves házaspárok, tessenek elmenni a szobájukba, vigyék a kis tollat, papírt, és erről a három kérdésről próbáljanak beszélgetni. És erre adtunk 3 órát. És nem mondok neveket, egy házaspár megérkezett, ebédszünet, és sír mind a két fél. Kérdeztük, hogy valami gond van, mi történhetett. És azt mondta a feleség, hogy 30 éve házasok, és az elmúlt 30 évben összesen nem töltöttek 3 órát beszélgetéssel. Megdöbbentő. Szörnyű. És akkor kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy valóban ilyen szörnyű a helyzet? Nyilván nem minden házasságban ilyen, de hogy ezeken a szélsőséges eseteken túl azért jó lenne néha megállni és belegondolni ebbe, hogy akik hűséget esküdtünk egymásnak, meg akik elköteleződtünk egymás felé, tényleg ennyire el tudunk csúszni egymás mellől? Ennyire el tudunk távolodni, hogy megvan a házassági okiratunk, de hogy 30 év alatt 3 óra összesen. Aztán volt egy másik eset, ami szintén kapcsolódik ehhez a témához, amikor eljött egy család, ugye mi családokat is fogadunk, mert biztosítunk gyermekfelügyeletet is, és hazajött az édesapa külföldi munkáról, és odaszánták ezt a hétvégét, hogy közösen családdal együtt eljönnek hozzánk, és akkor lett 18 éves a lánya. És az édesapa leült egy személyes beszélgetésbe, sírva elmondta azt, hogy neki van egy kérdése, amire én nem biztos, hogy tudom a választ, de az a baj, hogy ő sem. Hogy ő miért nem ismeri a lányát? Az elmúlt 18 évben nem töltött vele összesen 1 évet, és nem ismeri a lányát. Szóval annyira idegenek vagyunk egymástól, megdöbbentő esetek. Olyan nagy a sodrása a világnak, hogy egyszerűen nem érkezünk jól időt beosztani. És hogyha ti is egy picit belegondoltok ebbe, akkor minden időt követel. Figyelmet és időt követel. És kitől lopjuk ezt el? Hát nyilván a szeretteinktől, mert hogy velük még mindig sokat vagyunk, napi 2,5 órát az azért sok, ugye, az alvást nem számoljuk, de hogy minden lopja a figyelmünket és az időnket. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon veszélyes ördögi kör tud lenni, amikor az ember mindenre azt mondja, hogy ez kell, ez fontos, ez szükséges, közben csak
másra van igényem. És ellopom az

0: értékes időt a gyermekeimtől, a feleségemtől, a férjtől. Az egyetlen dolog, amit nem tudok visszaadni. Ha valakitől ellopom pénzét, értéktárgyát vissza tudom adni, de az időt nem. És ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne, ha ez lenne a témája ennek a hétvégén.
1: Pótlása nincs lehetőség, akkor a hétvége az újra struktúrálásról szólna?
0: Tulajdonképpen igen, olyan dolgokról szeretnénk szólni, ami igazából olyan egyértelmű, hogy időt szánunk rá. Például a közösségi médiára lesz egy előadásunk azzal kapcsolatosan, hogy Sipka Bence előadásában média függőség. Mennyire rabolja az időnket, a figyelmünket, a gyermekeink figyelmét a média, és mennyire könnyelműen odaszánjuk az időnket erre. Persze lesz szó olyan dolgokról is, ami a házasság része, megbocsájtás, figyelem, de mivel a magvetés évében vagyunk, ezért az esti témáink, az esti evangelizációs témák az a magvetés köré lett fölépítve. Magvetés a magánéletemben, mit engedek be? Mi fog megteremni belőle magvetés a társam életében, és magvetés a családom életében, hogy milyen dolgoknak adunk helyet, mert az tulajdonképpen egy magvetés, és abból ki fog kelni valami, és nagyon gyakran mi csak a következményekkel szembesülünk, hogy ez már ott van, és nem tudjuk, hogy ki vetette el, de hogy ki adott erre engedélyt, ki engedte be, kinek a kertjében mi van beengedve. Szóval ilyen dolgokkal fogunk foglalkozni ezen a hétvégén. Persze időt szánunk a pihenésre is, nekünk fontos dolog ez, hogy csendben a pihenőidőt azt kihasználjuk, és nagyon jó látni az ilyen szétaludt fejű házaspárokat, akik nagyon jókat alszanak és pihennek.
2: Beszélgetünk az időről. Milyen következményei, milyen jelei vannak akkor, amikor egy házasság működik? Épp a feleségem fogalmazta meg a tesóméknak nem olyan rég a hétvégén, hogy végre már a párommal tudok beszélgetni, és megfogtuk egymás kezét. Hát együtt éltek. Hát igen, de a három gyerek és az életünk az igazából nem engedi, hogy ilyen túl sokat legyünk itt. Ezért vagytok ilyen boldog házasságban. Hát mondom, köszi. Milyen jelek vannak akkor, amikor észre kell vennünk azt, hogy nem elég időt töltünk, és nem a passzív időről beszélünk, amikor együtt nézünk tévét, vagy együtt takarítjuk a házat, vagy neveljük a gyerekeket, hanem amikor valóban interaktív, egymásra koncentrált figyelem zajlik. Ennek milyen tünetei vannak, amikor ez nincs jelen?
0: Leginkább látható tünete ennek az eltávolodás. Amikor egy fedél alatt élünk, talán egy ágyban alszunk, egy asztalnál étkezünk, de mégis lélekben egyre távolabb kerülünk egymástól, mert azok a dolgok, amiket nem mondunk ki, amiket nem beszélünk meg, az olyan különös ez, hogy elkezd felgyülemleni a házaspár életében, és egyszer csak azon veszük észre, hogy valami miatt kezdjük meggyűlölni egymást. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény ez, amikor egy-egy szónak megtalálom a valódi értelmét, és például a gyűlölet az egy ilyen szó, hogy gyűl, és aztán megöl valamit. Megöli a szeretetet. Tehát az a sok apró feszültség, az a sok ki nem mondott sérelem talán, az a sok meg nem beszélt félreértés, vagy az, hogy elbeszélünk egymás mellett, én is mondom az én dolgaimat, ő is mondja, de hogy nincs vétel, csak adás van, és ezek azok a dolgok, amik felgyülemlenek, és amikor robbanás veszély van, amikor már feszülté válik egy kapcsolat, amikor már nem tudunk egy jó szót szólni a másikhoz, csak bántó, sértő szavakat. Tehát mindig van következmény, nincs következmények nélküli élet. Ez ugyanúgy igaz a magánéletre, mint a társas életünkre, és egyik nagyon keserű következménye ennek az, hogy bár még ott vagyunk, van valamilyen felszínes kapcsolat, de lélekben már nagyon távol. És én azt gondolom, hogy, és remélem nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért kell úgy időt szánnunk egymásra, hogy igen, ha még valaki is mondja, hogy tessenek elmenni beszélgetni kötelező jelleggel, ezt írták fel receptbe, saját magunkról beszéljünk. És higgyétek el, hogy olyan dolgok jönnek elő, 10-20 éves sérelmek, amit nem volt idő megbeszélni. 30 éve ki nem mondott félreértés, ami talán még a házasságunk elején történt valamikor, de nem beszéltük meg, nem tettük le, nem bocsájtottuk meg, nem engedtük el. És ezek mind gyűlnek. És tudjátok, valamikor még gyermekkoromban láttam egy ilyen régi harcolós filmet, ahol a japánok úgy kínozták a másikat, hogy kifüggesztették, és 1000 apró vágást ejtettek rajta. És nem tudtad megmondani, melyik vágásba hal meg, de úgy hívták ezt, hogy az 1000 vágásos halál. És sokszor eljátszunk ezt házasságba, hogy apró vágásokat ejtünk. Egy megjegyzés, egy szúrós tekintet, stb. Stb. És egyszer csak meghal a kapcsolat, meghal a szerelem, meghal a törődés, meghal az odaadás, meghal az intimitás, rengeteg kapcsolat szenvedettől is tönkre megy. És ugye ilyenkor azért a gonosz bekínálja, hagyd ott a másikat, ne foglalkozz vele, teher neked, kényelmetlen, lép ki egy kicsit a komfortzónádból, és mondd azt, hogy lépek. De ha ugyanezzel a lelkülettel megyek bele egy másik kapcsolatba, ugyanezt hiszem, mi lesz? Ugyanez lesz. Ugyanez lesz a következmény. Nagyon jó látni azt, amikor úgy jön oda egy házaspár, hogy ők igazából a vállóperes ügyvédtől jöttek, és adnak egy esélyt a kapcsolatuknak. Volt ilyen, nem egy, nem kettő, és együtt vannak azóta, eltelt már 10 év, és még mindig együtt vannak. Meg lehet bocsájtani, le lehet tenni dolgokat, de erre mindre idő kell.
3: Az elmúlt percekben ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgettünk a Csongoron megszervezendő házaspárok hétvégéjéről.

0: az anyaország. Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének eljuttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyermekek iskola kezdését. Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
1: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretett Szolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttérmunkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
2: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáska, de attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
1: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9., a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, csúfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános, vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy, Tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest. És ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
2: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is tiszerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
1: Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a színt, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockás füzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzó készlet, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet így gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órákon szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplex tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten érhető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez, adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámla számunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, itt minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudjunk támogatást nyújtani.
2: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
1: Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban, lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskola padjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy egy jó szívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
2: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a százat, akkor nektek olcsóban adom? Tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
1: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresünk, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban, ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a kívülők is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
2: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
1: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljutatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemre, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még új kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, azt valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatunk, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem azt, hogy akiket segítünk, ha az mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
0: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

a mi segítségünk és együttlétünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdő énekként a 151-es énekünket énekeljük Isten dicsőségére. A 151-es énekünk első versét, amely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.

Szeretett testvérek, elcsendesedve Isten igéjét olvasom és figyelmesen hallgassuk. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelének első fejezetéből, az első 11 versből. Pál, ami megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal, és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére, hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésekre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amelyet én rám bízatott. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozik mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk Isten dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen.
Szeretett testvérek, Isten dicsőségére a 130. Zsoltárunk, énekeljük a 130. Zsoltárunknak, énekeljük az első 4 versét. A 130. Zsoltárunk így kezdődik: Te hozzád teljes szívből, kiáltok szüntelen.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk Szentvékesség templomában. Mindazok, akik ma összegyűlhettünk ide, fejet hajtani előtted, azokkal a családokkal, akik emlékeznek, emlékeznek az elhunyt szeretett hozzátartozóra. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az emlékezésünk mindig azt szolgálja, hogy hálásak lehetünk. Megköszönhetjük azokat, akikkel gazdagítottad életünket, akikkel együtt oszthattuk meg az örömeinket és a nehézségeinket, a sikereinket vagy sikertelenségünket, a magunk harcát és kudarcát, és győzelmét. Köszönjük, hogy őket ugyan elszólítottad a földi világból, és előttünk mentek a ma hajlékba ígéret szerint, ahova bennünket is majd hazahívsz. És amíg tart a mi földi vándorlásunk, arra szeretnénk kérni, hogy te legyél az útmutatónk. Köszönjük, hogy ma is kirendelted az útmutatás számunkra. Ezért hálás a szívünk, amikor igédre figyelhetünk, hiszen az igédben bíztatsz bennünket, tanítasz, utasítasz, megmutatod az útirányt, ha elesünk, felemelsz, ha megrodjanak sokszor hitünknek tartó oszlopai, megerősíted azt, ha elcsüggedünk, bíztatsz, és ha megsebzel, be is kötözöl bennünket. Köszönjük, hogy ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal állhatunk meg ezen a délelőttön a te színed előtt. És azzal a tudattal is, hogy nem csak mi vagyunk együtt, hanem együtt figyelhetünk a te ígédre azokkal is, akik a Agnus Rádió hullámhosszán, vagy éppen interneten követik az Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy velük együtt lehetünk most ebben a templomban, hogy a világ minden táján, ahol majd hallgatják a te beszédedet, lélekben együtt lehetnek velünk. Mert te ott, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, azt ígérted, hogy te magad is jelen vagy. Így kérünk, hadd tapasztaljuk meg ezt a jelenléted, és ez a jelenlét hadd határozza meg az innét kiinduló életutunkat, a hétköznapjainkat, az örömeinket, bánatunkat, küzdelmeinket. Így jöjj közénk, szenteld meg együttlétünket, áld meg Isten tiszteletünket, hallgass meg kéréseinket, s fogadd a mi szívből szóló köszönetünket és hálánkat, gondviselő Istenünk, mennyei édesatyánk. Amen. Gyerekekkel foglalkozás van a gyülekezeti terembe, és megkérem a gyerekeket akkor, hogy fáradjanak ki a tiszteletes asszonnyal. Igehirdetésre készülve a 384-es énekünk első 4 versét énekeljük Isten dicsőségére, igehirdetés után pedig az 5. versszakot. A 384. énekünk első 4 versének eléneklésével készüljünk az Isten tiszteletre. Az első vers így kezdődik: hozzád jövök, ó Mesterem, hogy halljam szavaid.

Isten igéje, amely szól mi hozzánk délelőttünk csendességében, írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, az első fejezetnek a 15. versében. Hogy a fent megnevezett helyen Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelének első fejezetében, annak a 15. versében miként van megírva Isten igéje. Felolvasom, hallgassuk figyelmesen és alázatos szívvel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Irisztelepin templomunkban, és mindazokat, akikkel együtt emlékezünk az elmúlt esztendőben, egy éve elhunyt szeretett hozzátartozókra. Isten áldása legyen az emlékezésünkön, ugyanakkor azon a drága ige hirdetésén, amit az Úristen a szívünkre szeretne helyezni ezen a délelőttön. Kedves testvér, Pál apostol Timóteushoz, illetve Titushoz írott levelét úgy emlegetjük, mint a pásztori leveleket. Hiszen ez a két levél nem egy embernek szól személyesen, hanem az egyház különböző pásztoraihoz szólóan a tanításról, útbaigazításról, eligazításról, amelyre szüksége volt akkor, és amelyre szüksége van ma is a keresztény embernek. Pál apostol élete összefonodott a második térítő útja során találkozott Timóteussal, aki egy zsidó, de keresztény élet édesanyának és egy görög édesapának a fia, akit ő maga mellé vett, és ahogyan hallottuk, szeretett tanítványának nevezett később. Hiszen ez a tanítvány akkor, amikor az apostol távol volt a gyülekezetektől, vagy éppenséggel börtönbe találtatott, ez az apostol, mert így is nevezhetem szeretett tanítványként, Isten apostolságába működve, meglátogatta a gyülekezeteket, az apostolnak az írott leveleit vitte, és az írott leveleit hozta. Abban a korban a kommunikáció nem úgy működött, mint ma, hogy telefonon van, interneten, pillanatok alatt tudomást szerzünk a világ másik részén történt dolgokról, hanem egyszerűen szóban, vagy épp pedig levél küldésében, és akkor egészen más volt a postai járat is, vagy éppenséggel személyes meglátogatás által, vagy pedig üzenet küldés által tudtak kommunikálni az emberek. Az apostol mindazokat a kommunikációs formákat használta, ami a kora felkínált számára. És ebben a szeretett tanítvány Timóteus az a szeretett tanítvány volt, aki fáradtságot nem kímélve elment, hogy Isten beszédét hirdesse, és hírt hozzon a gyülekezeteknek, hogyan létéről, és hogy hogyan tudnak megállni a hitben. Nagyon sokszor az apostol leveleiben ezekről a dolgokról ír, hiszen ezek a dolgok töltik be az ottan élő embereknek a gondjait, gondolatait. Nem csoda, hogyha az apostol, ugye azt írja itt a levelében, hogy Efézusban hagyta szeretett tanítványt, és megparancsolta nékik, hogy ne hirdessenek tévtanokat az emberek. És nem csoda, ha ilyen körülmények között a tévtanítás is, ugye, fejlődött, gyarapodott, burjánzott, hiszen Krisztus írott ígéje még nem létezett, hanem szájhagyomány útján mondták tovább azt, amit a Krisztusról tudtak, amit hallottak az emberek, és Isten lelke csodálatos módon

eszmecseréltek az emberek, amelyekhez nem értettek. És az apostol azt mondja, hogy ezeken felül a legfontosabb mégis az, hogy az emberek megismerik az Isten üdvözítő tervét az Isten ígének hirdetése által. A cél tehát az, hogy tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélkül hídből fakadó szeretet legyen. Mi más lehetne a cél ma is, mint ez, hogy tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélkül való hit legyen a gyülekezetbe és minden egyén életébe, az életünkbe. Mert ez az, amely közelít bennünket Istenhez, és ez az, amely átláthatóvá teszi az egész emberi életünket. És ezáltal tudnak mások is beletekinteni az életünkbe. Ezáltal tudják mások is látni a hiten keresztül az, hogy hogyan munkálkodott Isten a mi személyes életünkbe. És az apostol nagyon érdekes módon a saját példáját hozza fel, azért, hogy megértsék az emberek, hogy milyen csodálatos az Istennek a kegyelme, milyen gazdag és milyen bőven kiáradó ez a kegyelem. Hiszen ő maga mondja azt, hogy neki, mint utolsónak, mint tolszülöttnek, mint méltatlannak megjelent az Isten kegyelme. Hiszen ő először az Anyaszentegyháznak az üldözője volt. Isten káromló volt. Az Isten gyermekeit törvényre adta, üldözte és helyeselte, hogyha elítélték és kivégezték őket. De bőségesen kiáradt rám az Úrnak a kegyelme, írja az apostol, Jézus Krisztusban való hitben és szeretetben. És íme Isten ellenségéből Isten apostola lett. Mert az Isten lelkének ilyen csodálatos és hatalmas ereje van, meg tudja változtatni az embert életét. Nagyon sokszor nem az alkalmasság teszi az embert egy bizonyos funkcióra alkalmassá, hogy te alkalmas vagy, hanem az Isten kiválaszt, és az ő lelke alkalmassá formál. Hiszen maga az apostol úgy nyilatkozik önmagára, hogy nem voltam méltó, hogy apostolnak neveztessem. Nem voltam méltó, hogy Isten Anyaszentegyházához tartozzam. Mert én elleneztem, üldöztem, káromoltam az Istennek a munkáját. De megragadott engem az Isten kegyelme. És nem volt hiába való ez a kegyelem. Vagyis az apostol egyszerű szavakkal ezt mondja, engedtem, hogy az Isten, amely megragadott engem, tovább vezessen az életem útján. És ez történik az életünkben is, hogy az Isten lelke megragadhat bennünket, és ha engedi az ember, hogy megragadja az Isten lelke őt, tovább viszi az ő útján, és ezen az úton sok olyan csodát tud átélni, sok olyan dolognak lesz ő maga is megélője és részese, amit el se tudott volna képzelni. Mert az Isten megnyitja az ember előtt az üdvösségének útját, és ezen az úton sok lelki ajándékban részesül. Nehézségeken áthaladva sokszor ez az út megpróbál bennünket, de olyan lelki tapasztalatokra teszünk szert, amelyben megtapasztaltuk mindannyiszor, ahányszor hittünk az Istenben, hogy velünk van az Isten. Velünk ott a kórházi ágyon, velünk ott a gyászban, velünk ott a vizsgák között, velünk ott a küzdelmekben, velünk akkor, amikor utazunk, vagy velünk akkor, amikor imádkozunk. Az elmúlt vasárnap gyülekezeti kiránduláson voltunk, és együtt vettünk részt Gyulafehérváron az Isten tiszteleten. Olyan jó volt elcsendesedni együtt, közösen, és átélni azt a csodát, hogy függetlenül attól, hogy hol vagyunk, az Úristen gondunkat viseli, szól hozzánk, megszólít bennünket. Neki gondja van arra is, amire mi talán nem is tudunk odafigyelni. És mi a lelkünknek mit kívánhatunk többet, mint azt, hogy vezess, Urunk, vezess bennünket. Az Isten vezetése pedig nem lett hiába való az apostolnak az életében, és ezért az apostol ő maga írja aztán az ő leveleiben azt, hogy egymaga többet cselekedett, de nem dicsekedve mondja. Többet fáradozott, többet munkálkodott, mint talán sok más tanítvány, apostol. De ezért az Istennek a dicsőséget. És ezért, mert Isten rábízta a pogányok között az ő evangéliumát, ebben a szolgálatban nem hátrált meg, hanem igent mondott erre a szolgálatra, és ebből a szolgálatból sok olyan ember hallhatta meg az Isten igéjét, akinek esélye

sem volt egész addig, hogy megértse, hogy milyen nagy az Isten kiáradó kegyelme. Más helyen olvassuk a Szentírásba azt, hogyha megnövekedett az emberi életben a bűn, a vétek, akkor megnövekszik az Isten kegyelme is. Ha nagyon vétkes ember talál meg az Úr, és szólít meg az Úr, akkor a nagyon vétkes ember életében a nagyon nagy kegyelem is kiárad, amely meg tudja az egész emberi életet fordítani. Mert az Isten ellenes élet az Isten irányából elfordítja az embert. De amikor megtalálja az Isten kegyelme az embert, akkor visszafordítja az embert az Isten irányába. És természetesen ezen az úton haladva az ember bűnvallással kell letegye életének terhét, vétkét és baját. Meg kell üresítenie önmagát ezektől. Ott kell hagyni az Isten színe előtt, és ha ott hagyta, akkor megtölti az Úristen a maga lelke által az ő életét. Megtölti hálával, megtölti örömmel, megtölti a maga gondviselésével, hogy még egy hajszál sem eshetik le a fejünkről úgy, hogy ő ne tudna róla. Tud-e jobban gondoskodni valaki rólunk, ami mennyei édesatyánknál? Nem. Mert Istennek a gondviselése mindenre kiterjedő. Csak nagyon sokszor a mi aggodalmunk sokkal nagyobb a mi szemünkben, mint az Istennek a gondviselése. Nagyon sokszor annyira elgondolkodunk és eltöprengünk dolgokon, hogy elvesztődünk a részletek mögött, és nem látjuk meg azt, hogy az Úristen megengedi, hogy ezek a gondolatok ott legyenek az életünkben, de ugyanakkor adja az ő lelke által a sugallatot is, hogy bízd rám magad. Bízd rám magam, mert gondodat viselem. És amikor élesben történik az életünkben egy próbatétel, akkor lesz nyilvánvaló, hogy mennyire hiszünk az Istenbe. Mennyire hagyatkozunk rá. Hiszen maga az apostol mondja az ő életéről azt, a saját életéről, hogy kétszer agyonütötték, megkövezték. De Isten életet adott, és visszament abba a városba, hogy újból szólja az Isten igét, hogy tovább mondja az embereknek az örömüzenetet. Kinek lett volna ennyi lelki ereje közülünk, hogy átéljen egy ilyen szinte fél halál életet, vagy teljes halált, és újból visszamenni azoknak, akik megköveztek, tovább mondani az Isten üdvözítő üzenetét, kegyelmét. Csak akkor van erőnk ilyen dolgokra, ha az Isten lelke bennünk lakozást vesz. És az Isten lelke vezet minket. És milyen jó, hogy ezen a mai napon az Isten lelke vezetése áll előttünk. És az Isten lelkének kiáradás áll előttünk, hiszen az Isten kegyelme részesít bennünket bűnbocsánatba, és épít fel bennünket az örök életre. Tehát részesít bennünket bűnbocsánatban, és épít fel bennünket az örök életre. Nem vagyunk készen. De Isten munkálkodik az életünkön. Egész addig, ameddig tart földi életünk, Isten munkálkodik benne. És elkészül az ő munkájával addig, ameddig Isten kimért a mi földi életünket. Bízzunk ő benne. Bízzunk ő benne, hogy nem késik, és ő nem fog sietni. Nem csoda, hogy azt írja itt az apostol, hogy igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Ezért jött át a Krisztus a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. De ahhoz, hogy üdvözíthessen bennünket, vagy engem, vagy téged, el kell ismerned, el kell ismernem azt, hogy bűnös vagyok. Ez az alapja annak, hogy én elfogadom az Isten üdvözítő kegyelmét. Elfogadom a Krisztus világba jövetelét, nem utasítom el. És ha elfogadtam a világba jövetelét a Krisztusnak, akkor el kell mondanom azt, hogy milyen távolságot tett meg a Krisztus. Aki utazik, tudja, hogy mai utazási körülmények között milyen hosszúnak tűnik az az út, amikor elindul egyik célpontból a másik célpontba. És képzeljük el azt, hogy Krisztus elindult Isten országából, földi világunkba. Mekkora távolságot tett meg a Krisztus azért, hogy emberré legyen, hogy úgy érezzen, mint mi, hogy fájdalmak férfia legyen, betegségek ismerője legyen, azért jött, hogy minket üdvözítsen. És nagyon sokszor nincs tudatában ma élő ember annak, hogy ez mivel jár. Nagyon sokszor elfeledkeztünk arról, hogy mit tett Isten érettünk, és ebben ezért el is marad a hála az életünkbe.
Ezért jó, ha az Isten lelke mindig emlékeztet bennünket arra, hogy mit tett értünk az Isten. De ez nem számon kérésként történik az életünkbe, hogy mennyit áldoztam éretted, hanem ez úgy történik az életünkben, hogy az Isten lelke felnyitja a szemünket, hogy megláthassuk és megértsük azt, hogy az Istennek milyen gazdag a kegyelme. Hogy mielőtt még szerettük volna őt, ő már szeretett. Mielőtt még megszülettünk volna, ő már létezett. És mielőtt még egyáltalán tudatunkban érezhettük azt, hogy milyen nagy és csodálatos az Isten munkája az emberi életünkbe, már gyermekeivé fogadott. Még semmit sem tettünk azért, hogy méltók legyünk erre a gyermeki mi voltra. Ő már megelőlegezte az ön megújító kegyelmét az életünkbe. És magáról az apostol így nyilatkozik, hogy aki közül első vagyok én, magát a bűnösök között az elsőnek nevezi meg. Már még elsők sem lehetünk a bűnösségi listán, mert van valaki, aki már magát előnkbe helyezte. És utolsók sem lehetünk Isten országába, hiszen odahív bennünket az Isten, mert ott utolsóként Keresztelő János van megemlítve. Nem csodálatos az, hogy milyen formában formálja az Úristen az életünket? Hogyan édesget bennünket a maga közelségébe, és hogyan adja mi szánkba a hálának a szavát is? Csupán el kell fogadnunk ezt. Függetlenül attól, hogy hogy élünk és hol élünk ebben a világban. Az Isten kegyelme keres mindannyiunkat. Azért, hogy olyanná formáljon, amilyen Isten bennünket formálni szeretne, és hogy alkalmassá tegyen mindannyiunkat az Isten országába. Miért könyörül ezért az Úristen rajtunk? Ezért az üdvösségért? Azért, mert az ő szeretete ilyen. Még mielőtt még valamit is tudtunk volna köszönetként mondani, ő már megelőlegezte az ő kegyelmét. És miért árad ki az Isten könyörülő kegyelme az apostol életére? Azért, hogy meglássék rajta az Istennek a nagy munkája. Hogy példaképe legyen azoknak, akik hisznek ő benne, és az örök életre jutnak majd. Ezért megragadta az Úristen, apostolává tette, és apostolként rengeteg gyülekezetet formált rajta keresztül, sok útirányba indította el a maga igéjét, hogy végül elérkezzen hozzánk is, és végül ez az ige világosságot és hitet tudjon gyújtani az emberi szívekbe. Ma is szólt át az Isten igéje. Kiárad az Isten kegyelme, és ez a kegyelem kiárad és megragad téged, ne állj ellene. Fogadd be ezt a kegyelmet, hogy ez a kegyelem munkálkodjon életedbe. Ezért hálát is ad az apostol, úgy, hogy az első rész 17. versében olvassuk. Az örökkivalóság királyának pedig halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Meg tudnak-e fogalmazódni az ajkunkon is a hálának eme szavai? Nézd bele életedbe. Vizsgáld meg az életedet, és keresd meg azokat a helyeket, és azokat a pontokat az életedbe, ahol hálásnak kellett volna lenned. Vagy emlékeztesd magad arra, hogy az Úristen mennyi mindent adott neked életednek egész eddigi pontjáig, eddigi idejéig. És engedd, hogy a hála betöltse az életedet. Mert a hálás szívű ember köszönetet mondó ember. És aki köszönetet tud mondani, az megelégedett lelkű ember, mert megelégszik az Isten kegyelmével. És valahányszor megelégedhettünk az Isten kegyelmével, az Isten békessége kiáradt a szívünkbe. Az Isten nyugalma betöltötte az életünket, és az Isten lelke éreztük azt, hogy egy szilárd alapot adott a hitünknek, amely minden próbatétel között megtartott bennünket az Isten közelségébe. Isten tehát ma is keres az ő lelke által. Figyelmeztet bennünket, hogy ne foglalkozzunk olyan dolgokkal, amelyek hiába valóságok, sem nemzetségtáblázatokkal, sem felesleges vitatkozásokkal, amelyek különböző ellenvetéseket szítanak közöttünk, hanem tartsuk szem előtt azt, ami igazán fontos, mert az ő parancsolatának a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és a képmutatás nélkül való hitből fakadó szeretet.
Ezt ajánlja az Úristen, és ezzel térhetünk haza. Vigyük magunkkal ezt. Ámen. Isten dicsőségére a 384. énekünk utolsó 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik: jól tudom, kinek hittem, s ez engem boldogít.

Istenünk, édesatyám, köszönjük, hogy elcsendesedhettünk a te színed előtt, kicsinyek és nagyok egyaránt. Köszönjük, hogy előtted mindannyiunknak helye van, és hálát adunk azért, hogy a te gondviselésed és szereteted bennünket születésünktől kezdve egészen halálunk pillanatáig végig kísért az életúton. Te ismered életutunkat fogantatásunk előttől, hiszen te rendeltel el létezésünket, és te szeretnél megajándékozni önmagaddal e földi életvándorlásában. Köszönjük ma is ígédet, és azt a célt, amit előttünk felmutattál, hiszen az igaz képmutatás nélküli szeretet a fontos mindenben. Légy segítségünkre, hogy meg tudjuk találni ezt a szeretetet. És áld meg, Istenünk, édesatyánk, életünket, keresésünket, munkánkat, hogy az életutunkon láthatóvá váljék, hogy a tiédek vagyunk. Köszönjük, hogy ebben a nagy melegben is el tudtunk csendesedni előtted. És hálát adunk azért, hogy sokfelől hallgathattuk a te ígédnek szavát. Hadd töltse be ez a szó az egész létünket és lényünket. Hadd legyünk hálás szívű emberek. Hadd engedjük a mi életünkben is a te lelkednek munkálkodását. Hiszen ha az apostol megragadta a te kegyelmed, aki magát a bűnösök között elsőnek vallja, akkor bizonyára számunkra is van elég nagy kegyelem a te színed előtt. Így kiáltunk, édesatyánk, a te kegyelmed által a betegjeinkért. Azok, akik a maguk betegségében, otthonaiban, erőtlenségükben vagy kórházi ágyon várják a jobbulásukat. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy van meghallgatott imádság is, hiszen betegeink lassan felépülnek, akikért könyörögtünk. Hálát adunk azért, Istenünk, édesatyánk, hogy gondunkat viseled mindannyiunknak. Gondját viseled az özvegynek, az árvának, az erőtelennek, az elesetnek, a magára maradtnak, a gyászolónak. És köszönjük, hogy ez a gondviselés mindenre elég. Hálát adunk azért, hogy mai napon is itt voltál közöttünk, velünk voltál, és lelked által velünk szeretnél maradni az életünk minden napján. Köszönjük neked, hogy mindig gondot viselsz rólunk. Megadott számunkra a lelki táplálékot, a testi erőt, és mindazt, amire szükségünk van, hogy felismerjünk téged, az egyedüli üdvözítőt, és a mi Urunk Jézus Krisztusunkat, a mi szabadítónkat. Így kérünk, szentel meg további életünket is. Áld meg munkálkodásunkat e földi világban, és tedd az életünket olyan tükörré, amelyben mások felfedezik Krisztusnak az arcát. Hiszen Krisztus arcú gyermekeiddé formálsz minket. Hadd legyen ez az arc egyre láthatóbb, egyre észrevehetőbb az életünkbe. És hadd legyen ez az arc mások számára késztetés, hogy téged keressenek és befogadjanak. Mi hálát adunk azért, hogy nem volt hiába való a te kegyelmed, amely kiáradt életünkbe. És arra szeretnénk kérni, hogy tovább is munkálkodj, hogy bennünk valóban látható legyen a képmutatás nélküli szeretet. Ami Urunk Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgass meg bennünket, és áld meg életünket. Ámen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe magunkba szállva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Kedves testvérek, mondjuk el hangosan, közösen, a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a persejpénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvérek adományát. Köszöntjük a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk kegyelettel. Két megemlékezés van a mai napon, hallgassuk a megemlékezéseket. Dóczi Ilonka halálának első éves évfordulóján szeretettel emlékeznek Reá férje, lányai, vejei és unokái. Az Úristen nyugtassa meg őt békében, emléke legyen áldott szeretteinek életében. Ferenc András halálának egyéves évfordulóján szeretettel emlékezik Reá felesége, a gyerekek és az unokák. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott szeretteinek életében. Hirdetem az imaláncot is, amelyet Bodonkúton tartanak az idén, július 21-én délután 5 órától Isten tisztelet keretében. Iratkozni lehet, hiszen busz indul majd Korozsváról az együttlétre. Holnaptól a konfirmálokkal táborozni fogunk Kolozson. Indulás reggel 9:30 történik innen a gyülekezeti terem elől, vagy a járdáról. Kérem szépen, hogy hozzanak egy szendvicset is. Szeretettel számolok be arról, hogy Nagy Zoltán gyülekezetünk első lelkipásztorának a leánya, Nagy Csilla, az első magyar református egyház vancouveri presbitere meglátogatott az első héten, illetve az előző héten. Isten kegyelméből sokat beszélgethettünk együtt közösen. Örömmel volt itt, és remélem, hogy még vissza fog térni. Isten dicsőségére énekeljük a 418-as énekünknek mind az 5 versét. 418-as énekünk mind az 5 versével adjunk hálát Istennek. Az első vers így kezdődik: Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret.

Égezetű gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva.

Ami Urunk Jézus Krisztusunknak a kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk.

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: A Talentum együttes dala után Demjén Ferenc énekel, várj, míg fel kell majd a nap, de azt hiszem ezt a dal címet nem kell elmondanom senkinek, hiszen mindenki ismeri. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be. Hétfő déli magazin műsorunkban július 13-án. Őket is a mai nap gondolatával köszöntöm, amelyet Gobbi Hilda magyar színésznőtől választottunk, aki 1988-ban ezen a napon hunyt el. Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent. Ez a nap gondolata. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban. Hamarosan híreket mondunk, aztán versovatunkban Cseker Róbert alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor pedig keresztény életfelekezet közi műsorunkat ajánlom figyelmükbe, Szecsődi Árpád szerkesztésében. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Hiába emelték fel a szeszes italok jövedéki adóját, kevesebb pénz folyik be az államkasszába, mint korábban. Több mint 70 vállalkozás megy csődbe, nyilatkozta Grindjánó. Elhunyt szemnél a Jurassic Park sztárja. Bejelentették, kilép fel a kolozsvári Magyar Napokon a betegség miatt távol maradó Ákos helyett. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Az első fél évben 587 millió lej folyt be az államkasszába a szeszes italokra kivetett jövedéki adó formájában, írja az ekonomika.net. Ez 6 millióval marad el a 2024 azonos időszakában beszedett 593 milliótól. A visszaesés abszolút értékben nem nagy, azonban akkor már drasztikusnak mondható, ha figyelembe vesszük, hogy időközben a jövedéki adó 26%-kal, literenként 4,5 lejjel emelkedett. A szeszes italgyártók és forgalmazók érdekvédelmi szervezetének, a Spirits Románia számításai szerint ez a visszaesés azt jelenti, hogy két év alatt hozzávetőleg 8,3 millió 700 milliliteres üvegtermék tűnt el a piacról. Az adatok nagyon világosan mutatják, hogy a jövedéki adó ismételt emelésének a hatékonysága a határához ért. Nem beszélhetünk sikeres adópolitikáról, ha az adóalap drámai mértékben csökken. Ellenkezőleg, hosszú távon egy hatékonyságot nélkülöző intézkedés, a hatóságoknak pedig helyre kellene állítaniuk a bevételek, az ágazat versenyképessége és a fekete piac elleni küzdelem közötti egyensúlyt. Nyilatkozta Florin Radulescu, a Spirits Románia elnöke. Szorin Grindjánó szociáldemokrata pártelnök a Kotrocsin palotában zajlott mai egyeztetések után kijelentette, hogy közölte a Nemzeti Liberális Párt, valamint a Mencsitek meg Romániát szövetség vezetőivel, hogy a szociáldemokrata párt jelenleg ellenzékben van, nem tölt be semmiféle kormánytisztséget. A parlamentben nyilatkozó politikus hangsúlyozta, Romániában meredeken emelkedik a munkanélküliség. Naponta több mint 70 vállalkozás megy csődbe, és egyre inkább eladósodik az ország. Ennek ellenére a találkozón nem esett szó ezekről a problémákról. A jobboldali pártok vezetői ismét a PSD ellenes programmal érkeztek. Ez azonban a gyűlöleten kívül semmit sem kínál az embereknek. A gyűlölet pedig nem csökkenti a számlákat, nem emeli a nyugdíjakat, legfeljebb Ilie Bolozsán hatalomban maradását szolgálja. Ezért a PNL és az USZERE vezetőivel egy egyszerű tényt közöltem. A szociáldemokrata párt ellenzékben van. Lehet, hogy elfelejtették, vagy nem értik a helyzetet, de a PSD jelenleg nem tölt be semmiféle kormánytisztséget, szögezte le Grindjánó.

0: 78 éves korában váratlanul elhunyt Sam Neill, új-zélandi színész, akit főként a Jurassic Park filmekből ismert meg a világ. Halálát ma hozta nyilvánosságra a családja. Sam Neill áprilisban jelentette be, hogy tünetmentes, miután 2022-ben az orvosok harmadik stádiuma angioimmunoblasztikus, T-sejtes limfomát diagnosztizáltak nála. Neill 1947-ben született Észak-Írországban. 7 éves korában tért vissza családjával Új-Zélandra. A Canterbury Egyetemen ismerkedett meg a színészettel, ahol angol irodalmat tanult. 1970-ben kezdte meg színészi pályafutását, melynek során több mint 150 filmben és sorozatban szerepelt, többek között az 1993-as Jurassic Parkban, ahol Alan Grant paleontológust alakította, illetve a Peaky Blinders filmben. Hisszük, hogy vannak pótolhatatlan emberek és pillanatok. Ákos és az Ákos koncertek pontosan ilyenek. A szombatesti koncertélmény viszont nem marad el, jelentették be a kolozsvári Magyar Napok szervezői a rendezvény Facebook oldalán. Mint ismeretes, pajzsmirigyrák miatt lemondta összes nyári fellépését az 58 éves Kossuth Díjas dalszerző énekes. A kolozsvári Magyar Napok visszatérő vendége lett volna augusztusban, de ezúttal nem lép majd színpadra. A szervezők ma délelőtt bejelentették, a kolozsvári Magyar Napok szombatestéje méltó módon folytatódik, ugyanis augusztus 22-én 21 órától a magyar könnyűzene legendás zenekara, a Republik lép fel a főtéri nagy színpadon. A Facebook bejegyzésben ismételten gyors és teljes felépülést kívántak Ákosnak. A Republik zenekar pedig már közzé is tette Facebook oldalán, hogy augusztus 22-én Kolozsváron lépnek fel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron enyhén felhős idő várható, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet, 23 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Ézsaiás próféta könyve 25. részének 4. verse. Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Máté írása szerint való Szent Evangélium 2. részének 19. és 20. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A 98. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Naposztatom a lelkemet című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéjét a 98. Zsoltárból olvasom. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Örvendezve vígadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség is a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Ahogy olvassuk a Zsoltárt, egyre inkább úgy érezzük, hogy bennünk is megszületik ez a lelkesedés, hogy dicsérjük Istent, énekeljünk Istennek. Mert ez az egész Zsoltár úgy magával ragad bennünket. Szinte már ott van a mi ajkunkon is a dicséret. De a kérdés is talán ott van, hogy hát miért dicsérjük Istent. A Zsoltárban erre több választ is kapunk. Elég konkrét okokat sorol fel a Zsoltáros. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű és közismert igazság az, hogy azért dicsért az Istent, mert csodákat tesz. Valószínűleg tudjuk, hallottuk és tapasztaltuk is mindnyájan, hogy Isten csodatevő úr, aki képes olyan dolgokra is, ami az emberi elmét, az emberi lehetőségeket meghaladja. Nem úgy általában, hanem nagyon konkrétan, nagyon kézzelfoghatóan cselekszik olykor az Isten. Nem csak a mások életében lehetnek ilyen csodák, hanem a saját életünkben is megtapasztalhatjuk. És nem csak a múltban volt ő csodákat tevő Isten, hanem a jelenben is ezt teszi velem és velünk. Megtapasztalható, átélhető a csoda. El is van készítve számunkra sok olyan csoda is, amit most még el sem merünk képzelni. A második ok Isten dicséretére az, hogy ő szabadító Isten. Olyan csodálatosan mutatja be nekünk a Szentírás Isten szabadítását. Többször többféleképpen átélhette ezt az Ószövetség embere, hogy Isten mit meg nem tesz azért, hogy megszabadítsa a bűnben kínlódó, sínylődő embert. Aztán ott van a beteljesülés, így mondhatni, Jézus Krisztus szabadító munkájába. Először csak Izrael népe, majd minden nép részese lehet az Isten szabadításának. De talán a legfurcsább dolog, amit ebből a Zsoltárból hallunk, az az, hogy azért újjongjunk, azért dicsérjük, azért énekeljünk az Istennek, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Ha van nekünk fájó pontunk az életben, akkor az nagyon sokszor az igazságtalanságnak, a méltánytalanságnak a megtapasztalása. Hogy valahol igazságtalanul bántak velem, hogy méltánytalanul tettek félre, állítottak hátrébb, vagy döntöttek egy-egy ügyemben. Istennel kapcsolatosan azt mondja a Zsoltáros, hogy eljön, hogy ítélkezzen a földön, de igaz ítélettel, igazságosan és pártatlanul. De vajon tényleg ez az, ami bennünket Isten dicséretére indíthat? Nem feltétlenül ez az első reakciónk, mert tudjuk, hogy nem csak azok felett fog Isten igazságosan ítélni, akiket mi magunk is talán ítéletre méltónak tartunk, hanem az egész föld felett igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Olykor örvendenénk, olykor mi magunk kérjük, hogy Uram, tegyél igazságot. Uram, bánj el azokkal, akik velem is elbántak. De amikor újongunk, örülünk annak, hogy Isten ítélni jön a földre, akkor ez az örvendezés és újongás csak Jézus Krisztusban lehetséges, aki elfedezte minden bűnünket, és a megváltás által Isten előtt megigazulva állhatunk meg. A Zsoltár úgy hívhat örömre az Isten ítélete felett, ha előre tekintünk a megváltásra.
És micsoda őszinte örömre indít bennünket, amikor Isten lelke nem csak meggyőz bennünket a bűneinkről, de rá is mutat a keresztre, ahol a bűn Krisztusban megítéltetett. Örvendezzünk és újongjunk, mert nem az ítéleté, hanem a kegyelemé az utolsó szó. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is kegyelmesen nézel le ránk. Már az, hogy felébredtünk, hogy munkálkodhatunk, hogy levegőt vehetünk, mind-mind a te kegyelmednek jele. Arra kérünk, hogy segíts bennünket ebben a hálaadó életmódban elmélyülni, még inkább a te csodáidat, a te szabadításodat, a te kegyelmedet dicsérni minden nap. Amen.

Zsoltál versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Naposztatom a lelkemet című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Napoztatom a lelkemet. A misszionáriusnak Új-Guineában feltűnt, hogy istentisztelet után egyik pápua híve nem hagyja el a kápolnát. Néha órákig is a padjában, szinte mozdulatlanul ül. Egy idő után, félve, hogy talán megsérti, megkérdezte a misszionárius, hogy miért szokott ilyen sokáig elüldögélni a kápolnában. Ilyenkor, hát ilyenkor napoztatom a lelkemet.

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma 11. részének 28. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Naposztatom a lelkemet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

percekben Isten üzenete a 98. Zsoltár versei alapján szólt hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Naposztatom a lelkemet című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Cseke Róbert 1984. július 13-án született Alsójárán. Erdély magyar költő. Gimnáziumi éveiben kezdett el tudatosan modern versírással foglalkozni, majd hamarosan jelentősebb művészi körökben is ismerté vált. Gyakran publikál és szerkeszt különböző irodalmi lapokban. Cseke Róbert. Bennem egy kandúrdorom.

dorombol. Bennem egy kandúr dorombol. Karmait hegyzi a városon. Az utcák felgyorsított filmkockáin az emberek, mint a görög dinnyék. S a film csak pereg tovább, minduntalan, akár az idő, mely egyes délutánokon összeköt minket. A látomás szemeimben egerészik. Te reményt adsz ennem vacsorára, és betakarsz boldogító szemeiddel. Mert mostantól minden sóhajtásom a tiéd. Hisz lásd, ösztönt adott csupán a város, és a kölykök is zörgő dióhéjba bugyolálták mancsomat. Amerre sikáltam, zúgott égő vágyam. Megvakított, majd megvadított a szél. Mondd, tüzes szerelmekről furcsán vélekedne, miért lenne bolondság? Mindez csupán egy nyávogás, melyről annyit sem tudni, amennyit egy lopott kavarról. Most viszont elengedem magam. A hűvös éjszakában bennem egy kandúr dorombol. És én semmire sem vigyázom.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan ment Rumszájsz sütőtökért? A zsiványok bizony egyszerű ételeket esznek, egy kis levest, egy kis lepényt, két kő között őrölt magvakból, olykor egy kis kondérban főtt vagy nyáson sült húst. Nem csoda, hogy egyszer ebéd után Rumszájsz nagyokat nyelt. Mi a baj? Kérdezte Manka. Ugyancsak kedvet kaptam egy kis sütőtökre. Nekem is jó lesz, nem is tudom, mikor ettem utoljára erdei méhek mézével locsorgatott sütőtököt, nyelt nagyot Manka. Megyek, hozok egyet, határozta el Rumszájsz. A Raholec melletti sütőtök föld felé vette útját. Közben egy teljesen megszokott dolog történt vele. Hangos madárpanasztra lett figyelmes. Közelebbről megnézte, és látta, hogy egy csóka fennakadt a tüskés bozóton. Rumszájsz óvatosan kiszabadította, megigazítgatta a tollát, és azt mondta neki, legközelebb jobban vigyázz, hogy ne kerülj bajba. A csóka rápillantott, és azt felelte. Legközelebb jobban vigyázz, hogy ne kerülj bajba. Mi más mondhatnál, hiszen te csak utánozni tudsz. Húzta mosolyra a száját Rumszájsz, és továbbment. Elment egészen a mezőig. Öröm volt nézni a nagyra nőtt sütőtököt. Rumszájsz kiszemelte a legnagyobbat. Átfogta, hogy levágja a tövénél, de abban a pillanatban valaki megragadta a kezét. A mező széléről leselkedett fisztula a jícsini bíró. Egy kattintás, és Rumszájsz keze vasbilincsbe került. Attól a pillanattól fogva követlek, Rumszájsz, amikor megsértetted a polgármester fenséges lábát, mondta fisztula elégedetten. És most elkaptalak? A bilincset Rumszájsz könnyen lefeszítette volna, ha nem köszörült acélból készült volna. Vágta a csuklóját. Fisztula bíró karonfogta Rumszájszt, és elindult vele a tömlöcshöz. Alig tettek néhány lépést, oda repült hozzájuk a csóka, az, amelyiken Rumszájsz a tüskés bozontban segített. Sikló repüléssel érkezett, csoda, hogy nem gabajodott fisztula szakállába. Máskor figyelj, hogy hol vagyok, mondta fisztula. Máskor figyelj, hogy hol vagyok, mondta erre a csóka, és már ott sem volt. Fisztula bíró felvezette Rumszájszt a városi tömlöc legfelső cellájába. A cella közepén egy hatalmas kőoszlop állt. Ha valaki az oszlop mögé húzódott, sehonnan sem lehetett látni. Volt a cellának négy tenyérnyi ablaka is, erős ráccsal. Fisztula nem vette észre, hogy az ablak előtt kering a csóka.
2: Hát, Rumszájsz, viseld egészséggel a tömlöcöt,
1: szólt búcsúzóul a bíró, és nagyot döndült mögötte a tölgyfa ajtó. Manka ez alatt otthon egy bödönbe belecsorgatta az erdei méhek mézét, és várta a sütőtököt. De Rumszájsz csak nem jött. Egyszerre suhogást hallott a bejárat felől, majd belépdelt hozzá a csóka. Tetőtől talpig feketén.
2: Hát, Rumszájsz, viseld egészséggel a tömlöcöt,
1: mondta szomorúan. Manka meghallgatta a csókát, és tudta, Rumszájsz bajba került. Félretette a mézes bödönt, és egyenesen Jicsinbe szaladt. Azt hitte, megint Majolena hercegnő vette kezelésbe Rumszájszt. A tömlöcben minden a megszokott rendben folyt. Fisztula fölment a cellába megnézni, hogy a rab nem sántikál-e valami rosszban. Rumszájsz körbe karikába járt az oszlop körül, s nem törődött semmivel. Fisztula bíró időnként megpróbálta különféle ügyekre terelni a szót, de süket fülekre talált. Rumszájsz körbe karikába járt az oszlop körül, és egy dalt dünnyögött egy pompás kastélyról, nem messze Jicsintől. Akkor odaszállt a csóka, figyelmesen fisztulára nézett, és letelepedett az ablakrácsra. Egy darabig hallgatta Rumszájszt, aztán ő is rázendített ugyanarra a dalra.
2: Duettezhetsz, Rumszájsz, egy kicsikét a csókával,
1: morgott fisztula bíró. Megcsörgette a kulcscsomóját, becsapta maga mögött a tölgyfa ajtót, és utána nézett a többi rabnak. Alig, hogy fisztula kitette a lábát a cellából, a töblöc tövében megszólalt Manka. A kastélyban nem tudott meg Rumszájszról semmit, ezért útja a tömlöchöz vezetett. Manka bedörömbölt a kapun, és felkiáltott.
3: Édes Rumszájszom, ott vagy!
1: Rumszájsz az ablakhoz ugrott, egymást nézték.

0: karácson át. Jaj, de magas! Szomorkodott az ablak alatt Manka. Rumcájsz meg tehetetlenül szitkozódott, csak úgy dongott a szakálla. Ha kitörném is a rácsot, ilyen mélységben nem jutnék le épségben. Egyikük sem vette észre, hogy az ablakon át beszállt a cellába a csóka a bozótból. Fisztulát alaposan felbőszítette, hogy Manka hangosan sopánkodik, és épp a tömlöcnél. Újra felment hát Rumcájszhoz. Kinyitotta a töltfa ajtót, és szétnézett a cellában.
1: Hallod-e, te Rumcájsz, zavard el ezt az asszonyt a tömlöc közeléből?
0: Rumcájszot ugyan nem látta sehol, de az oszlop mögül felhangzott az ismerős nóta. Tra-da-da-da, da-da-da-da-da, da-ja-da-da-da, tra-da-da-da. Megállás nélkül szólt ez a dal, a bírónak elege lett belőle. Tra-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-ja-da-da-da, tra-da-da-da-da. Pisztul a bíró csupa bosszúság érte, megcsörgette a kulcsát és felkiáltott.
1: Menj, dörgős, menj, küld! Rumcájsz, nem ismersz más nótát!
0: A dal szólt tovább. Fisztula az oszlop mögé ugrott, hogy félbe szakítsa Rumcájsz nótázását. Csak hogy az oszlop mögött a csóka ült a káván. Apró szemével Fisztulára pislogott, és Rumcájsz hangján énekelt. Tra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Rumcájsz ez alatt Fisztula háta mögött szépen kiszökött a cella ajtaján.

Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is. Piros volt az orra, lapulevél nagy fülel lelógott a porba. Csoda egy kutya volt, hold sugáron lovagolt, s csillagfejű csikókat terett udvaromba. Csodálkoztok? Elhiszem. Nem láthatta senki sem. Fénykép sincsen róla. Én is csak egyszer láttam. Úgy álmodtam róla.

A vonatcsinek egymás mellett mennek, de valahol messze összeérnek. Apa szerint csak a végtelenben. Apa és anya is egymás mellett mennek. Én meg középen, mert én vagyok a végtelen, ahol ők összeérnek.

0: Kaptam két figyfirittyet.
1: Kaptam egy szép kutykuruttyot. Fittyel szálltak a palattyok.
0: Fittyel vesztek a firittyek.
1: Úgy megdöllött a kuruty is.

0: palattyot.
1: Láttam két figyfirittyet.
2: Láttam egy szép kocsgurutyot.
0: Figy, elszálltak a palattyok.
1: Figy, elvesztek a firittyek.
2: Kocs meglögött a kurutyis.

0: fektetni.
1: A csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unta szegény jámbor, hogy ő télen, nyáron, örökkön, örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik, Ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni? Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka, olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom,

0: higgyek felőled.
1: Nagy eszű rókának szót fogad a csóka. Nagy végan leugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
2: Azt hiszem, galamb vagy,
1: csípte meg a róka.
3: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka, csóka csípte róka. Így lett fehér galamb, a csókai csóka, a szél és a nap.
1: Egykor régen szélúrfival fogadott az öreg nap egy vándor köpenyét, melyik lophatná el hamarabb. Jött szél, s magát felfúván zúgott, búgott, mint csak tudta, a köpenyt úgy húzta, fúzta. Hát a vándor mit csinál? Elébb ugyan félelmében ilyetten kap fűhöz, fához, de a köpenyt majd a válhoz szorítgatja, s odébb áll. Mosolyog a jó öreg nap, s hősugárral fényes szépen megindul a tiszta égen. Hát a vándor mit csinál? Lassabban megy, meg is izzad, a meleget alig állja, majd a köpenyt földhöz vágja, s hogy pihenjen rajt, megáll. Egykor régen így nyeré meg szélúrfit az öreg nap. Többet ésszel, mint erővel. Így közel, úgy hamarabb.

felfelé, eszembe jut újra az a régi karácsony. Képzeljétek, voltam én is éppen ekkora, most meg itt állok, és kihűlt a kalácsom. Komolyan mondom, ez ugyanaz a karácsony, mert akkor is ugyanígy kihűlt a kalácsom. Ez tisztára ugyanaz.

0: Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok, másoknak nem egyebek csöpnyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok számára problémák. Az üzletemberem szemében aranyból voltak. A csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken. Ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked? Egyedül neked. Olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak.
1: Az este olyan sűrűn villámlott, hogy azt hittem nappal van. De eső nem esett, és az ég sem dörgött. Gondolom nem voltak mérgesek ott fenn. Csak nem bírtak elaludni, és kapcsolgatták a lámpát.

0: Török és a tehenek. Volt egy török, Mehemed. Sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Csodálkozik Mehemed.
1: Ilyenek a tehenek. Én vagyok a Mehemed. Mi vagyunk a tehenek.
0: Számlálgatja Mehemed, hány félék a tehenek. Meg is számol Mehemed háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát.
2: Nem tudta ezt Mehemed, s felrúgták a tehenek.

Megsülnek a kis halak, a vakon a hűsben golfozik, csak Róka doktor dolgozik. A csiga is már mesztelen, napszúrástól esztelen, a balgójnak a feje nagy, húz meg Róka, mert jön a fagy, he-he-he-he.

0: Egy picit a sajátokból is nagyon is örülni.
1: Lász Attila szemben volt.
0: És a Horváth Attila.
1: Nagyon köszönjük.

úgyhogy feladom. Mindig átsegített bánaton és bajokon. A zene gyógyszer, könnyű oltató, máskor erre bít, ha éppen az a jó.

zene, gyógyszer, bármi gond szorít. Józan doktorok majd írnak valamit, de többet ér, a este játszani kell valahol.

Még alig-alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam, a fejem lágya benőtt. És akkor megtudtam az osztályfőnököntől, hogy soha többé el nem hagyhatom.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istántól sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 14-én, kedd hajnalban, homokora késői eli műsorunkban.